0: függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Manna Hit.
2: Manna Hit.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: On and On really came from a desire.
3: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van az örök kivaló Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: Ez a Manna Hét.
1: I've come to the garden alone.
2: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
3: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
2: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a Krisztus szeretete az, ami rábír minket arra, hogy helyesen cselekedjünk. Minél inkább beleszeretsz Jézusba, annál inkább hajlandó leszel megtenni, amit mond neked, akár kényelmes az számodra, akár nem. Tudjátok, őszintén szólva, még manapság is inkább azt tenném, amit én akarok. És ti is! Nos, hadd mondjak valamit, még az elején. Lehetetlen, hogy bárki is engedelmeskedjen Istennek, ha nem ő rá támaszkodik ebben. Nélküle semmit nem tudunk tenni. Úgyhogy semmi értelme nincs annak, hogy most meghallgass, majd azt mondd. Ez az, dicsőség Istennek, hazamegyek, és ezt meg azt megváltoztatom. Nos, őszintén szólva, ezzel jó nagyot buknál, mert Istent kicsit sem érdekli a tőle való függetlenség. Azt akarja, hogy tőle függjünk. Alázd meg magadat az Isten előtt, és a kellő időben ő felmagasztal téged. És alázatosnak lenni azt jelenti, hogy tudjuk azt, nélküle semmik vagyunk. Másrészről, ha nincs bennünk erős vágy és elhatározás, hogy engedelmeskedjünk Istennek, akkor soha nem is fogunk. Isten nem fog mindent megtenni helyettünk, mi pedig semmit nem tudunk megcsinálni nélküle. Például az emberek állandóan panaszkodnak az idejük miatt. Tudod, mit tegyél az időddel? Tedd az időddel pontosan azt, amit tenni szeretnél. Egyszerűen nincs elég időm. Pontosan annyi időd van, mint mindenki másnak. Mindannyiunknak ugyanannyi van. Miért van az, hogy egyes emberek szinte képtelenek arra, hogy gyümölcsöt teremjenek? Más emberek meg nagyszerű, elképesztő dolgokat tesznek, és fantasztikus gyümölcsök teremnek az életükben, pedig mindkét embernek ugyanannyi ideje van. Az egyik ember kezdeni akar valamit az életével, és hajlandó megfizetni az árát. Mondjátok, megfizetni az árat. Hajlandó megfizetni az árát, míg más emberek mindent harc nélkül akarnak. Túl nehéz. Kényelmetlen. Megkötözött vagyok ezen a területen. Ó, segíts ma nekem, Jézus! Róma 12.1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. Döntsétek el tudatosan, hogy odaszánjátok a testeteteket. Tehát Pál azt mondja, kérlek benneteket, hogy hozzatok döntést. És én is pontosan ezt teszem most itt, Hershey-ben, Pennsylvániában. Kérve, kérlek benneteket, és mindenkit, akik világszerte nézik majd ezt a tévén, könyörgök nektek, döntsétek el, hogy nem fogtok középszerű, felemás, felületes életet élni. Az első dolog, ami mindannyiunk számára hasznos lenne, ha eldöntenétek ma, az az, nem lesz több kifogásom. Nem keresek több kifogást. Ha más nem is tehetek, akkor legalább felelősséget vállalok az űrjeimért. Na, és nem az én hibám. Ha nem lettem volna így, ha nem lettem volna úgy, ha többet kaptam volna ebből, meg ha többet kaptam volna abból, többé ne arra néz, amit nincs, hanem tekints arra, amit van. Lehet, hogy a szüleid nem szerettek, de most Isten áll az oldaladon. Talán molesztáltak téged gyerekkorodban, de Isten készen áll arra, hogy meggyógyítson, és hogy helyreállítson. Amen. Egy nagyon kedves dolog történt velem a héten. Isten elképesztő, egyszerűen csak csodálom őt. 1961-ben érettségiztem, és az apám, aki gonosz és goromba ember volt, semmit sem engedett meg nekem, amit a többi gyereknek szabad volt. Nem voltak barátaim, mindig szégyeltem, és nagyon furcsának tartottam magamat. Nem akarta kifizetni nekem a ballagási képeimet, ami, ha visszaemlékeztek, egy fontos dolog volt a gyerekeknek. Mindenki cserélgette egymás között a képeket, nekem meg nem volt. Az apám az osztálygyűrűt sem akarta megvenni nekem, szóval az sem volt nekem. És a múlt héten érkezett egy doboz az irodába, és valaki név nélkül, ami szerintem nagyon klassz. Mert így úgy tűnik, mintha az egészet Isten intézné. De persze tudjuk, hogy Isten embereket használ. Valaki megnézte a középiskolám feljegyzéseit, rájött, hogy mikor érettségiztem, hogy mi volt a lánykori nevem, és csináltatott számomra egy osztálygyűrűt, majd elküldte nekem. Csak hogy az én osztálygyűrűmön van még egy Biblia, és még egy kis kereszt is. 51 évvel az érettségim után Isten még továbbra is helyreállítja azt, amit a gonosz megpróbált elvenni. Hát nem csodálatos Isten? Szóval mindig arra kell néznünk, amit Isten megtehet, és nem csak arra, amit már megtett. Hányan tudjátok, hogy minden, amit Isten ebben a könyvben mond, hogy tegyünk meg, vagy ne tegyünk meg, az a javunkra szolgál. Tegnap már mondtam, és szeretném, ha megértenétek. Az engedelmességünk nem sorsdöntő Isten számára. Nem lesz tőle jobb az élete. Igen, előre viszi a királyságot, hogyha engedelmeskedünk, de tudjátok, mi az igazság? Ha nem engeded, hogy Isten használjon, akkor majd talál mást. Úgy értem, Isten kezét nem köti meg az, ha mi nem engedelmeskedünk. Talál majd valaki mást. Ha egy 1000 fős tömegben kellene keresnie, akkor is talál majd valakit, aki megcsinálja, amire te nem voltál hajlandó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem akarok kimaradni dolgokból. Én szeretnék mindenben részt venni, amit Isten ma a földön végez. Része akarok lenni annak, amit Isten csinál. Nem akarom pazarolni az életemet. Engedelmesség. Egy másik példa. Amikor Isten elhívott, hogy taníts, csak 3 gyermekem volt. Most már 4 van. Nem volt időm alaposan igét tanulmányozni, vagy a szolgálatra készülni, és amúgy is bolondságnak tűnt, hogy valaha is szolgálni fogok. De ott volt ez a vágy a szívemben. Akkoriban egy otthoni biblia körben tanítottam, de nagy vágy volt bennem, hogy igét tanulmányozzak. Dév is dolgozott, én is dolgoztam. Nagyon jó állásom volt. Minden benzinköltségemet kifizette a cég, és semmilyen anyagi nehézségünk nem volt. Tudjátok, nem voltunk piszkosul gazdagok, de mindenre jutott pénz. Azt csináltuk, amit akartunk. Aztán Isten elkezdett győzködni, hogy szeretné, ha felmondanék, hogy bízzam rá az anyagiakat, és maradjak otthon, hogy elkezdhessem igazán tanulmányozni az igét. És elkezdhessek készülni a szolgálatra, amiről azt éreztem, hogy egy nap majd az enyém lesz. Az egyik felem azt mondta, megőrültél, a másik részem pedig azt mondta, tedd meg. Isten a szellememhez beszélt, a gonosz pedig a fejemet tömte. Tudja valaki, hogy milyen az, amiről beszélek? Ezért van az, hogy ha szeretnél a szellemtől vezetetten élni, akkor időnként kockázatot kell vállalnod. Ahhoz, hogy megtudd, igazad van-e, időnként be kell majd vállalnod, hogy esetleg tévedni fogsz. Bátornak és merésznek kell lenned. Ha ma visszanézek és rájövök, hogy mit tettem, és hogy ez milyen szokatlan volt, akkor elképedek, hogy egyáltalán volt merszem megtenni ezt. És tudom, hogy ez Isten kegyelme volt az életemben. És ha nem tettem volna meg, akkor ma nem lennék itt, hogy elmeséljem a történetemet, és nem tudnék segíteni nektek. Amikor elkezdtem tanítani az igét, akkor nagyon népszerűtlen dolog volt, hogy egy nő ilyet csináljon. Mindenki azt gondolta, hogy elment az eszem, egy maréknyi embert kivéve, akiket egy kezemen meg tudtam számolni. Szóval, amikor Isten elkezdett arról beszélni, hogy mondjak fel, akkor féltem ezt megtenni, mert nem lett volna elég pénzünk havonta a számlákra. Minden hónapban $40 híja lett volna, hogy kifizessük a számláinkat. Ami azt jelentette, hogy nagyon, nagyon bíznom kellett volna Istenben. Senkinek sem ajánlom, hogy kipróbálja ezt. Ez nem olyas valami, amivel csak úgy próbálkozol. Ilyet csak akkor teszel, ha igazán teljes szíveddel hiszed, hogy Isten mondta neked, hogy ezt tedd. És meg kell értenetek, hogy amit Isten rendel, azért ő fizetni is fog. Ezért aztán minden időben befizettük a számláinkat. Isten csodákat tett, és minden hónapban megadta nekünk, amire szükségünk volt, hogy kifizessük a számlákat. Mindig az utolsó pillanatban történt ez. De tudjátok mit? Isten ezzel megtanított minket őrá bízni az anyagi dolgokat. Ezért ennek a szolgálatnak az anyagi szükségei nem ijesztőek vagy nehezek számunkra, mert a hitünk már réges-régen, 30-valahány éve megerősödött ebben. De az első gondolatom nem az volt, hogy ó, igen, Uram. És először nem is mondtam fel. Először egészen addig megtartottam az állásomat, amíg már szinte elviselhetetlenül rosszul éreztem magam. Majd felmondtam, és részmunkaidős állást vállaltam. Annyira jellemző ez arra, amiről ma beszélek. Bíztam Istenben, tettem, amit Isten mondott, heti néhány napot az ige tanulmányozásra akartam szánni, de emellett elég pénzt akartam keresni, hogy gondoskodni tudjak magamról. Nem akartam teljesen Istenre bízni ezt. Ez sokkal jobb üzenet, mint ahogy reagáltok. Nos, ha mégis így tettem volna, hitben kilépek, majd 3 hónap múlva a behajtók loholtak volna utánunk, akkor még elég okosnak kellett volna lennem, hogy beismerjem. Nos, tudod mit? Amit Istentől véltem hallani, az nem is ő volt. Meg kell értened, hogy ha tényleg hiszed, hogy Isten vezet arra, hogy megtegyél valamit, akkor ő gondoskodni fog a szükséges dolgokról, de ha nem tenné, akkor légy bátor szembenézni a helyzettel, és azt mondani, tudod mit? Azt hittem, Istentől hallottam, de mégsem. Nem szégyen ez. Úgy tanulunk hallani Istentől, ha kilépünk, és aztán meglátjuk. De az én esetemben ez tényleg Isten volt. Tehát szereztem egy részmunkaidős állást, és lám kirúgtak. De én nem olyan alkalmazott voltam, akit kiszoktak rúgni. Jól dolgoztam, és mégis kirúgtak. Egy akkori könyvelőgépet működtettem, és valahányszor hozzányúltam ahhoz a vacakhoz, mindig elromlott. Szerintem azt gondolták, hogy mindig én csináltam vele valamit. Nos, elég nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Isten azt mondta, én megmondtam, hogy nem szeretném, hogy állást vállalj. És te próbálj gondoskodni magadról. Azt akarom, hogy igét tanulmányozz, és hitben elkezd készülni arra, amire elhívtalak. Tudjátok, hány évig készültem anélkül, hogy biztos jelét láttam volna annak, hogy egyszer itt állok majd. Hogy hány száz és ezer órát töltöttem Isten igéjének a tanulmányozásával a kanapémon, amikor a gyermekeim aludtak délután, hogy hányszor maradtam fent későig, hogy igét tanulmányozzak, és egy kis időt töltsek Istennel azért, hogy a heti egyszeri biblia körben 25 embert taníthassak a nappalim padlóján ülve. És 5 évig hűségesen végeztem ezt. Aztán valaki más szolgálatában dolgoztam másik 5 évig. És végül Isten azt mondta, most pedig szeretném, hogy fogd a szolgálatodat, és menj északra, délre, keletre és nyugatra. Nos, ez így szép, Istenem, de senki sem ismer engem északon, délen, keleten és nyugaton. Nagyon féltem. El sem tudom mondani nektek, hogy mennyire féltem. Úgy értem, annyira féltem, hogy a térdeim majd összecsuklottak alattam. Szent Louisban éltem, úgyhogy elmentünk észak, dél, kelet és nyugat Szent Louisba. Bizony így volt, és havi alkalmaim voltak. Minden hónapban volt egy alkalom a város mind a 4 sarkában. Mert csak annyit tudtam tenni, hogy gyermeki módon engedelmeskedtem, és vártam, hogy mi lesz belőle. Nos, utána szerepeltünk egy rádiócsatornán, azt követően pedig 8 rádiócsatornán. Ezek közül néhány elég jól sikerült, ezért eljutottunk egyes városokba, ahol kis hotelek báltermeit béreltük ki, amikbe 100-200 ember fért be, és így tartottunk alkalmakat. Ezt sok-sok ezer alkalommal megcsináltam. Volt, hogy az előző esti banketről ott maradt csirkelábat szedtem fel a padlóról, hogy kirakhassuk a székeket. Emlékszem, amikor Dave és én teljesen elkopott kerekű furgont vezettünk, akkoriban kazettákon voltak a tanításaim, ő kipakolta és kirakta őket az asztalra, aztán mind eladta. Volt egy zenészünk, aki tudott énekelni, gitározni, zongorázni, és mindeközben dobgépet működtetett a lábával. 35 év. Ezért aztán ne merészelj. És ne is próbálj kritizálni engem, mert fogalmat sem lehet ezekről. Eljutottam arra a pontra, hogy amikor buta kritizáló leveleket kapok, akkor csak egyszerűen nevetek. Úgy vagyok vele, Fogalmad sincs, hogy miről beszélsz. De tudjátok, azért mondom el mindezt, mert Isten biztosan téged is győzköd dolgokról, hogy bármit is mond neked Isten, vetközd le a rossz hozzáállást. Többé ne sajnáld magad, kezdj el tizedet adni. Nem gondoltam, hogy ezt megtapsoljátok. Tudjátok, hogy az emberek 20% adja az összes pénzt? Ez nincs rendjén. És szintén 20%, ugyanaz a 20% végzi az összes munkát. Ez sincs rendjén. Mi meg csak ülünk. Nos, bárcsak lenne, bárcsak lehetne, ha csak sóhajtozunk, akkor nem lesz meg. Gyerünk, ne adjátok fel a nehéz években. Engedelmeskedjetek Istennek. Tudjátok, amikor Isten arra próbált tanítani, hogy hogyan engedelmeskedjem a férjemnek, akkor azt hittem, belehalok. Őszintén megmondom, nem gondoltam, hogy kibírom. Úgy értem, rengeteg lázadás volt a lelkemben amiatt, hogy az apám molesztált, meg azért is, mert 18 évesen már férhez mentem egyszer, és állandóan megcsalt a férjem más nőkkel. Más férfiak is molesztáltak, ezért megfogadtam, hogy soha többé egy férfi sem fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak. Na gyerünk, van itt néhány lelki társam? Aztán odaértem a Bibliában ahhoz a részhez, hogy a feleség rendelje alá magát. És megláttam az alkalmazkodni szót. Alkalmazkodni. A feleség alkalmazkodjon a férjéhez. Azt sem tudtam, hogy hogy írják a szót, nem hogy megcselekedtem volna. Amikor elolvastam, a hideg futkosott a hátamon. Szerintetek itt állnék ma, ha még mindig feleselnék vele a színfalak mögött? De néhányatokat Isten arról győzköd, hogy ne legyen olyan lázadó a hozzáállásotok. Na, Isten áldjon! A háta mögött beszélsz a főnöködről, megítéled és kritizálod a pásztorodat. Mindenkiről van megjegyzésed, mert te többet tudsz, mint bárki más. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy mindent jobban tudnak, és tudományosan bebizonyították, hogy akik azt hiszik, hogy mindent tudnak, azok tudják a legkevesebbet. Semmit sem tudunk, amíg rá nem jövünk, hogy igazából semmit sem tudunk. Na gyerünk! Amikor a Biblia azt mondja, hogy hajj meg önmagadnak, az arról a fájdalomról szól, ami széttépi a lelkedet. Amikor Isten olyasmire kér, amit nem akarsz megtenni, de elolvastad a Róma 12:1-et, és tudatosan odaszántad magadat, hogy meg fogod tenni, amit Isten kér tőled, mert elhiszed, hogy ő jó, és bármit is kér tőled, az végül is a javadra válik majd. Na gyerünk! Azt mondod erre, a főnököm egy bunkó. Tényleg azt akarod, hogy odalapozzak az 1 Péterhez, és elmondjam, elolvassam, hogy mit mond a Biblia arról, hogy miként kell viselkedni egy basáskodó főnökkel. Azt mondja, hogy rendeld alá magad neki, bánj vele kedvesen. Te most viccelsz velem? És ilyenkor jön az, hogy de miért? Miért? Ez nem fair. Ez így nincs rendjén. Az fair volt, hogy Jézus keresztre ment és elhordozta a te bűneidet? Isten nem kéri tőlünk, hogy azt tegyük, amit mások. Nem azt kéri, hogy azt tegyük, ami könnyű, kényelmes vagy népszerű. Ő azt kéri, hogy azt tegyük meg, amit ő kér tőlünk, hogy ez dicsőséget hozzon neki. Nekem sok éven bekerült, hogy eljussak oda, amikor már nem beszéltem vissza Dave-nek. Még mindig előfordul néha. De csak nagyon-nagyon ritkán. Valójában nagyon jó kapcsolatunk van. Dave-nek nagyon tetszik az én pimasz természetem. És ha látom, hogy komolyan beszél, akkor befogom. Nem vagyok ostoba. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a Krisztus szeretete az, ami rábír minket, hogy helyesen cselekedjünk. Minél inkább beleszeretsz Jézusba, annál inkább hajlandó leszel megtenni, amit mond neked. Akár kényelmes az számodra, akár nem. Tudjátok, őszintén szólva, és még manapság is mindig inkább azt tenném, amit én akarok, és ti is. Még mindig nem vagyok oda igazán az engedelmességért és az alkalmazkodásért. Mind a saját elképzeléseinket akarjuk, de ma már nem lázadnék direkt semmilyen felettem lévő tekintély ellen. Tudjátok miért? Azért, mert tudom, hogy az hatással lenne az életemen lévő kenetre, és ez az egyetlen dolog, ami van nekem, ezért semmi pénzért nem kockáztatnám. Nem voltam boldog, amikor lázadó nő voltam. Szeretném, ha megnéznénk a második tesszalonikai levelet. Az Antikrisztus szelleme már működik a világban. És ez a lázadás szelleme. Kérlek, értsétek meg! Mit látunk ma a világban? Az Antikrisztus már színre lépett, mert bármerre nézek, lázadást látok. De mi nem vehetünk részt ebben. Isten nem erre hívott minket, és minél inkább engedetlen Istennek a világ többi része, annál inkább törekednünk kell rá, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Ahogy a sötétség egyre sötétebb, úgy a világosságnak is egyre világosabbnak kell lennie. És az a veszély fenyeget minket, hogy velük együtt mi is elmegyünk a rossz irányba. Könnyű az áramlattal együtt úszni. Az már egy kicsit nehezebb, amikor szembeúszol vele. Nem erészeld azt tenni, amit mindenki más. Ne ülj az ebédlő asztalnál a főnöködről pletykálva, csak mert mindenki más is ezt teszi. Menj és imádkozz érte. Menj és imádkozz a többiekért is, és amikor megkérdezik, hogy te mit gondolsz, csak mondd azt, tudod mit? Hálás vagyok, hogy van állásom. Lehet, hogy nem csinál mindent jól, de én sem. És tudjátok mit? Minél inkább hallom, ahogy az emberek Isten ellen kiáltoznak, én annál inkább mellette akarok kiabálni. Tudjátok, én szeretem ezt a műsort, belenézni a kamerába és azt mondani, Isten él, ő az első és az utolsó, és ő van a kettő között is. Nem fogsz megszabadulni Istentől, nem érdekel, hogy mit próbálsz tenni, Isten életben van a Föld nevű bolygón, és ha minden eltűnt, ő akkor is itt lesz még. Amen. Amen. 2 Sámuel 24:18. Gád még azon a napon elment Dávidhoz, és ezt mondta neki, menj és állíts oltárt az Úrnak a jebuszi Arauná szérűjén. Elment tehát Dávid Gád beszéde szerint, ahogy megparancsolta az Úr. Amikor Arauná kitekintett, és látta, hogy a király megy hozzá szolgáival együtt, kiment Arauná, és arccal a földre borult a király előtt. Azután ezt mondta Arauná, miért jött szolgájához az én uram, királyom? Dávid így felelt. Azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt. Oltárt akarok itt építeni az Úrnak, hogy megszűnjék a népet ért csapás. Dögvész tört ki a táborban, és amikor Dávid megkapta az Istentől való kijelentést, az arról szólt, hogy menjen és építsen oltárt ezen a szérűn, hogy így megszabaduljon a járványtól. Ezért elment ehhez a másik királyhoz, hogy megvegye tőle a szérűt és oltárt építsen. Arauná ezt mondta Dávidnak, fogadj el az én uram a királyom, és áldozzon, ahogyan jónak látja. Nézd, van itt szarvasmarha is az áldozathoz, a cséplőeszközök meg, vagyis azt mondta, tessék, hadd adjak neked mindent, amire szükséged van. Odaadom a területet, adok fát is, biztosítom a tüzet. Mindent adok, amire csak szükséged van. Figyeljetek, mit válaszolt Dávid. Majd így szólt Arauná a királyhoz, legyen kegyelmes hozzád Istened az Úr, de a király ezt felelte Araunának, így nem, csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek az Úrnak. Semmibe nem kerül neked az engedelmességed? Megállsz azon a ponton, ahol kényelmetlenné kezd válni a dolog? Elhagyod az alkalmat, amikor már kényelmetlenül ülsz? Amikor a tanító vagy a prédikátor konfrontálódik veled, akkor mész és keresel egy másik gyülekezetet? Amikor a főnököd helyre igazít, akkor fogod magad és keresel egy másik állást. Amikor a férjed 12-jére kér meg valamire, amit már 12 éve nem akarsz megtenni, akkor mész és keresel egy másikat? Senki sem mondja meg, hogy mit tegyek. Egész életemben szórakoztak velem több, és senki sem mondja meg, mit tegyek. Ez nem fog működni. Nem fog, nem fog, nem fog. Hozzunk döntést, mielőtt hazamegyünk. Hogyha engedelmeskedünk Istennek, az bele fog kerülni nekünk valamibe. De hadd mondjak valamit. Az az ár, amit az engedelmességért fizetünk, az semmi ahhoz képest, amilyen osztalékot kapunk majd a másik oldalon. Amen. Gyerünk, álljunk fel!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna World. Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Hello, Budapest, Hungary. My name is Kim Meyer, the host of Choose to Rise. And I

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Áthaladt a gólvonalon egy labda, és több ezer ember ünnepelt. Ma már szürreális ez a gondolat, ez a kép. Emberhalásznak vallja magát mai vendégem, az egykor ünnepelt válogatott labdarúgó. Amikor Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben árnyalja a Jézus főpapi beszédéből gyakran ismételt gondolatot, vagyis nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Szóval Pál arra is utalhat, hogy a sötétségben megbújó kincsek felfedezése a kereszténység feladata, hogy az elfogadás és a békéltetés szolgálata sokkal mélyebb, mint érzelmi reakció, mert az emberi méltóságot védi. Lelki és testi megküzdési mechanizmusainkkal, Krisztus követőiként is zsákutcába futhatunk, ha nem emberi mi voltunkra, Isten képűségünkre tekintünk. Ha elfelejtjük, hogy egyediek vagyunk, egyéni küldetéssel, és arra hívva, hogy felemeljük embertársainkat. A személyes kapcsolódás, az Isten-ember bizalmi kapcsolaton alapuló függőség, mint ön és közösség védelmi mechanizmus megélése, nem csak az ateisták, a keleti vallások követői és a spirituális narcizmus híveinek istenképét festeni át, helyzetbe hozna keresztény vallás károsult állampolgárokat is, mert elhinnék, az Isten valóban ad új esélyt. Nekünk is. Stílszerűen, szabad rúgásból lőhetünk gólokat. Egy székhelylegény a vendégem ma, aki pék, emberhalász, férj, édesapa. Médiazaj helyett, hello, én Bali Mónika vagyok. Teremtő életet talált a Hideghegyen az egykori válogatott labdarúgó, akit ma már Isten hoz helyzetbe, nem egy foci csapat. És eredményesebb, mint valaha. Az NB1-ből indult a hepe-hupás Isten keresése, világi hívságok, spirituális útvesztők, nepáli meditálások, kipróbálta az életet, de az élet is megpróbálta őt, és aztán Erdélyben, sok-sok évvel ezelőtt, mennyei találkozásban volt része. Számára is megdöbbentő szavak folyamai áradtak belőle, miközben fogta nagymamája Bibliáját. Aztán elolvasta János evangéliumát, és 5,5 napon át csak vizet ivott. Engedte, hogy átmossa őt az, akit mindig is keresett. Élete igazi pálfordulás, ma is híres ember, csak épp a pityókás kenyeréről, a hétkenyér zarándok pékségről, ökoházról, és arról, hogy engedtessék meg nekem. Krisztus bolondja ő. Bodor István, köszöntelek szeretettel nálunk a River Manna stúdióban. Majdnem elsírtad magad.
2: Krisztus szeretetével köszöntök én is mindenkit, a kedves rádió hallgatókat.
1: Ennyire megható volt, amit hallottál az elmúlt egy-két percben?
2: Igen, mert mindent neki köszönhetek.
1: Amikor Söveges Imre pásztorom, aki az Omega Budapest vezető lelki pásztora, felhívott engem hetekkel ezelőtt. Hú, Mónika, akkora ötletem van, annyira tiéd a téma, hú, ez a srác, olyan jót fogtok evangelizálni, olyan jót fogtok beszélgetni Jézusról, de mondom, jó van, pásztor, ki az? Kit kellene hívnom? Kit szeretnél? Hát a Bodor Isti, és akkor már tudtam, hogy na jó van, megyek a Balaton felvidékre. De figyelj, itt van a most nyár, július, most ért véget a Copa America, a foci EB, te válogatott focista voltál, muszáj reflektálnunk azokra az eseményekre, amiket ott láttunk a pályán, meg a pályán kívül, meg közben jött a hír, hogy a Roberto Firmino, a Liverpool egykori csatára evangelikus gyülekezet lelkészeként folytatja pályafutását, Isti. Na, most már annyit beszéltem, tiéd a szó. Mit gondolsz a sztárfocistákról, az életükről, és mit jelent neked ma a foci?
2: Ó, Istenem!
1: Jaj, de jó! Na, figyelj, én már többet nem beszélek, tiéd a szó. Mi ez a ja Istenem?
2: Úgy jöttem ide hozzád, hogy Krisztusról teszek bizonyságot. Kizárólag őról beszélek. Valóban volt az életemben egy korszak, amikor NB1-be fociztam, és sikereket éltem meg, de ma már nem követem, akkor sem nagyon nem volt kedves számra, hogy nézzek focit, inkább bent szerettem lenni a pályán, és focizni, gólt lőni. Nem igazán néztem focit. De
1: a nemzetközi bajnokságokat sem nézted, nem?
2: Nagyon ritkán néztem focit. Tényleg.
1: De abból tanulni is lehet. Az egyrészt élmény, meg tanulhat is az ember.
2: Egy őrült voltam akkor is, ilyen szempontból nagyon szerettem focizni, nem szerettem a táblán az elméleteket. Megélni szerettem bent a pályán azt az egész életet, úgyhogy a döntőt megnéztem, a magyarokat követtem, a Kevin nevét én is hallottam, mint az egész Magyarország. Örültem annak a gólnak, örültem az eredménynek, szurkoltam a magyaroknak, de nem úgy van az életemben a foci, mint egy volt labdarúgó, hogy sok továbbra viszi ezt, és ezt megéli.
1: Az élvonalban játszottál. Ennyire át lett mosva a szíved?
2: Elvégeztetett, befejeztem. Befejeztem, nincsenek semmiféle vágyaim, semmiféle üresség, vagy valami olyan, ami nincs megélve, vagy valami.
1: Teljes az életem.
2: Teljes az életem. A fiamban egy ilyen gumilabdával tovább rugom, ha úgy van, a kisfiammal. Aranyos látni azt, hogy mint a hokibottal úgy tolja a labdát, hogy, hogy nem látom tehetségesnek, ha bár nagyon gyors, most jön elő ugye 4 éves. Hmm. Úgyhogy látni ő benne azt a... Szóval ez nagyon nagy ajándék.
1: Milyen gyümölcsei voltak az akkori életednek, és milyen gyümölcsei vannak a mostaninak?
2: Gólt lőni a Ferencvárosnak, vagy az MTK-nak, vagy az Újpestnek, és úgy gólt rúgni, hogy azzal a góllal győz a csapat, és több ezer ember kiáltja, hogy Bodor Isti a legnagyobb király, azt azért el kell viselni. Azt el kell viselni, ezt a sikert. Nem voltam olyan nagyon sikeres a válogatott focistán, Magyarországon sajnos nem lehettem, később kaptam meg a magyar állampolgárságot, román ifjúsági válogatott voltam. De az NB1-et azt teljesen megéltem itt Magyarországon, nagyon kedves volt számomra itt focizni magyar földön, és aztán magyar állampolgárságot is megkaptam, de akkor már abba hagytam a focit. A lényeg az, hogy ezek a gólok után, amikor énekelték a nevemet, és én voltam a király, ezt a dicsőséget megélni, és ugyanakkor megélni ennek az árnyékát is, mert amikor nem ment be, akkor az édesanyámat szitták, szóval ezeket a terheket el kellett hordozni, úgy, hogy nem voltam bölcs, nem mondhattam magam bölcsnek, hanem egy székely srác, aki kikerül Magyarországra, is tettem a dolgomat.
1: Ezt a beszélgetést az Isten dicsőségére élni gondolatra szeretném felfűzni. Természetesen kibontjuk azt a részt is az életedből, ami a megtérésed, a megbékélésed Istennel. Mielőtt oda eljutunk, nézzük már meg azokat az igéket, amiket én kiírtam, ami a dicsőségről szól. Pál apostol ír a rómaiakhoz, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Róma 3.23. Szűkölködik az ember, ha nincs jelen benne az életében az Isten dicsősége.
2: Amen.
1: És akkor ott van még ugyanebben a levélben, hogy és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Róma 1.23. Én bevallom, hogy nagyon-nagyon élvezem, amikor látom Messit, Lionel Messit focizni, de azért őt is felemelik királynak. Hát ha valakit valaha fociban felemeltek királynak. És a beszélgetés előtt nem titok, átküldtem neked azt a cikket, amiben olvashatunk arról, hogy ő mindig Istennek adja a dicsőséget. Nem tudom, hogy újjászületett ember vagy sem, de azért ilyen terhet elviselni, el se tudom képzelni, hogy működhet úgy, ha mondjuk az embernek nem egészséges a lelke. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Mikor volt ez a pillanat, Isti, amikor rájöttél arra, hogy téged királyként, istenként tisztelnek, vagy neked idegen isteneid vannak, és hogy itt valami nem jó, ez helytelen.
2: Engem nagyon szeretett

0: Szóval ez így hozzátartozott. Nagyon hálás vagyok ezért az edzőért.
1: 2001. szeptember 11 a te életedben is fordulópont.
0: Így van.
1: Mi történt akkor ott?
0: Kecskeméten. Így van, akkor voltam Kecskeméten, és akkor, hogy megtörtént ez a merénylet, és olvastam az újságban, hogy, és tévékben is néztem, hogy a repülőn, amikor megtudták, hogy meg fognak halni az emberek, akkor elkezdtek üzengetni, ha bár nem is szabad a telefonon, de elkezdtek üzengetni a szeretteiknek, hogy mennyire szeretlek. Ugye távol a szülőföldemtől egyedül voltam, és akkor olyan szíven ütött ez a dolog, hogy miért van ez, hogy megtudjuk, hogy vége mindennek, és akkor kezdünk kifejezni igazi érzelmeket, hogy a szeretetről, és hogy én nem akarok egy ilyen életet élni, 30 éves voltam akkor. Azt szeretnék egy olyan életet élni, amikor ki tudom fejezni az érzelmeimet, meg tudom élni az életemet őszintén. Sírtam sokat is, mert felismerések jöttek, hogy ez nem egy igaz, nem egy olyan élet, amit én élni szeretnék. És 30 évesen akkor sok kérdés jött a szívembe, hogy ki vagyok én? Van-e Isten? Ki Isten? Miért születtem erre a földre? Miért pont ide? Mi a dolgom? Van egyáltalán az életnek értelme? És ezekre a kérdésekre nem tudtam a választ megkapni az öltözőbe is, abban a körben, abban a körben is így levettem az első könyvet a polcra, ami Osótól volt, a Mi a meditáció, a második a Dalai Lámától a Boldogság művészete, és akkor az ördögbe is csapott, mert látta a nyitott szívemet, és ő majd ajánlott nekem dolgokat.
1: Na miket?
0: Hát ezeken keresztül, ezeken a könyveken keresztül mindenféle ezotérikus, spirituális dolgokat.
1: Miket próbáltál ki, és milyen messzire vitt ez el téged? Mert azt tudom, hogy Nepálig, de konkrétan a lelkedben milyen messzire vitt ez el téged?
0: Ja, hogy jöttek ezek a kérdések, hogy ki vagyok én, akkor így kívántam megismerni önmagamat, az önismeret, az nagyon foglalkoztatott, és nagyon sok könyvet megvásároltam, és elkezdtem indulni. A meditáció az elkezdett foglalkoztatni, a légzés, a befele figyelés, mert gondoltam, hogy az, akit keresek, az bennem van. Mm. És így ezen az úton nagyon mélyre mentem. Próbáltam ugye a pránanádit, a reikit, a vipasszánába voltam, így Nepálba, Távol-Keleten többször, elmentem szerzetesekhez, ashramba, én meditáltam sok óra.
1: És mit
0: keresztül.
1: Adott az neked? Ezek a meditációk, figyelj, ott azért egy elvonulás, nyugodt légkör, nem bántanak, nem vagy bűnbak, elfogadás van, szeretet van, nem a bibliai értelmezésben az önfeláldozó szeretet, de hát mégis befogadtak.
0: A kérdésedre válaszolva, hogy mit adott a Krisztusban, válaszolva semmit. Akkor, mivel hogy az egész életem arra fűződött fel népi táncosként, hogy rám figyeljenek, aztán jött az M1-es labdarúgásnak rám figyeljenek, aztán jött a network marketing, MLM, multilevel marketing, megláttam, hogy a színpadra lehet kerülni, hogyha egy bizonyos szintet elér az ember, az is nagyon, nagyon, nagyon izgalmas lett számra, hogyha vége a focinak, de újra ott lehetek a központban, rám figyelhetnek, és akkor, amikor már azt is éreztem, hogy ez is nem az a világ, amit szeretnék, akkor jött ez a guruizmus, hogy mint guru a lábam előtt heverhetnek tanítványok, és én lehetek a guru, és kiráz engem is most is a hideg.
1: Engem is.
0: És volt olyan, hogy 200 embert meditáltattam Székelyudvarhely mellett egy táborba, és utána mindenki velem akart lenni, mindenki velem akart beszélgetni. Ez a dicsőségnek, aki harcoltam ezért, hogy a központba legyek.
1: Figyelmet kaptál, dicsőséget kaptál, és belül mit éltél meg?
0: Üresség volt. Teljes üresség volt, és nem volt áldott az életem. Folyamatosan ott voltak azok a eredménytelenségek, a hűtlenség, ugye egyik barátnő jött, a másik barátnő ment. Tehát így folyamatosan a szívem szakadt meg szívek törtek össze ezekben a kapcsolatokban. A hűséget nem ismertem. Nem ismertem az elkötelezettséget, nem ismertem ezeket, hogy egy olyan életet éljek, hogy az igen, a nem. Tehát úgy szédítettem az embereket, ahogy csak akartam. Nem szívesen gondolok vissza, de ez megtörtént az életemben.
1: Leépültél közben fizikailag is, vagy idézőbe csak lelkileg?
0: Az a leépülés már az elvonulásom a faházba, az már 16 kilót fogytam, de az már egészségesen rengeteget sétáltam az erdőn, kérdeztem.
1: Ez mikor
0: sokat.
1: Történt ez a faházas elvonulás?
0: 2015.
1: Előtte jártad meg Nepált.
0: Igen.
1: És mi volt Nepál és 2015 az erdélyi faház élmény között, és mindjárt jövünk ide az erdélyi faház élményre.
0: Folyamatos keresés, folyamatosan kerestem, nem szűnő keresésben voltam az igazságot, a teljes igazságot.
1: Könyvekben, tanfolyamokra jártál, gondolom.
0: Minden tanító, ahol összecsendült két tányéron, ott voltam. Ha Magyarországon volt, akkor jöttem, eladtam mindenemet, amin volt, abszolút mindenemet eladtam, teljesen. Lakásomat, autóimat, mindent eladtam, és mindent nem eldrogoztam.

0: dolgoztam, nem alkoholizáltam, hanem mind ilyen tanításokba tettem. Mind őrölt utaztam mindenfele, ahol spirituálisan, lelkileg fejlődhetek, minden az egész dolog arra ment ki, hogy azt akartam, hogy szeressenek, és hogy szeressek.
1: És az Erdélyi Faház élmény előtt, vagy után történt az a trauma, az édesapád elvesztése, amiről könyvet is írtál, és el is hoztad nekünk ide a stúdióba, a címe Kiút a labirintusból.
0: Ez a faház elvonulás előtt volt egy évvel, azt hiszem, édesapám, amikor a halottas ágyán fél testele bénulva tette fel ezt a kérdést, hogy hogyan tudnék, fiam, megnyugodni.
1: Felolvasok ebből egy részt, pontosabban ezt a részt. Hogyan tudnék megnyugodni, ez a címe, és blattolni fogom. Most kaptam meg ezt a könyvet Istitől, amikor megérkezett hozzánk a Manna River stúdióba, és utána folytatjuk a bizonyságaiddal, Isti, és azzal, hogy milyen gyümölcsei vannak most az életednek, mit jelent tényleg Isten dicsőségére élni, és azt is megnézzük, hogy mit jelent a Bibliában a dicsőség szó. Uh-huh. Héberül, az Ószövetség nyelvén és görögül, az Új Szövetség nyelvén, mert ezt is kigyűjtöttem. Na, akkor nézzük, hogy mit írtál édesapádról. Hogyan tudnék megnyugodni? Ahogy teltek a napok, alkalmunk volt a poklot is, a mennyet is átélni édesapám közelségében. Volt, amikor a bicskáját kérte erőszakosan, hogy végezhessen az életével, és volt, amikor szinte angyalként viselte fájdalmait és mondott köszönetet mindenért. A közeli barátok látogatását mindig nagy izgalommal várta, és amint vendége volt, azt úgy fogadta olyan mély szeretettel, hogy azt tanítani lehetne. Mindenkit lenyűgözött a humora és a nyitottsága. Aztán jött a pillanat, amikor újra búskomorságba zuhant és a halálát kívánta. De rögtön. Ebben a hullámzó kedély állapotban volt, amikor egyszer csak nehezebben kezdett beszélni, és az étvágya is kezdte elhagyni. Aztán egy megfáradt pillanatában elérkezett arra a pontra, amiért ez a könyv valójában megszületett. Tulajdonképpen mi is történt abban a pillanatban? Az, ami ennek a fejezetnek a címében is ki van fejezve. Amint ott álltam az édesapám ágya végénél, teljesen őt figyelve, egyszer csak megszólal. Hogyan tudnék megnyugodni, fiam? Akkor ott megéreztem, hogy okoskodásnak nincs helye. Valami másra van szükség, valami hatásosra, valami olyanra, ami még nálam is, 13 év igazságkeresés után, nagyon ritka vendég. Azt mondtam neki, a meditáció segíthet. Mire ő olyasmit tett, ami elől több éven át görcsösen menekült. Megkérdezte, hogy ezt hogy kell. Ez volt az a pillanat, amikor nyitottá vált a segítségre. Annyit válaszoltam, hogy mihelyt a légzésedre figyelsz, az segíthet. Ekkor történt az, hogy az apukám 4 vagy 5 ki- és belélegzése tudatossá vált, azaz megfigyelte, ahogy a légzés csak úgy magától, idézőjelben magától megtörténik. Itt született meg az elcsendesedés hatalma, a találkozás a végtelennel, egy szeretetteljes megadás az életünk, légzésünk irányítójának, teremtőnknek. Ami ezután következett, az határértékű a csodával. Édesapám, amint elcsendesedett, abból a mély csendjéből hálás köszönetet mondott szeretett családja tagjainak, akik, hála az Úrnak, mind jelen lehettünk. Először az édesanyámat köszöntötte, mondván, hogy róla még sokan fognak hallani, mert ilyen drága asszony nem sok van a világon. Utána a nővérem következett, hogy a lányom egy igen-igen jóra való, jóságos nő. A végén meg a fiát köszöntötte, hogy ilyen fiú ritkaság ebben a világban. Most, amint e sorokat írom, még érzékenyebbé válok a teremtőnket illető hatalmas bizonyságra. Hiszen akkor, abban a pillanatban az, amit édesapám kijelentett, az egy üzenet volt a magasságbelitől. A hangja teljesen másképp hangzott, amint engedte, hogy a teremtő szóljon általa. Akkor történt meg, hogy igazságban találkoztam édesapámmal. Abban az igazságban, amelyben a kétely, a bizalmatlanság, az előítélet és a hitetlenség megszűnt létezni. Ami viszont felébredt benne, az a Szentlélek hangja volt. Mindannyian, a család minden tagja úgy éreztük, hogy megáldattunk. És arra kértem édesapámat, engedje meg, hogy együtt közösen mondjuk el az Úr imáját. Mire ő azt mondta, hogy igen. Egymás kezét összefogva, az édesapám, az édesanyám, a nővérem és jómagam elkezdtük hangos szóval mondani a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És ekkor figyeltem fel édesapámra, hogy ő csak halkan, inkább magában imádkozott. Megkértem nagyon szépen, és lehet kicsit szigorú szeretettel, hogy mondja hangosan. Elkezdte ő is hangosan mondani tovább. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A mi Urunkhoz szóló imád befejezve még megszólalt bennem, és én kimondtam, egy szabadító ima, ami mindannyiunkról szólt, de inkább édesapámról, és az ő terheinek, nehezteléseinek az elengedéséről. Amint ez az ima véget ért, édesapám csillogó szemekkel rám nézett, arca nyugalommal és élettel telt, és csak ennyit mondott. Köszönöm, fiam, hogy visszaadtad az életemet. Akkor, abban a pillanatban a 15 év hosszú önismereti út befolyása alatt ezt a mondatát dicsfényként vettem magamra, és egy picit jólesően megfürödtem benne. Most, amikor Isten segedelmével a könyv íródik, édesapám hálaadó köszönetére ezt mondom. Dicsőség a magasságos Istennek. Boldog az az ember, kinek bűnei megbocsátatnak. Isten akarata beteljesedik. Azon az estén még megcsodáltuk együtt a teli holdat. Közös imával Jézus tanításait dicsőítettük, és másnap délután édesapám megbékélve hagyta itt ezt a földi életet, létet. Köszönöm, Bodor Isti, hogy elhoztad nekünk ezt a könyvet, és hogy felolvashattam. A sebezhetőséged az annyira nyilvánvaló. Amikor beléptél hozzánk a stúdióba, a tekinteteden, a szíveden, hogy de jó, Mónika, hogy Isten dicsőségéről tudunk beszélgetni. Kész zsebkendőt?
0: Nem.
1: Nem?
0: Megoldjuk.
1: Oké. Okay. És ezeken a sorokon keresztül is szándékosan nem akartam a rögzítés előtt beszerezni ezt a könyvet, hogy lepjél meg. Mi történt az édesapa hazaköltözése után az életedben? Mi a következő nagy állomás?
0: Édesanyámmal gyászoltam együtt. Azokban a napokban. Egy jó 3 hónapot együtt voltam az édesanyámmal a Erdélyben. Megéltem, tévét néztem vele, azt a szintet, ahogy ő, amit lestem azt, hogy mi jó neki.
1: És mikor mentél ki abba a faházba?
0: Aztán egy olyan periódus jött az életemben, amikor tavasszal megismertem egy lányt, és ősszel elhagyott. Ez teljesen visszacsapott a fagy, visszanyalt olyan szempontból, hogy addig a híres focista, a szép fiú, az megszerzett bárkit, és azt csinált velük, amit akart. És akkor ez megfordult, utána pedig, ahogy megismertem őket, akkor utána meg ők tettek lapátra. És ilyenból volt vagy őt. Ami az utolsó, az nagyon erős volt, az széttört a szívemet, mert éreztem, hogy szeret, csak nem tud megbízni bennem. Nem tudja az életét átadni, hogy teljes bizalommal, hogy teljesen rá azt mondja, hogy igen, veled akarok élni. És akkor mondta, hogy ahhoz, hogy az működjön, kettőnk közt az a kapcsolat, ahhoz nekem újjá kell születni, de nem egy keresztényként mondta ezt, hanem így ki mondta ezt a szó, ezt a mondatot, hogy nekem ahhoz újjá kell születni. És akkor én kész voltam a halálra, mondtam, hogy és akkor itt Budapesten volt ez a lány, és hazamentem Erdélybe, és éreztem, hogy nekem tényleg jobb a halál is.
1: Melyik évet érjük is?
0: 2015. Februárban vonultam ki ebbe a faházba, minden összejött úgy, ahogy kell, egy erdő közepén, Székelyvarságon, gyönyörű helyen.
1: Na, mesélj.
0: És akkor úgy mentem oda, hogy akkor már elmentem egy karizmatikus közösségbe, elvitt egy srác oda, elhívott engem, még mielőtt faházba vonultam volna, egy ilyen nagyon Krisztus szerető srác felpakolt engem almával, mindennel, mondta, hogy egy ilyen elvonulásra ez egy nagyon nagy dolog, Isti, és imádkozni fogok érted. Aztán volt egy másik srác, Bodó Attila, gyergyói székely fiú, aki mondta, hogy Isti, ha te ilyenre rászánod magad, vidd magaddal a Bibliát. Mm-hmm. Vittem magammal vagy 5 könyvet, volt nálam tarókártya, sok mindent vittem, ott volt a svéd
1: biztos,
0: asztal.
1: Ami biztos.
0: Biztos, ami biztos, igen.
1: Svéd
0: asztal ott volt kiterítve, és ott volt a nagymamám bibliája is, és ott volt ez a hang, a barátom hangja, akibe bíztam, hogy vidd magaddal a Bibliát és a János evangéliumát kezd el elolvasni. És attól én meg a hajnal 4-kor megérkeztem a faházba, 21 hónapos volt a terv, és 21 napos meditáció, 21 nap az hajnal 4-kor ébredtem, dinamikus meditáció, délután pedig egy kundalini meditáció. Ugye ez még bennem volt, hogy ezt csinálom, tarotot nyom, mindent csináltam, és közben elkezdtem olvasni a Bibliát, igen. Igen, nagyon-nagyon érdekes volt. Gyönyörű hó, térdig érő hó, gyönyörű fenyők, egy dézsa, amit felfűtettem, egyedül voltam ott az egész helységen, ember nem volt. Sírtam, sokat fájt, hogy nincs ott az a lány, hiányát éreztem, nagyon mindennek az egész életemet romba éreztem, hogy azért romba tört minden. A megtört szívekhez jön, ma már tudom, az Úr Jézus. Úgyhogy engem így kapott el ez az egész. És ez 17 napig így folytatódott, a meditáció reggel 4-kor, és olvastam mindent, addig, hogy a 17. napon ez a fiú meglátogatott engem a faházba, Attila barátom. Mondtam, hogy maradj itt, holnapig aludjál itt. Azt még szeretném mondani, hogy az első 5,5 napig valóban nem ettem semmit, csak forrásvizet ott mellettem, és csak forrásvizet ittam. 7 nap volt a terv, de úgy éreztem, hogy gyengül a testem, és az erdő közepén úgy bennem jött egy félelem is, hogy tehát azért annyira nem akartam meghalni. És a 17. nap után végeztem szorgalmasan ezt a meditációs folyamatot, amikor kijött Attila hozzám, meglátogatott, és mondtam neki, hogy figyelj, holnap alhatsz itt, maradj nyugodtan, de holnap 3:30-kor egy ilyen dübörgő meditációval nyitom a hajnalt, hogyha esetleg nem zavar téged is.
1: Mi az, hogy dübörgő meditáció?
0: Hát ilyen dinamikus meditáció, az egy nagyon erős zenére.
1: Ja, te jó ég.
0: És ez 1 órán keresztül, de mondta Attila, fantasztikus volt, és ez nagyon tanulságos, hogy nem pofozott le engem, hogy Isti, ez egy hülyeség, Isti, ez egy marhaság, Isti, ez bűn, Isti, ezt ne csinált, hanem egy olyan hozzáállása volt a Attilának, hogy jó, csinált, de emlékszem az arcára, hogy ilyen megszomorodva válaszolt. Az a ragyogó tekintetű barátom, aki már ismerte Krisztust, de ő is bukdácsolt, az első napjai volt, de őt már lemorzsolta ilyesmiről, ő is földön körül utazott, meg India, minden, tehát nem hiába, ha találtunk egymásra. De ahogy válaszolt, másnap 7:30-ig aludtam. Ez a 17. nap volt, és én utána egyáltalán már nem folytattam ezt a meditációt. Ott akkor beszélgettünk nagyon sokat, és ahogy elment...
1: De ő érvelt akkor Krisztus mellett. Hagyta, hogy meditálj, nem vagdalkozott?
0: Nem vagdalkozott, mondta Krisztus az egyetlen.
1: Oké.
0: Nem ennyit tudom szóról szóra, de a tekintete minden az le volt nagyon egyszerűsítve.
1: Jaj, de jó, hogy ezt mondod, a tekintetet. Muszáj megragadnom ezt a szót, mert amikor én 2003-ban kiutaztam a Szaharába, menekültáborokba, akkor televíziós tábbal, a Baptista Szeretett Szolgálat egyik misszióját látogattuk meg. Engem is a tekintetek ragadtak meg. Szenci Sándornak és a feleségének, Katinak a tekintete, ők most már az Úrral vannak, és a kollégáiknak, szolgatársaiknak a tekintete. És te tudod, mit éreztem? Hogy én mindent megadnék, hogy nekem ilyen tekintetem legyen. És
0: nagyon jó.
1: De milyen jó, hogy te is azt mondtad, hogy gyakorlatilag a tekintete, Attila tekintete bekísért Jézus karjaiba.
0: Igen, olyan kettősség van ebbe az egységbe, mert ott van a megszomorodás, amikor szomorú Jézus azért, hogy tévelgünk, de ott van az a végtelen öröm az örök életről, az ígéret. Nagyon nagy ez a tekintet, és innen jön a tekintély is, hogy ezt nagyon jó most, hogy ezt ebben járunk, nekem ez most nagy vágy a szívemben, hogy vannak tekintélyek, akikre nagyon jó felfigyelni, mert oké, hogy ott van Szentlélek, és elküldte, és az fog bennünket minden igazságra elvezetni, de ma élnek Magyarországon, ezen a földön, fizikai testben igazi Krisztus követők, akik bennünket nagyon sokat segítenek, hogyha mi alázattal meg tudunk térdelni Krisztus előtt, de a benne élő Krisztus előtt. És Isten adjon bölcsességet, látást erre, hogy megtaláljuk, Isten küldje el hozzánk, aki bennünket tud mederbe terelni, a keskeny úton. Végtelen fontosnak tartom, mert látok embereket, hogy a Szentlélek azért jött, hogy tanítson, és nem foglalkoznak emberekkel. Nem is hallgatják meg, és így nem tud megtörténni a megfedés, nem tud megtörténni az a fajta közösség, az az Isten népe.
1: A bátorítás, az emelés,
0: teljesen,
1: a tanítványozás.
0: Ez a sok minden, úgyhogy nagyon jó például az ilyen ajándék, mint amilyen Imrének, van Süveges Imrének, amikor visszagondolok, hogy ezelőtt 8 évvel találkoztam életemben, először megláttuk egymást Marosvásárhelyen, kis zöld fülüként ültem, nem mintha most más fülem lenne, de ott ültem az első sorba, és egyszerűen rám nézett, és mondta, gyere be te is a vezetők találkozójára. Nagyon szeretem, amikor emberek, tehát egy szent szellemmel teljesen látják azokat a dolgokat, amit látniuk kell.
1: Menjünk vissza az edélyfaházba.
0: Menjünk.
1: 21 napos meditációra vonultál el, és a 18. napon már nem meditáltál ezek szerint.
0: Utána már nem. Utána már a nagymamámnak a Attila elment,
1: igen,
0: elköszönt. Elkísértem 20 kilométert gyönyörű hóba, medvék közelségében, de akkor aludtak, mert nem láttam egyet sem. De gyönyörű hely.
1: Hála az Úrnak.
0: Hála az Úrnak, gyönyörű hely, és akkor már előtérbe került a mamám, 102-110 éves bibliája. Elkezdtem olvasni nagyon intenzíven, és akkor a Dézsát akkor már kezdtem fűteni fel az ezotérikus könyvekkel, meg a tarókártyával.
1: Vagyis égetted el.
0: Égettem el, senki nem mondta nekem ezeket. Abszolút jött a szívembe, hogy én takarítani akarok mindent. És egy igen megszólított nagyon erősen, amikor szinte szólt a szívembe, hogy Isti, a te üdvösséged, a te kerek teljes áldott életed nem attól, nem a cselekedetek által van, hanem a hit által. Hogy azért, hogy ne dicsekedjél, végre többé már. Mónika, ez valami felséges volt. Szinte kihúzták a szőnyeget alólam, hogy az, amit te, akit és amit keresel, és amilyen életet szeretnél élni, maga az üdvösség, az nem cselekedetek által van. Hiába állsz a fejedre, hiába meditálsz, hiába nézed a légzéseket, hiába csinálsz bármit, mert nem ettől van, hanem hitáltal, hogy elhiszed, hogy én mit tettem érted a kereszten. És amikor én ezt megértettem, leegyszerűsödött az egész életem azóta is. Folyamatosan fohászkodom, hogy van még mit egyszerűsödnie, de hogy erre tudjak tekinteni, hogy hitáltal, hogy hiszem azt, amit ő megtett, értem.
1: Meghallottad a kedves hangját Szentléleknek, Attila elment, te égetted a könyveket, és mit imádkoztál? Hogy szólítottad meg Jézus?
0: Az első imám, amire szintén senki nem tanított, és nem, hogy büszke vagyok erre, hanem hálás vagyok, az volt, hogy Atyám, tudom, hogy ismersz. Tudom, hogy tudod, hogy ki vagyok. Tudom, hogy te vagy az egyedüli az, aki tudod, hogy ki vagyok, a talpamtól a hajszálamig tudod, hogy ki vagyok, és tudod az is, hogy mi a vágyam. És az a vágyam, Atyám, hogy szabadíts meg mindattól, ami nem tőled van. Akkor már tudtam, hogy létezik a szellemvilág, hiszen belekóstoltam mélyen. Azt is tudtam, hogy a szellemvilág emberek fölött van. Nem láttam olyan tisztán a képet, hogy szent lélek, szent szellem, és az ellenségnek a szellemisége, de tudtam, hogy létezik, és azt kértem, hogy szabadítson meg azoktól, amit összehordoztam, rám tapadtak, össze-vissza tanultam, tudod, utazás ide-oda, mindenféle, attól szabadítson meg, és adja a tőle való kegyelmet abban a tempóban, ahogy ő látja.
1: De jó.
0: És tégy olyanná, mint a fiad. Atyám, kérlek, ez volt minden, aztán utána minden hajnalban volt még egy ilyen, nem meditáció, hanem minden nap jéghideg vízzel, ott azért Varsága hideg, ahogy minden nap jéghideg vízzel, ezt ma már nem alkalmazom, de akkor nagyon kellett, hogy felébredjek végleg, minden nap jéghideg vízzel zuhanyoztam, és fohászkodtam, hogy tégy olyanná, Atyám, mint a fiad. Elsősorban jellemre gondoltam, de ez tetszett a hosszú olyan szakállal, most egy hete van igazán rövid hajam, ilyen nem volt csak gyerek 3 éves koromban, mert egy igen megszólított, hogy Istennek nem kedves a férfiaknál a hosszú haj, és így ezt 10 év múlva megértettem. Hallottam én ezt az igét már régebb. Nekem a hajban nagyon nagy erő volt. Sok éven keresztül, igen, és ez is eljött, dicsőség az Úrnak, hogy ebben is meggyógyította a szívemet.
1: A hallgató kedvéért mondom, hogy a könnyen folyik, ráz a hideg, szipogok, a vizet iszom. Amit az elmúlt pár percben te elmondtál, megosztottál a Krisztussal való találkozásodról, az annyira bátorító. Vannak családtagjaim, akik szeretteim, barátok, akik még nem ismerik Istent. És ahogyan te megélted ezeket a találkozásokat, és ahogyan beszélsz róla, amilyen tekintettel, annyira megnyugtat engem, hogy tényleg megvan írva, hogy mindenkinek eljön az ideje. Nem lehet sürgetni, szolgálunk, imádkozunk, bőtölünk az emberekért, de ilyen megtapasztalások, amiket te megéltél, hát olyan kijelentéseket kaptál, és figyelj, te megértetted ott Erdélyben, 2015. februárjában, hogy Isten dicsősége, ami számít, és az ő dicsőségének a tetőpontja az a kegyelem. Minden elvétetik, ha hiszel, ha bocsánatot kérsz. Minden bűn.
0: Amen.
1: És van az élet 2.0.
0: Így van.
1: Na és hát onnan haza kellett jönni. Erdélyből.
0: A faházból? Uh-huh. Igen, ám, de a könyvnek a végén ír valamit, felolvasod, Mónika. A borító. Ki se kell nyitni.
1: Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
0: Amen.
1: János 8.30.
0: Ez csodálatos volt, amikor azt mondta, hogy megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. És nem kell sokat gondolkodjak, amikor az igét kijelentett a szívem, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És találkozhattam vele. Ez furcsa az emberi, a világi embereknek, de találkozhattam lélekben, szellemben vele. És a nagyon kedves ige, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.
1: Mit mondasz annak a hallgatónak, aki azt mondja, hogy hát azért vannak itt ebben olyan gondolatok, ami túl nagy kanyar egy lineárisan gondolkodó férfinak.
0: Jöjjön el a hétkenyér zarándok pékség teraszára, hogy ölelkezzünk egyet, és ígyunk meg egy jó bort, és hogy nézze meg azt, hogy amit én elveszítettem, hogy mit kaptam helyette. A féltett kincsekből, a földi féltett kincsekből, amire azt gondoltam, hogy engem boldoggá tesz, és azt úgy mond, nem, hogy elveszítettem, odaadtam, elvette sok minden, de hogy mit kaptam helyette? Tehát, hogy nézze meg éber szeme, legyen éber, vizsgálja meg, végtelen fontos, vizsgálja meg az életünket ma, ahogy élünk. A beszédben nem beszédben van az Isten országa, hanem erőben. Hogy nézze meg a napunkat, jöjjön el, és találkozzunk egy olyan férfinek, amilyen én is voltam, végtelen szeretettel találkozok ilyen férfiakkal, legyen az bárki is. Az, hogy Krisztusból egy morzsát, egy falatot megtapasztaljon, elég az, hogy elinduljon azon az úton.
1: Kaptál egy feleséget, kaptál két gyönyörű gyereket, egy farmot, növénytermesztés, állattenyésztés, ökoház, ökofarm, de mindez úgy indult, hogy ti a feleségeddel, gyöngyvérrel hátat fordítottatok a digitálisan toxikus életnek, és kicsekkoltatok. 2020-ban történt, úgy emlékszem. Azért tőled elvett az Isten sok mindent, de te talán még többet fel is adtál a teljes szabadságért.
0: Igen, az ő kegyelméből.
1: Miért annyira jó ez az élet, amit te most élsz a feleségeddel és a családoddal?
0: Elsősorban azért a legjobb ez az élet, Mónika, mert megértettem egy Krisztus tanításából egy nagyon-nagyon mély dolgot, hogy én embertől dicsőséget, dicséretet nem fogadok el. Ezt végtelenül fontosnak tartom, hogy ezt megérthettem, és azt mondja, gyerek, övess engem, élj te is egy ilyen életet.
1: De hát az elismerés.
0: Azt mondja, ott van a szőlősünk előttünk.
1: Igen.
0: A hétkenyér teraszán, és a szőlős példabeszédet tanítását nagyon kedves számra. Azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Ha nem maradtok a szőlőtőkén, akkor nem fogtok gyümölcsöt teremni. Viszont mi gyöngyvérrel, a feleségem és a gyerekekkel vágyik a szívünk minden reggel, ha felkelünk, és az egész életünk arról szól, hogy mi gyümölcsöket szeretnénk teremni. Maradandó, igazi jó gyümölcsöket, ami számomra azt jelenti, hogy odajön egy világi ember, a bizonyságunkból megtapasztalja Isten kegyelmét, Isten szeretetét, Isten igazságát, elgondolkodik, utána még egyszer visszajön, a vendégházas vendég még egyszer lefoglalja, és mire negyedikszer jön vissza, már vízkeresztségben részes, és Szent Szélem keresztségben. Ez a vágyunk, ez a szeretetünk, ez az minden őtőle van, és azt mondja az igébe, a szőlős példabeszédben még mond egy nagyon fontos mondatot, azt mondja, hogy semmit nem tudtak cselekedni nélkülem. Mindeneknél fontosabb, hogy megértette velem azt, hogy nélküle nem tudunk semmit tenni. Megértette feleségemmel. Ha azt mondom a birtokon, hogy a gyerekeknek, hogy apa mekkora király, akkor a lányom és a fiam azonnal rávágja, hogy Krisztus a király apa.
1: Isten.
0: És a szívből őszintén, tehát, hogy ők már értik azt, hogy ki az a Krisztus.
1: 4 és 6 éves gyerekekről
0: beszélünk. Igen, úgyhogy ez a legnagyobb öröm. Amit körbenézünk, az tele van munkával, tele van izzadságos munkával, amit nagyon szeretünk ugyan, de ez egy nagyon kemény meló, egy elkötelezettség, ami nekem azelőtt életemben nem volt, de most adott, az ebben a hőségben inni kell az állatnak. Szükséges, hogy egyen, hogy igyon, hogy egyszerűen túlélje. Ott van a tehén, ott vannak a lovak, ott vannak a juhok, ott vannak a tyúkok, a nyuszik, szóval egy élet pezsgés vesz körül, amit mi minden nap megélünk. Nem ez a vég, ez a küszöb lehet, de nem ez a vég. A vég az elragadtatás foglalkoztat nagyon sokat mostanában, hiszen hiszem, hogy nagyon közel az idő. És kedves számom, nem hogy kedves, hanem ez ad erőt, amikor az utolsó időkről beszél Jézus Krisztus, hogy lesznek háborúk, lesznek földrengések, amik ugye vannak,
1: igen,
0: de ez még nem az, azt mondja, hanem akkor fog bekövetkezni az utolsó idők, a vég, amikor ezt az evangéliumot fogják hirdetni. És nekem ez végtelenül erőt ad, hogy ez az evangélium, amiről akkor beszélt, az evangélium, az most hirdettetik. Egy Süveges Imrétől, egy Krisztus embereitől az evangélium, a tiszta evangélium, hogy ő értünk halt meg, hogy az megtört szívekhez jön, hogy ő nem jött az igazakot hívni, azt mondta. Én nem jöttem az igazatokat hívni. A szívem szakad meg, mikor olyan emberrel találkozok, aki azt mondja magáról, hogy én igaz ember vagyok, én jó ember vagyok. Mert hogy nem jön hozzá. Érted? Egy fal van. Mondhatok neki bizonyságot, bármit, azt látom, hogy fal elválaszt, mert ő elhitte, hogy ő egy jó ember. Viszont vannak megtört
1: szívek. És ilyenkor te mit csinálsz?
0: Amikor... Imádkozom, szomorú vagyok. Szomorú vagyok, mert olyan erő, ha ez nagyon erős is ragaszkodik hozzá, és ilyenek élnek a hegyen is, szomszédságunkban, amiért végtelen szomorú vagyok, de Isten látja a szívemet, lelkemet, hogy imádkozunk érte gyöngyvérrel, értük, hogy szakadjon fel ez a hazugság, hogy ő is egy Istenre szoruló ember, hogy ki tudja mondani azt, hogy Uram, szükségem van rád. Ez végtelen fontos, tehát ez mozgat minden nap, Balatonfelvidéket az Úr ránk bízta, hogy az emberek megtérjenek, hogy az emberek megismerjék Isten igazságát. Ahhoz aratni való
1: sok.
0: Sok a munkás kevés.
1: Sok videót néztem rólad, amikor készültem erre a beszélgetésre, és az egyik videó alatt elolvastam néhány kommentet, és az egy komment így szólt valahogy, milyen érdekes, hogy manapság egyre többen bolondulnak meg, és mondtam, hogy halleluja. Halleluja, mert ez az ember áldja meg az Isten, őt akármilyen lelki, szellemi, fizikai állapotban is van, és mentse meg őt az Úr, mert ha már ezt mondják rád és rám, akkor tényleg jó az út, és a jó az irány. És ez nem, hogy elcsüggeszt például engem, de szerintem téged sem, hanem inkább erőt kapok ebből.
0: Ha, nagyon.
1: Na, és amit még láttam, hallottam veled kapcsolatban, nagyon fontos, hogy a River és a Manna hallgatói a te szádból hallják meg azt a sztorit, amikor elmentél börtönmissziózni. Te szolgáltál, de hát egészen izgalmas Jézus csavarokkal jöttél ki te abból a börtönből.
0: Az egy csodálatos találkozás volt. Elmentünk a 10 misszióba a börtönbe, hogy beszéljünk Istenről, az ő szabadító erejéről a börtönbe, a csíkos ruhásoknak voltak, vagy 60-an csíkos ruhába, egy kápolna volt a börtönbe, megtörtént az istentisztelet, a végén pedig akik voltunk szolgálók, valakihez oda mentünk, hogy imádkozzunk. Én székelyföldi gyerekként nem mentem senkihez, ott ültem egy helybe, és mondtam, Uram, küldjél valakit ide. Egyszer odajön egy srác, csíkos ruhában, egy barna képű fiú. Odajött, és azt kérdezte, hogy István. Persze hallotta azelőtt a bizonyságomat. Mert hogy ott bizonyságot tettem, hogy engem hogy mentett meg az Úr, ott a börtönbe. És odajött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy miért imádkozhatok érted. Hát azért ott kinyílt a bicska zsebembe, hogy mi jövünk oda, hogy ő értük imádkozzunk, és akkor ő jön oda én hozzám, hogy miért imádkozhatok.
1: Megszégyenültél, mint férfi?
0: Nem, éreztem Istennek az erejét, a küldetését. Éreztem, hogy na most egy kicsit megfordultak a szerepek, de mondd el, végül is hallani akarom, mire van neked szükséged. Pont a tegnap beszéltem egy barátommal, hogy miért imádkozhatok érted, kérdezte, és azt mondta, Isten tudja a szükségleteimet. De ő biztos, hogy tudja. De kedves számára, ha elmondjuk. Nagyon-nagyon fontos volt ez, hogy alázatos szívet adott, és azt mondtam, hogy oké, akkor szólj az atyánknak, adjon nekem egy asszonyt. Adjon nekem egy olyan asszonyt, amelyikkel egy olyan életet élhetek, amelyik az Isten dicsőségéről szól, amikor meglátják az emberek, ahogy élünk, csak hogy gondolkodjanak el, hogy Isten létezik, van, ő ma is cselekszik, hogy egy ilyen asszonyt szeretnék. Ez október vége, november elején volt, történt, és februárban találkoztam gyöngyvérrel egy Biblia felfedező kurzuson, rá 4 hónapra. A srác természetesen a kezét a vállamra tette, és elkezdett imádkozni, úgyhogy éreztem Isten jelenlétét, ő őszintén megkérte az atyát, hogy atyám, itt van ez a fiú, látod.
1: A börtönben egy rab, aki hittestvérünk.
0: Igen.
1: Elmentél szolgálni, és igen, az atya egy rabon, aki már valójában lelkében szabad ember, szolgált feléd.
0: Igen.
1: Ez mindent visz. Ez a történet is.
0: Igen, mondhattam volna, hogy figyelj, Lici, ülj le
1: a popsidra.
0: Igen, tehát most nézzél már körül, hogy ki milyen pozícióban van. Érted? De hogy nem ez történt, hogy Isten nagyon jó. Én meg nagyon akartam. Ő ezt látta, érted? 44 éves voltam.
1: Az egyházzal szembeni előítélet azért a világi embereket megvakítja. te is tapasztalod ezt biztos a hegyen. Érezted már azt, hogy ciki kereszténynek lenni Magyarországon?
0: Engem ez soha nem érdekelt, hál' Istennek. A királyoknak a királyát követem, az uraknak az urát, a hatalmasat, a szabadítót, tudom a helyemet ő általa, tudom, hogy kit követek, a világosságban járok. Nem kell ezért semmit tennem, ez valami csoda. A szavak kevesek erre. Én ezzel engem soha nem érdekel, csak szomorodok meg, amikor megbotránkoztatást látok, szeretném ezt kijavítani Isten kegyelméből, hogy Krisztus mennyire jó. Főleg a Balaton felvidéken olyan falvak vannak, Mónika, felmész a falvak tetejére, gyönyörű hely, ránézel, és történelmi egyházakban több templom van, és a
1: üresek.
0: Üresek is, az az egyik, de visszagondoltam arról, amikor ezt elkezdték megépíteni, az egyik megvolt, akkor kellett egy másikat, hogy milyen széthúzásokat tehettek emberek szívébe ez. Mindez gondolom a Bibliával a kezükben, Jézus Krisztus nevében, hogy olyan csalódások történtek, olyan valláskárusultságok, hogy az emberek sajnos eldobták Isten szavát, eldobták Isten igét, és hogyha Krisztus nevében jövünk, akkor ők oda nyúlnak a sérelmekhez, úgyhogy ma végtelen szükség az, hogy Isten megpetöltse a szívünket szeretettel, hogy valóban a tekintetünkben megláthassák őt, hogy ő most valóságosan jön, ő hozzá ragaszkodjunk, mert az, ami történt, nem azért küldött engem, hogy azt kritizáljam, ami történt, hanem hogy az örömhírt elvigyem. Dicsőség legyen neki.
1: Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret, vagy jobban szeret. Ez az ige jut eszembe rólad. Hát tudod, azon gondolkodom, de most meg percek óta, de most meg kimondom, hogy ha valaki úgy jön Jézushoz, hogy szinte makulátlan élete van, de felismeri, hogy nem ő az ura az életének, és átadja ezt az életet az Úrnak, hát én nem tudom, hogy egy megtört szív nélkül lehet-e annyira szeretni, mint amennyire te szereted az Istent.
0: Nem sok példát látok arra, hogy valakinek teljes rendben legyen az élete, és úgy térdeljen meg az Úr előtt. Nem sok példa van erre. Nem hiába beszélt, amikor beszélt arról, hogy én a megtört szívekhez jöttem. Én nem jöttem az igazakat hívni. Nem a egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Tehát kell egy felismerés. És sokért azért imádkozok, hogy Uram, hozd olyan élethelyzetbe őket, hogy ismerjék fel azt, hogy mennyire tévelyegnek. Ismerjék fel azt, hogy nem a világosságban járnak, hogy ismerjék fel, hogy az Isten nélkül nem jó élni, ismerjék fel ezt az igét, hogy azt mondja, nélkülem semmit nem cselekedhettek. Tehát amit tesztek, az teljesen, tehát az egy hiába valóság.
1: Hát figyelj Isti, teljesen hátborzongató veled beszélgetni. Hátborzongató, mert olyan, mintha az első században Jézus egyik tanítványával találkoztam volna itt épp Zuglóban, a Gervai utcában.
0: Boldog vagy te, Mónika, mert nem te beszélsz, hanem az Atyánk jelenti ki.
1: Amen.
0: Dicsőségre.
1: Megígértem a hallgatóknak, hogy ha már az Isten dicsőségére élni gondolatra fűzöm fel ezt a beszélgetést, akkor tisztázzuk már így a végén, hogy mit is jelent ez a szó a Bibliában. A Szentírásban, az Ószövetségben héberül kabód jelenik meg, azt jelenti, hogy valami nehéz, vagy súlyos, befolyásos, vagy ennek lenni befolyásosnak, és jelent súlyos jelenlétet is, de tündöklő gazdagságot és kiválóságot is, és összekötik a magyarázók egy személy sugárzó megjelenésével. Emlékszel Isté és a hallgatóink, akik olvassák az igét, biztos, hogy emlékeznek erre, hogy mutasd meg nekem a dicsőségedet, ezt mondta Mózes is. Ott is az arcát akarta látni az Istennek. Milyen jó, milyen áldás az, hogy az Isten dicsősége nincs trónteremhez kötve, meg nincs helyhez kötve is. Át tudja lépni az ismert világoknak a határait. Az Új Szövetségben már egészen más értelmezésről olvasunk. Ott a dicsőség egyrészt jelenti azt, hogy vélemény. Egyfajta vélemény, ami rám vonatkozik, és képzeld el, képzeljétek el, hallgatóink, hogy valaki jó hírnevére, dicsőségére vonatkozó gondolat is ez. Tehát nekem ez az érvényességem, ez az én hírnevem, ezt is jelenti az Új Szövetségben a szó, ott doxaként, görögül doxaként jelenik meg. A görögöknek az volt a legfőbb életeszménye, hogy elérjék ezt a pozitív doxát, vagyis jó hírnévre tegyenek szert. Milyen érdekes, ugye, ahogy indulunk az Ószövetségből, a sugárzó, erőteljes, hatalmas jelenlét, szerintem ez tovább bontja, még jobban árnyalja az írás az Új Szövetségben, hogy olyan jelenlét, olyan súly, ami jó hírnevet takar. Hát valami egészen gyönyörű. És az Új Szövetségben ez a doxa szó 165-ször jelenik meg. Nagyon-nagyon fontos, mert tudod, miért jártam utána ennek? Egyrészt mindig elkérem Istent, hogy azon túl, hogy jönnek izgalmas emberek hozzám, de mi legyen a vezérfonal? És az Úr egyértelműen azt mondta a te esetedben, mielőtt elkezdtem nézni a bizonyságokat, meg olvasni rólad, hogy a dicsőségre, hogy az Isten dicsőségére fűzzük fel ezt, ezt az egy órát. És ugye a doxának az Új Szövetségben a második jelentése hasonlít már a héberhez, ragyogás, fenség, tisztelet. És Pál apostol a korintusbeliekhez ír arról, hogy az Úr dicsőségét szolgáljuk, és átformálódunk az ő képére. Dicsőség. A tetőpontja az ő kegyelme. Nagyon komplex, ez csak egy pár perces kis betét volt ehhez a beszélgetéshez, hogy lássuk már azt, mi is keresztények, akik dobálózunk azzal, hogy halleluja és dicsőség az Úrnak, na de mi az, hogy dicsőség?
0: Mikor mondtad a témát, akkor persze, hogy elkezdett foglalkoztatni, mert felelősséget érzek e felől, és imádkoztam is, hogy Uram, mutasd ezt meg, sőt, pásztoroknak, általam nagyon kedvelt és tisztelt pásztoroknak is írtam, hogy ti hogy látjátok a dicsőséget, mert elkezdett érdekelni ez a dolog. És imádkoztam, hogy mutassa meg, hogy ki az, aki dicsőséget kaphat, ugye, és olyan érdekes jött így földi, először földi síkon, hogy, amikor valaki dicsőséget kap, ez olyat tesz, amit szinte más nem is tud, nem is cselekszik meg, hanem az ő, csak ő tesz egy valami olyat. És ugye itt tudom hozni is teljesen Csobot Kevint, hogyha a fociról indultunk, hiszen ő olyat tett a századik percbe, senki más nem tudott tenni, ő tette azt meg.
1: Így van.
0: A vérbeli fradi szurkoló barátom is egyszerűen örömmámorban volt, hogy az újpesti rúgta a gólt, mert felszakadtak olyan energiák, olyan dolgok, és egy olyan dicsőséget vitt el, hogy olyat is hallottam, hogy azon a napon, aki fiúnak született, az Kevintnek neveke. Meg sok minden. Tehát ő beírta a történelembe nagyon a nevét, ez a fiú, de ez a dolog mulandó. Tart egy darabig, de mulandó. És akkor mutatta Isten, hiszem, hogy átkarolta a szívem, amikor látta, hogy ennyire foglalkoztat, hogy Jézus Krisztus olyat tett, akit senki nem tett, és soha nem is fog tenni. Tehát meghalt az emberiségért, az életével fizetett, és a vérével. Tehát semmiképpen nem lehet a dicsőséget. Soha senkinek nem tudja, nem veheti el. Nem tud megtörténni, hogy a dicsőség ne legyen az övé. És ez felszabadító. Nagyon-nagyon felszabadító. És visszatevezetek csak egy gondolatra arra, hogy mikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy emberektől nem fogadok el dicséretet, hogy miért mondta ezt. Olyan csodálatos volt, mert Pétert, mikor megkérdezte, hogy kinek mondanak engem, mondtak ezt, azt, amaz, de ti kinek mondatok? És akkor mondott Péter valamit, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. És emlékezzél, mit mondott Krisztus akkor. Nem fürödött abba a dicsőségbe, és nem is Péterre adta ezt, hanem elvette Péterre ezt, hogy még ne is kínlódjon ebbe a dicsőségbe, mert az csak szenvedést hoz, ha az ember magára veszi a dicsőséget. Azt mondta, boldog vagy te, Péter. Mert nem te szóltad ezt, hanem az én mennyei atyám jelentette ki. És ez csodálatos, ebbe fürdök, Mónika, hogy kijönnek az emberek ott, ahol élek, nézik a kilátást, és azt mondják, gratulálok. Abban a pillanatban elfolytom, belefolytom, figyelj, legyél már észnél, figyelj már, nézzél már meg, hogy ezt valaki megteremtette, közöm nincs hozzá. Aki ezt megteremtette, annak gratulálhatunk, és az övé a dicsőség. És az Isten dicsőségére élni ma számomra azt jelenti, hogy őszinte szívből kijelenteni azt, amit Jézus, amiről beszélt, hogy nélkülem nem tudtok semmit megcselekedni.
1: Ne fejezzünk már be, egy órája beszélgetünk, de nem akarom befejezni, megyek fel a hegyre, a Balaton felvidékre.
0: Mónika, bocsáss meg, egy gondolatot hadd mondjam el, hogy a nagy divat az önállátás, önfenntartás, sok minden, mondtad a szót is, hogy önazonos, meg fenntartásaim vannak ezzel a dologgal, hogy önfenntartó, önellátó. Nem tartjuk magunknak önfenntartónak, meg önellátónak. Krisztus a központ, a mindenható atya mozgat mindent. Ha esik az eső, tőle esik az eső. Ha vízünk van, tőle van a vízünk. Tehát mi nem vagyunk önfenntartók. Mi Krisztus központú életet élünk. Ma nekünk ez az élet adatott meg. Nekünk ez a nagy kegyelem, nagy ajándék, hogy ott élünk, de mi nem tartjuk magunkat önfenntartónak. Nagyon tisztelem az a régi időseket, ahogy éltek. Végtelenül tisztelek, nagyon sokat tanultam a nagymamámtól. 10 éven keresztül mellette voltam, sokat tanultam, 102 éves koráig élt. Nagyon sok minden jön vissza most ott gyöngyvérrel a kertbe, az állatok közt, ahogy élünk. És igazából, hogy ugye olyan rendszer nincs nekünk, elektromos áram, nincsenek ezek a dolgok, mert már nincsenek, hanem Istentől van, de A lényeg az, hogy mi az igényeket hoztuk vissza. Tehát mi lecsökkentettük a vízigényt, lecsökkentettünk az elektromos áramigényét, és a szükségleteink bőven be vannak töltve. Az emberiség ilyen szinten, mondhatom, hogy be van csapva. És mi ebben mutatott nekünk bölcsességet, de mi nem hivalkodunk ezzel, tudod? Legalábbis nem szeretnénk. És nem ezt mutatjuk a Krisztusi útnak, hogy így kell élni. A mi életünk így adatott meg.
1: Bárkihez megyek én, akivel beszélgetni kellene arról, hogy mi a különbség a hit és a vallás között, illetve arról a témáról, hogy a hit magánügy. Na, hát nem kezdek el vele beszélgetni, hanem küldöm fel hozzátok a hegyre. Nagyon köszönöm, Bodor István, hogy eljöttél hozzánk.
0: Végtelenül örülök, hogy itt lehettem. Hiszem, hogy Istennek a kegyelme.
1: Köszönöm a figyelmet, Médiazaj helyett bemutattam neked, kedves hallgatóm, egy srácot, akit Isten helyzetbe hozott. Bodor Istvánt, aki válogatott labdarúgóból lett Pék, és a Teremtő Isten evangelistája, emberhalász.

0: Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönnél alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holtpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viláv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkélypárkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állította a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után, ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a Nagy-Iccei hév megáll. megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz. Szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagy icce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagy icce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a nagy icce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját nagy iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Világ Budapest bővebben beszámolt. Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszen keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amiben egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neander völgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti. A kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a remete szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi remete szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A remete szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk remete szőlősre is.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Nyílt nappal ünnepli a BKV a kombinó villamosok 20. születésnapját. Megújul a Mester utca a Ferencvárosban. A taxisok is támogatják a digitális taxaméter bevezetését Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges programokkal várja az érdeklődőket a BKV szombaton a kombinó villamosok budapesti forgalomba állásának 20. évfordulóját. Nyílt nappal ünneplik a Hungária kocsiszínben. A látogatók szakmai bemutatókon vehetnek részt, kipróbálhatják a villamos vezetést tesztvezetés keretében. Emellett jármű és makett kiállítás is várja őket. Az elsőként Budapestre érkezett kombinóvillamoson fotókiállítás idézi fel az elmúlt 2 évtized történetét. A rendezvényen több különleges jármű is megtekinthető lesz, köztük a 100 éves motoros fedett teherkocsi, a közlekedésbarátok körében jól ismert Muki. Az érdeklődők ezzel a járművel utazhatnak is a helyszínen. A nyílt napra Nosztalgia villamossal is lehet érkezni, amely a Blahalújza térről indul majd. A program célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék Budapest egyik legismertebb és legforgalmasabb villamos típusának történetét és működését. Jelentős átalakulás előtt áll Ferencváros egyik legforgalmasabb útvonala. A Mester utca felújításával zöldebb, biztonságosabb és élhetőbb városi környezet jön létre a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon. A beruházás során megújul az útpálya és a járdák teljes felülete, bővülnek a zöld területek, javulnak a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok, valamint akadálymentesebbé válik a közösségi közlekedés használata is. A fejlesztés a fővárosi önkormányzat és a 9. kerületi önkormányzat városfejlesztési céljaival összhangban valósul meg. A kivitelezés több ütemben zajlik majd. A munkálatok idején a Mester utca érintett szakaszán 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Egyes időszakokban a villamos közlekedést is érinthetik korlátozások, az autósoknak pedig hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A beruházás nettó értéke 1.160.000.000 forint, amelyet a fővárosi önkormányzat biztosít az útfelújítási program keretében. A projekt előkészítésébe civil szervezeteket és a kerületi önkormányzatot is bevonták. Ferencvárosban egyébként további fejlesztések is várhatók az egészséges utcák program részeként. A Viola utca, az Angyal utcai szakasza és az Ipar utca is megújul összesen több mint 3,7 milliárd forintos beruházással. Nem ismerte bűnösségét a bíróságon az a 29 éves férfi, akit emberöléssel vádolnak egy tavaly novemberi halállal végződő budapesti szórakozóhelyi verekedés miatt. A vádirat szerint A. László 2025 novemberében ittas állapotban érkezett a budapesti Morizons 2 szórakozóhelyre, ahol egy szóváltást követően kétszer is megütött egy 25 éves férfit a dohányzó udvaron. A sértett az ütése következtében elvesztette eszméletét, kórházba került, de az életét már nem tudták megmenteni. A fővárosi főügyészség emberölés büntettével vádolja a férfit. Az ügyészség beismerés esetén 10 év börtönbüntetés kiszabását indítványozta volna. A vádlott a bíróság előtt elismerte, hogy ittas volt és kétszer megütötte a sértettet, ugyanakkor tagadta bűnösségét, vallomásában azt állította, hogy a sértett provokálta és verekedésre hívta ki, ő pedig a kialakult helyzetben ütött. Mivel nem tett beismerő vallomást és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az ügy rendes bírósági eljárásban folytatódik. A tárgyaláson ismertették azt a levelet is, amelyben a vádlott bocsánatot kért az elhunyt fiatalember szüleitől, és megbánását fejezte ki a történtek miatt. Újabb lépést tehet Budapest a taxi szolgáltatások digitalizálása felé. A BKK és a taxis érdekképviseletek is egyetértenek abban, hogy hosszú távon egy korszerű online digitális taxaméter jelentheti a legjobb megoldást. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, hogy egyeztetést tartott a taxis szervezetekkel a június 1-én elindított TaxiTrack alkalmazás tapasztalatairól. Az ingyenesen használható applikáció valós idejű adatokat szolgáltat a taxik helyzetéről, valamint a fuvarok indításáról és lezárásáról, ezzel segítve az ellenőrzéseket és a biztonságosabb taxizást. A jelenlegi szabályok szerint a taxitársaságoknak 2025. januárja óta kötelező adatot szolgáltatniuk a járművek mozgásáról és a taxaméter működéséről. A szabályok megszegése miatt várhatóan 2026 utolsó negyedévétől lehet szankciókra számítani. A BKK pedig emlékeztetett arra is, hogy a taxisok érdekvédelmi szervezete már tavaly kezdeményezte az alkalmazás fejlesztését, valamint az adatszolgáltatási rendszer bővítését. A felek egyetértettek abban, hogy a leghatékonyabb megoldás egy egységes online digitális taxaméter lenne. A közlekedési társaság korábban olyan rendszer bevezetését javasolta, amely egyetlen eszközben biztosítaná a viteldíj megállapítását, a nyugtaadást, a címkiadást és a bankkártyás fizetést is. A cél egy átláthatóbb, korszerűbb és az utasok számára is kényelmesebb taxi szolgáltatás kialakítása. Már több mint 70%-ban elkészült a Flórián téri felüljárók felújítása, jól halad a felújítás, a beruházás műszaki készültsége meghaladja a 70%-ot. A munkálatok jelenlegi üteme alapján az északi felüljáró idén ősszel megnyílhat a forgalom előtt. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a bontási munkák befejeződtek, és jelenleg az északi híd vasbeton szerkezeteinek helyreállítása, megerősítése és szigetelése zajlik. A szakemberek többek között a hídszegélyek építésén, a vízelvezető rendszer felújításán és az acél szerkezetek korszerűsítésén dolgoznak. A következő hónapokban új korrózió védelmi bevonat kerül a szerkezetekre, megújulnak a korlátok, valamint beépítik az új hídsarukat és dilatációs elemeket is. Ezt követően készül majd el az új pályaszerkezet és az aszfalt burkolat. A déli felüljáró felújítása során a vártnál rosszabb műszaki állapotokra derült fény, ezért több kiegészítő munkára is szükség volt. Az ott szerzett tapasztalatok alapján az északi híd vizsgálatát is különösen alaposan végezték el a szakemberek. A jelenlegi tervek szerint a főbb hídépítési munkák idén nyáron befejeződnek, nyár végére egészen pontosan. A felújított északi felüljárót pedig ősszel vehetik ismét birtokba az autósok. A BKK addig is azt kéri a közlekedőktől, hogy lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést az érintett térségben. Életveszélyesen megsérült egy fiú, miután elgázolt a fiatalkorú társa. Nézzük a részleteket. Súlyos sérülésekkel végződött egy fiatalok közötti konfliktus Pestvár megyében. A vádirat szerint egy fiatalkorú fiú autóval üldözte riválisai társaságát, majd egyiküket elgázolta. Az eset 2023. szeptemberében történt Őrbottyánban. A Buda környéki járási ügyészség tájékoztatása szerint a vádlott egy korábbi konfliktus miatt akart rá ijeszteni egy másik társaság tagjaira, miután azok egy verekedést követően gyalogosan távoztak a helyszínről. A fiú autójával először két fiatal felé hajtott, akik időben félre tudtak ugrani. Később észrevette barátja riválisát, és ismét felé vette az irányt. A sértett a közeledő jármű elől a motorháztetőre ugrott, majd a szélvédőnek csapódott, és az úttestre zuhant. A baleset következtében a fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett. A vádlott a történtek után elhagyta a helyszínt, az ügyészség súlyos testi sérülést okozó közúti veszélyeztetés büntettével és más bűncselekménnyel vádolja a fiatalkorút. Az ügyben a Váci járásbíróság dönt majd. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával.

0: társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönnél alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
1: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villav Budapest írt róla. 1976 áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: 3,6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Időjárás.
2: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. 3,6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Időjárás.
1: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten. Keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek is, jó hétvégét. Megint péntek van, megint elment egy hét, már június 12-e van, hogyha nem lenne hosszabb a téli szünet, akkor ugye most már véget érne a tanév, de még egy hetet rá kell húzni a nebuloknak, te egy hét múlva már beköszönt a szünidő. Mindjárt mondom, hogy mi mindenről híres június 12-e, hiszen nyitom majd a kalendáriumot, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások, sok mindenről olvastam a mai reggelen is. Többek között arról, hogy egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében, majd erről is jönnek a részletek. Illetőleg ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik, mindjárt az ő turnéjával kapcsolatban is jönnek infók.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Június 12-e péntek van. 212 éve született Báró Kemény Zsigmond író, publicista, politikus a mai napon. Teljes neve Magyar Gyerő Monostori Báró Kemény Zsigmond, a magyar romantikus regényirodalom Jókai Mór melletti legnagyobb alakja. 1867-től haláláig a Kisfaludi Társaság második elnöke volt. 120 éve született Németh János, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó edző a mai napon. Ő 1929 és 39 között 105-ször szerepelt a magyar válogatottban, kétszer volt az olimpiai bajnok magyar csapat tagja, Los Angelesben 32-ben és Berlinben 36-ban. Háromszor volt az Európa bajnok csapat tagja. 40-től 45-ig a Ferencvárosi Tornaklub vízilabdázója is volt. Kétszer is, 42 és 43 között, majd 48-ban volt a magyar vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. 112 éve született Hídvégi Valéria színésznő a mai napon, aki 8 éves pályafutása alatt közel 50 filmben szerepelt. A második világháború után Londonban élt, 97 éves korában bekövetkezett haláláig. 91 éve született Finta József kossuthdíjas építész, aki 60 éven keresztül volt fontos szereplője a magyar építészetnek. Írónak, festőnek készült, de apja tanácsára jelentkezett az Építőipari Közlekedési Műszaki Egyetem építészkarára. A Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémiának, a Magyar Tudományos Akadémiának és az Amerikai Építészeti Intézetnek is tiszteletbeli tagja volt. Kossuth, Ybl Miklós, Stern Imre és Prima Primissima díjat és a Magyar Érdemrend középkeresztjének kitüntetését is megkapta a köztársasági elnöki aranyérmes építész. Épületeiből híres a budapesti kongresszusi központ épülete, a Kempinski Hotel Corvinus Budapest, a Hotel Duna Intercontinental. 73 éve született Berhidi Mária, Munkácsi Mihály díjas szobrász a mai napon. 2007 és 22 között az Óbudai Társaskör galériát vezette. Elsősorban kőfejtési nyesedékekből, hulladékokból készült alkotásaihoz néha fát, textilt is felhasznált. Köztéri munkái mellett művei olyan helyeken láthatóak, mint a Budapesti Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, vagy a Lisszaboni, illetőleg a Passaui Múzeum. 59 éve Pécset hunyt el, az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László kémikus vegyész a mai napon. Csolnoki 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát, Pécset dolgozott, közben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 52-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitaminkutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása áll, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 48 éve született Kelemen Barnabás, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, Pertis Pali cigány prímás unokája, Pertis Zsuzsa csembaló művész fia, Kokas Katalin hegedű és brácsa művész férje. 110 éve hunyt el Zsigmondi Béla, gépészmérnök, hídépítő, mélyfúrási szakértő, artézikutak építője, aki az országház talajvizsgálatait is végezte. Hódmezővásárhely volt az első város, amely artézikutat fúratott magának 1880-ban, később több alföldi város követte a sorban. Zsigmondi elismert tekintélyé vált talajfúrások terén, nem csak kutak esetében. Ő oldotta meg az 500 méternél mélyebb fúrások technikai problémáit. Dolgozott Szeged árvíz utáni újjáépítésekor végzett talajvizsgálatokon, 1890-ben pedig Pántranovákon szénkutató fúrást végzett, ő végezte egyébként az országház talajvizsgálatait is. 63 éve hunyt el Szobel Géza festő, a párizsi iskola képviselője. Komáromban született, Prágában és Berlinben tanult, majd Párizsban telepedett le. 30-as évei közepére a párizsi iskola képviselőjévé vált, nagyméretű élénk színekkel megfestett akvarelleket készített, melyeken az absztrakt elemek szürrealista figurákkal keveredtek. Ma már a napsütésé lesz a főszerep, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 23 fok körül alakul majd. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Például arról, hogy egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a BRFK az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték, tartalmazza a közlemény. A budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. A Proki 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépés. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat még idén, hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobban vár zenei esemény 2026 őszén. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérni a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul. A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, vagy röviden Budapest Aréna, amely Magyarország egyik legnagyobb beltéri koncert helyszíne. A könnyű megközelíthetőség miatt sokan érkezhetnek majd tömegközlekedéssel, hiszen az M2-es metró és több busz, illetve villamos járat is segíti az eljutást. Az esemény várhatóan kiemelten forgalmas nap lesz a környéken, ezért a parkolás külön figyelmet igényel. Parkolni a helyszín saját, korlátozott kapacitású parkolójában lehet, de ez gyorsan megtelik az ilyen volumenű koncertek idején. Emellett a környező utcák fizetős parkolóhelyei is rendelkezésre állnak, valamint néhány közeli bevásárlóközpont parkolója is szóba jöhet rövid távra. Ugyanakkor a szervezők szerint és a korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor sokkal célszerűbb a tömegközlekedést választani, mert az esemény idején jelentős forgalmi torlódás várható. Három helyszínen, három napon keresztül több tucat programmal várta a közönséget idén a Református Zenei Fesztivál, Budapest egyik legnagyobb ingyenes művészeti rendezvénye. A Kálvin tér és a Bakács tér közötti néhány száz méteres sáv ismét a református kultúra és kortárs zenei találkozó helyévé vált, ahol zarándokok és kíváncsiskodók, hívők és nyitott szívű városiak egyaránt otthonra találtak. A fesztivál szervezői szerint az eseménynek kettő célja van. Az egyik az identitás megőrzése és erősítése. Az ország különböző részéről érkező reformátusok közösségé kovácsolódnak a programok során. A másik, és talán ennél is fontosabb, a misszió. Nem véletlenül kerül a fesztivál közterületre, ahol bárki megállhat, meghallgathat egy zsoltárt, vagy becsatlakozhat egy áhítatba. Az idei fesztivál kínálata különösen gazdag volt. A nyitónapi istentiszteletet követően a Zámír projekt mutatta be legújabb albumát, lemezpremiér volt szabadtéri színpadon, városi zajok és zsoltár hangok közt. A zenekar tagjai elmondták, mindig különleges élmény szakrális vagy ahhoz közeli helyen játszani, hiszen a dalok ilyenkor másképp szólnak, más oldaluk villan elő. Őket egy igazi sztárzenekar a számos külföldi nagy színpadot is megjárt, Platon Karatoev követte, meglepő, mégis tökéletesen illeszkedő találkozás volt népi hangzásviláguk és a református közeg között. Közben a Time Out friss felmérése szerint a magyar főváros a világ 8. legjobb múzeumvárosává lett. A több mint 24 ezer városlakó véleményén alapuló listán Budapest olyan kulturális nagyhatalmak mellett szerepel, mint Párizs, London vagy New York, megelőzte többek között Bécset és Lisszabont is. A Time Out minden évben elkészíti a világ legjobb kulturális városainak listáját, ami ezúttal is több 10 000 helyi lakos véleményére épült. A múzeumok kategóriájában Párizs végzett az élen. A megkérdezett helyiek 97%-a nyilatkozott pozitívan a francia főváros kulturális intézményeiről. Nem meglepő eredmény, hiszen a Louvre vagy például a Pompidou központ önmagában is a világ legismertebb kulturális helyszínei közé tartoznak. A második helyet Madrid szerezte meg 90%-os elégedettségi mutatóval, míg a dobogó harmadik fokára London került 88%-kal. A múzeumok rangsorában New York a negyedik, Chicago pedig az ötödik helyet szerezte meg, de figyelemre méltó eredményt ért el Prága, Budapest, Bécs és Lisszabon is. Budapest különösen jól szerepelt, a magyar főváros a 8. helyen végzett, megelőzve több nagy európai kulturális központot. Májusban átlagosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Budapesten egymás után két hónapja csökkennek az árak havi összevetésben, ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-ben csökkentek a fővárosi lakóingatlan árak. Vidéken még mindig erősebb a drágulás, Pest megyében 15,3%-os, Észak-Magyarországon 15,9%-os, az Észak-Alföldön pedig 14,5%-os volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek. Igaz, havi szinten volt példa csökkenésre, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakás árindexe szerint, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlan hirdetési portál adatai alapján. Országosan kevesebb, mint 13%-kal, Budapesten pedig 9%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó. Budapesten májusban 7,1%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-szer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decembere között a koronavírus járvány kellős közepén volt példa, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Közben elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Torontó járata, amely október végéig csúcsszezonban heti 5 alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén business class, premium economy és economy osztályok közül választhatnak az utasok, mint a szabadidős, mint pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. A járat október 24-ig közlekedik a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér és a Toronto Pearson nemzetközi repülőtér között 9 órás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19 órakor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11 óra 45 perckor szállnak fel a magyar fővárosból, és 15 óra 5 perckor landolnak Torontóban. Az Air Canada a nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőséget kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika fővárosaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaii-jal és több déli amerikai országgal is. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: $3.6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-ének nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Időjárás.
3: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976 áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátás nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárdléget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: hat Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul az eltávolítását célzó módosítás miatt. Meghosszabbítják a jelzáloghitelek referencia kamatstopját, változékony időre kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Alkotmánybírósághoz fordul Sólyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzáloghitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormánytörvény javaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdúbiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Ezeken a területeken továbbra is tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket.
0: Időjárás.
2: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor mai vendége Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke, akivel az alapítványról és az aktualitásokról, a HPV szűrésről és egyéb fontos ehhez kapcsolódó dolgokról beszélgetünk ma. Szia Icó, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szervusz, örülök, hogy itt vagyok.
2: Kérlek, mutassuk be az alapítványt azoknak a hallgatóknak, vagy azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik még esetleg nem ismernek benneteket, vagy még nem hallottak rólatok.
3: A Májva Virág Alapítvány HPV prevencióval és a nőgyógyászati daganattal érintettekkel foglalkozik. Itt ide soroljuk a méhtestrák, méhnyakrák, petefészekrák, szemérmtestrák és hüvelyrákkal érintetteket és az ő hozzátartozóikat. A HPV prevencióban ott igyekszünk mindenkihez eljutatni a legfontosabb információkat, az, hogy van egy olyan daganat a méhnyakrák, ami ugye megelőzhető, ehhez a HPV elleni védőoltás és a szűrések szükségesek, illetve azért a fiataloknak is igyekszünk minden információt az ő maguk nyelvén, akár az iskolán keresztül, akár különböző kiadványokon keresztül eljuttatni. És a betegségekben pedig mondhatom úgy, hogy teljes betegutat kísérünk, tehát ez azt jelenti, hogyha valakinek orvosra van szüksége, nem tudja, hogy melyik intézménybe menjen, van egy rossz lelete, de felkészítünk a kezelésekre, van rehabilitációnk, amiben segítünk, és addig vagyunk az érintettek és hozzátartozók mellett, amíg szükség van ránk.
2: Minden sikeres alapítvány kezdeményezés, ami az embereket segíti, saját történetből indul, és minden segíteni vágyás óriás léptekbe tud fejlődni, hogyha ezt figyelmet kap. Nálatok ez hogy van?
3: Valóban az én történetemből született meg az alapítvány. 2011-ben a második kislányom születése után diagnosztizáltak nálam méhnyakrákot, akkor a nagyobbik kislányom 4 éves volt, és én átmentem egy nagy radikális kiterjesztett műtéten, és sajnos mivel már áttétes volt, ezért kamoterápiát és sugárterápiát is kellett kapnom. Akkoriban a kérdésémre nem voltak válaszok, nem volt egy olyan betegcsoport, nem volt egy olyan alapítvány, akik tudtak volna segíteni, és hogy nem volt tervezett az, hogy létrejöjjön a Májva Virág, hanem írtam egy könyvet az én betegségemről, és a bemutatókon egyre több sorstársam jött oda hozzám, és akkor vált világossá számomra, hogy te jó ég, hát itt nem csak én vagyok az egyedüli, akinek szüksége van segítségre, információkra, és végül is így hoztuk létre, most már sokan dolgozunk, de valóban azt gondolom, hogy a motorja az én vagyok, hiszen ez a személyes történetemből jött.
2: Icó, mit gondolsz, vagy hogy látod, hogy miben kell a leginkább segíteni a nőknek ezzel kapcsolatban?
3: Nagyon sok mindenben az a helyzet. Tehát ténylegesen az, hogy akár ha prevenció részét nézünk, még mindig rengeteg kérdés van. Rengeteg kérdés van a HPV elleni védőoltással, de még a szűrésekkel is, akár a szűrési eredményekkel is. Aztán az, hogy megtalálni a megfelelő intézményt, a megfelelő orvost, azt, hogy a diagnózis minél gyorsabban felállításra kerüljön, abban is tényleg sok kérést és kérdést kapunk. És aztán van nekünk egy sorstárs közösségünk is, elég nagy, ami működik, és ott pedig számtalan kérdés van, és hogy most tényleg attól függően, hogy hol vagyunk a betegúton, hogyha egy műtét következik, hát ott is 1000 kérdés merül fel, de akár az életminőség változása, korai mellékhatások tekintetében nem csak az, hogy ez normális-e, hogy ez megtörténik, hanem azt, hogy hogyan tudjuk kezelni, vagy hogyan tudunk javítani a helyzeten. Úgyhogy nem tudnék egyet kiemelni, mert rengeteg kérdés van.
2: A vendégem Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke. Vele beszélgetünk az alapítványról, az alapítvány aktuális programjairól, és természetesen a megelőzésről is hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A Májva Virág Alapítvány elnöke, vendégem a mai műsorban, Tóth Ticó. Beszéltél már a Májva Virág Alapítványról, annak a történetéről, a szűrések fontosságáról, de most akkor induljunk a KIH-tól, beszéljünk konkrétan a HPV-ről.
2: A HPV az egy vírus család. Ez azt jelenti, hogy több típusa van, több mint 200 típusa van. Ezeket a típusokat egyébként csoportosítjuk, vannak alacsony kockázatú típusok és magas kockázatú típusok. Az alacsony kockázatú típus okozhat nemi szervi szemölcsöt például, a magas kockázatú típusból, amik kiemelten onkogén típusok, azok okozhatnak különböző daganatokat, elváltozásokat, és ugye amiről leginkább ismerjük a HPV-t, vagy hallunk róla, az a méhnyakrák, hiszen a méhnyakrákok 99,7%-át ez a vírus okozza. De ez a vírus egyébként okoz, és talán ez kevésbé ismert, a fejnyaki daganatok közül szájgarati rákot, ritkábban, de okozhat a férfiaknál hímvessző rákot, valamint a nőknél a szeméremtestrák és hüvelyrákok egy része mögött is ez a vírus áll, és a végbél rákok mögött is, egy részük mögött is ez a vírus áll, tehát hogyha azt nézzük, akkor nagyon sok mindent tud okozni. Elsősorban szexuális úton terjed a fertőzés, ezt a férfi és a nő mondhatjuk úgy, hogy oda-vissza adogatja egymásnak, és ami ebben a szörnyűségben egyébként egy jó hír, az az, hogy van rá védőoltásunk, tehát az ugye azért fontos, mert maga a vírus lokálisan fertőz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az adott helyen telepszik meg, tehát hogyha mondjuk méhnyakrákról beszélünk, akkor a méhnyakban telepszik meg. Nem jut be a véráramba, ezért nem alakul ki immunitás. Ha nem alakul ki immunitás, akkor többször is elkaphatjuk a vírust, jön és megy a szervezetünkben, viszont a védőoltás arra hivatott, hogy megtanítsa az immunrendszert arra, hogy ez az a vírus, akit vagy nagyon gyorsan ki kell tenni, vagy nem szabad beengedni. Tehát van egy oltásunk, és a rendszeres szűrések azért is nagyon fontosak, mert a méhnyakráknak van egy rák megelőző állapota, és hogyha azt időben észrevesszük, akkor nem fogunk eljutni a rákig.
1: Az is nagyon fontos, hogy eloszlassunk tévhiteket és úgynevezett urbánus legendákat a HPV-vel kapcsolatban.
2: Igen, nagyon sok tévhit kering egyébként, amit igyekszünk időről időre rendbe szedni. És itt például, hogyha a vírust nézem önmagát, akkor régen mindig azt mondták, hogy csak az kaphatja el, akinek nagyon sok partnere van. Ez nem igaz. Természetesen az egy kockázati tényező, hogy hány partnerünk van, de a sajnos monogám kapcsolatban is ott van a vírusfertőzés. Tévhit az is, hogy maga a védőoltás tartalmazza a vírust, és hogy majd attól fertőződik meg valaki, hogy beoltásra kerül. Ez sem igaz, mert hogy maga a védőoltásban nincsen benne a vírusnak a DNS-e, tehát amivel fertőz, hanem alapvetően lemásolták a külsejét, amely egy fehérje burok, és azt kapjuk meg, és ezáltal emlékszik majd rá az immunrendszer. Ugye a HPV elleni védőoltás legjobb beadásának legjobb életkora ez a 12. életév, amelyben egyébként 7. osztályban a mindenkori kormányzat ingyenesen biztosítja ezt a nagyon drága oltást. Itt szokott az tévhit lenni, hogy hát az én gyerekem nem olyan, meg hát majd nem lesz annyi párja, meg miért kell most beoltatni, miért nem lehet később, majd még gondolkozunk rajta. Viszont 12 éves korban a legjobb az immunreakció, mert akkor van az immunrendszerünk olyan kvázi állapotban, amikor a leginkább fogékony arra, hogy megtanulja azt, hogy ez az a vírus, akit ki kell tennünk, úgyhogy ilyenkor a legjobb beadatni a HPV-elleni védőoltást, és én azt gondolom, hogy egy teljes műsort meg tudnánk tölteni azzal, hogy még milyen tévhitek keringenek.
1: Ezzel folytatjuk is, mert néhányat mindenképpen érdemes kiemelni, úgyhogy a tévhitekkel, a HPV-vel kapcsolatos tévhitekkel folytatjuk majd a műsor vendége, Tóth Ticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Tóth Ticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke. Beszéltünk már a Májva Virág Alapítvány létrejöttéről, működéséről, háttértörténetéről, a HPV szűrés fontosságáról, illetve arról is, hogy milyen tévhitek keringenek városország szerte ezzel kapcsolatban, és én fontosnak tartom még főleg azok után, hogy te is ezt mondtad, hogy még néhányat kiemeljünk a városi legendákból, amik nem igazak a HPV vírussal kapcsolatban.
2: Igen, igen. Azt gondolom, hogy ami érdekes lehet az az, hogy csak a nőket fertőzi meg a vírus. Ezt erről beszéltünk is, hogy korábban igen azt gondoltuk, hogy a ményakrákért felelős csak a ményakrákért, de most már tudjuk, hogy a férfiakat is fertőzi. Tehát sajnos a férfiaknál is okoz daganatokat, és ezért fontos az, hogy a fiúk beoltásra kerüljenek, nem csak azért, hogy ez a pingpong hatás, az, hogy oda-vissza adogatjuk a vírust, ez ne történjen meg, hanem az ő védelmük érdekében is nagyon fontos. Talán tévhit lehet az is, hogy a HPV-elleni védőoltást akkor nem szabad beadatni, amikor van fennálló HPV fertőzés, nem igaz, be lehet adatni a védőoltást, mert nem fog semmit kezdeni a már meglévő fertőzéssel, tehát ez egy profilaktikus úgynevezett megelőző védőoltás, és az elkövetkezendő fertőzésekkel szemben fog majd védelmet biztosítani. Tévhit lehet az is, hogy nem érdemes beadatni az oltást a későbbi életkorokban, ha ennek van egy korlátja, nincsen. Igazából Magyarországon azért egy ilyen 52-55 évnél meghúzzák a felső határát, de nem kell, más országok sem húzzák meg a felső határt, tehát hogy igazából nem csak 7. osztályban, 12 éves korban lehet beadatni a védőoltást, hanem a később életkorokban is. Mindig nagy kérdés, ugye, akár az oltásoknak a mellékhatása. Tudni kell, hogy a WHO rendkívül hatékonynak és biztonságosnak nyilvánította ezt az oltást, és a világon több mint 200 millió adagot már beadtak ebből az oltásból. A mellékhatások közül azok az általános hatások, mint a bőrpír, duzzanat, esetleges láz kialakulása a beadatása után, ez előfordulhat, de életet veszélyeztető mellékhatásról nem tudunk, és nem történt az oltással kapcsolatban.
1: Nagyon fontos még, hogy hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, hogyha valaki most felkapta a fejét, ha valaki aggódik, ha valaki tüneteket vél tapasztalni, vagy valóban tapasztalja őket, ugye az ijegység azért szokott furcsa dolgokat hozni, akkor megtalál benneteket, és segítséget is kérhet tőletek, igaz?
2: Így van, és ez nagyon jó, hogy mondod, mert erről most az jutott eszembe, hogy ami nagyon fontos egyébként, hogy a humán papilloma vírus fertőzésnek nincs tünete. Tehát amikor tünetről beszélünk, akkor már egy kialakult daganatról beszélünk, szóval azt nem vesszük észre, hogy van-e ilyen vírusfertőzésünk, azt egyébként a HPV teszt tudja kimutatni. De valóban egyébként, hogyha bárkinek további kérdése van, akkor megtalál bennünket mindenhol, és van egy fantasztikus oldalunk, a stophpv.hu, amin aztán minden le van írva töviről hegyire, úgyhogy azt is lehet bogarászni.
1: Hogyan tudnak az anyukák, a szülők erről a kislányokkal elkezdeni beszélgetni?
2: Nagyon fontos szerintem az, hogy már akár 6. osztályba kezdjünk el beszélni róla, hiszen 7. osztály legelején szeptemberben felajánlásra kerül a HPV elleni védőoltás. Amiben mi segítünk, az az, hogy egyébként készült két kiadványunk, ami képregény formában van, ezt egyébként Tinik, Májva Tinik készítették, nagyon jó a sztoria, ez megtalálható online nálunk az oldalunkon, de egyébként az iskola védőnők is kaptak belőle, tehát egy-egy iskola védőnőnél is megtalálható, érdemes belelapozni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó vezérfonal arra, hogy ezt átbeszéljük a gyerekkel, és hogy minden szülőt arra szeretnék kérni, hogy 7. osztályban szeptemberben egy közös döntés legyen a HPV elleni védőoltás.
1: Itt szó lesznek programok és lesznek akciók nálatok, erről beszéljünk még majd, amikor ezek eljönnek, de láttok-e valami programot előre mondjuk néhány hónapra?
2: Amivel most nagyon sokat foglalkozunk, az a daganatos betegeknek a hozzátartozói, és ennek kapcsán született egy programunk, az utitás program, amelynek az első lépése egy oldalnak az elkészítése volt, az a myvautitás.hu. Azért is nagyon fontos, mert a hozzátartozók sokszor háttérben vannak, egy kicsit úgy élik meg, mint hogyha árnyéként kísérnék a beteget, és én azt gondolom, hogy tényleg itt az idő ővelük is, sőt már régen eljött az idő, hogy velük is foglalkozunk, és amikor arról van szó, hogy velük foglalkozunk, akkor nem csak azt segítjük, hogy ők jól tudjanak segíteni, és hogy az érintettnek ez könnyebb legyen, hanem abban is tudunk segíteni, hogy ők jól legyenek. És ez az oldal, ez pszichológusokkal készült, tehát erősítjük abban, hogy a tudókban, hogy mit kell csinálni, de meghatározzuk az érzelmeket is, amik végigvezetik ezt a betegutat az ő részükről, mert sokszor, amikor van egy érzelem, és azt definiálni tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy igen, én dühös vagyok, igen, én csalódott vagyok, vagy éppen most örülök, most megkönnyebbültem, az már előre viszi a folyamatot.
1: Itt nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, hogyha van újdonság a házatok táján, természetesen mindig szívesen látlak benneteket. Itt a Mannán Tóth Icóval beszélgettünk, a Májva Virág Alapítvány elnökével, ha pedig valaki most felkapta a fejét, de csak a beszélgetés végét csípte volna el, a Manna honlapján a Hallgassa Vissza fülecskére kattintva megtalálja a beszélgetésünket. Icó, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Bes, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Szemét
9: levittem.
8: Villany
9: befizettem.
8: Klíma
9: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
10: Autódaru, Kósvéber.
11: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
12: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
13: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Friss is fel a gardróbod, és vásárolj

0: adó eltitkolt bevételére bukkant a NAV. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előterjesztése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgásügyi szakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályú szodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. A tánc varázslat, a tánc segítség, a tánc egészség, a tánc táplálék, és még számos jelzőt tudnék használni. Csatolva mondjuk hozzá azt a kedves legendát, amikor elmegy egy tudóhoz egy ember, hogy ez a baja, az a baja, amaz a baja, és azt kérdezi tőle a tudó, hogy mikor táncoltál utoljára. Hogy miért ilyen nagy varázslat a tánc, arról beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és hogy mi a kettő között a különbség, arról is beszélni fogunk. Szia Kinga, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra.
1: Kezdjük akkor először azzal, hogy mi a különbség a tréner és a tanár között, aztán folytatjuk azzal, hogy mi is a NIA, és hogy miért fontos a tánc, mi mindenben segít.
2: Ez lesz a leggyorsabb válaszom, a NIA tréner képzi a tanárokat.
1: Oké. Okay.
2: Tehát én magam NIA tanár vagyok, hát lassan 17 éve, NIA tréner, tehát aki képzi a tanárokat, az pedig 3 éve. Ez a különbség alapvetően a kettő között.
1: Mennyiben van különbség a között, amikor átadod a tudást, és amikor használod a tudást, és amikor megszerezted? Másképp éled meg ezt?
2: Na jó, most megfogtál itt rögtön az elején. Ugye nekem ez egy... nekem 24 órám az erről szól, vagy ebből áll. Vagy hát leginkább úgy élem már az életem, főleg az elmúlt... most nem is tudom hirtelen, hogy hány évet mondjak, tehát nyilván az első 2 év az még egy ilyen átmenet volt, de hogy azóta a személyes gyakorlásom, meg az óratartás, meg a tréningek tartása az annyira szerves része az életemnek, hogy nem tudok igazából különbséget tenni. Ha az a kérdés, hogy melyiket élvezem a legjobban, akkor itt sem tudok különbséget tenni, de azt tudom, hogyha én adom át, tehát hogyha tanítok, akkor abban 100%-ig benne vagyok, hogyha én megyek el valakinek az órájára, amire egyébként mindig nagy szükségem van, akkor ott azért kicsit ilyen fegyelmezetlen módon kibe tudok ugrálni az élményből, meg vissza a fejembe, de igazából egyiket sem szeretem jobban a másiknál, de tanítani ezt a mozgásformát, ezt valami egészen mély szenvedélye. Úgyhogy ez azt hiszem, ez most már így is marad a következő 50 évben.
1: Mi is az a NIA? Milyen tánc ez? Illetve mit jelent maga a szó? Honnan származik?
2: Ez egy több mint 40 éve létező mozgásforma, és ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor mondhatom, hogy ez egy rövidítés, vagy egy betűszó, a neuromuszkuláris integratív akciónak az első 3 betűjét olvassuk össze NIA-nak. Az Egyesült Államokban jött létre, hát most már lassan 45 éve, de jobban szeretek úgy gondolni rá, mint egy ilyen mozgásművészeti, bárki számára végezhető mozgásművészeti formára vagy módszerre, amit mindenki a saját testére tud alakítani. Tehát nem fellépésekre készülünk meg bemutatókra, hanem egy ilyen gyógyító mozgásművészeti mezítlábas mozgásforma 52 mozdulatból tevődik össze, amit mindenki úgy hajt végre, hogy ez neki jó lessen.
1: Tehát gyakorlatilag ezt az 52 mozgásformát variáljátok úgy ezeken az alkalmakon, amikor táncoltok,
2: igen,
1: hogy kinek, hogyan és mi esik jól. Jellemző-e az, hogy mondjuk tükrözheti-e az 52 mozdulatnak a felhasználási módja, ritmusa, egymás utánisága az én idegrendszeri állapotomat?
2: Abszolút. Minden mozdulatnak megvan a maga jelentése. Úgy képzeld ezt el, vagy úgy képzeljétek ezt el, hogy ezek a mozdulatok olyanok, mint az ABC-nek a betűi. Tehát ugye az én szándékom tanárként, hogy mit akarok aznap írni. Tűmondatokat, összetett mondatokat, egy epigrammát szeretnék, egy novellát, vagy neki futunk az Iliásznak, és akkor elérünk rá a végére, meg hogy ezt ki milyen tempóban olvassa, vagy utána tudja bedolgozni saját magába. De minden mozdulatnak megvan a maga jelentése és jelentősége, és minden mozdulatnak hatása van az idegrendszerre. Nem titkolt célom nekem, NIA tanárként az, hogy aki eljön egy NIA órára, az kiegyensúlyozottabban menjen ki a végén, és aztán utána mindig vannak idegrendszeri érési lehetőségek. Ezt így hagyja, hogy meg is történjen, és hogy be tudja építeni a mindennapjaiba. Mindig azt mondom, hogy ami a varázslat, ami történik, az nem is az órán történik, hanem utána a következő 24-36 órában. Tehát az utóhatásra, hogy milyen annak, hogy te táncoltál, vagy táncolva mozogtál egy órát.
1: Említetted azt is, hogy mezítláb, és látni is, hogyha valaki a Brezina Kinga névre rákeres, akár a Facebookon, akár a YouTube-on, a Google-ben, bárhol a neten, akkor látni, hogy mindig mezítláb vagytok. Miért fontos ez?
2: Egyrészt a súlypontod rögtön máshová kerül, hogyha mezítláb vagy, és nincsen megtámasztva alulról a talpad, másrészt ugye rengeteg idegvégződés van a talpban, amit jó, hogyha stimulálunk közvetlenül. Nem azt jelenti, hogy kötelező mezítláb lenni, mert hogyha valakinek olyan problémája van a lábfejével, azt én nem fogom megkínozni a mezítlábbal, de egészen más lesz a mozgásod, hogyha mezítláb vagy, mint hogyha megtámaszt egy cipő. De nézd, én annyi mindent láttam itt a 17 év alatt, hogy miben táncolnak a lábukon az emberek. Eddig egy flip-flop papucs vezet, mert hogy azt érezte biztonságosnak, de az tény is való, hogyha mezítláb vagy, akkor egészen másképpen fogsz mozogni. Elkezd a testi érzetekhez való kapcsolódás visszaépülni, ami nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek. Vagy érezzem, hogy fázom, melegen van, éhes vagyok, szomjas vagyok, mit érzékelek a testemben, és az valahol ott kezdődik, hogy a talpammal rá tudok állni a talajra, amin vagyok.
1: A tánc önmagában nagy varázslat, de vannak ebben is olyan mozgásformák, táncformák, mint a nia, ami kifejezetten gyógyítani tud. Egy korábbi beszélgetésem Kingával úgy zajlott, hogy megakadt egy mondat bennem, az, hogy mit tudok kitáncolni magamból, és erre az volt a válasz, hogy gyakorlatilag mindent, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. A műsor mai vendége Brezina Kinga, nemzetközi nia tréner és tanár, hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A tánc varázslata és maga a Nia tánc. Hogy mi is ez pontosan, erről már mesélt mai vendégem Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár. De ugye ott fejeztem be az előző beszélgetésünket, hogy amikor egyszer mi dumáltunk erről, akkor azt mondtad, hogy mindent ki tud táncolni magából az ember. Tehát ez valahogy nekem úgy ugrott be, vagy úgy maradt be bennem, hogy ez egy kicsit olyan táncban, mint amikor az erdőbe kimegy az ember üvölteni.
2: Lehet olyan. Azt szeretném elmondani, hogy egy olyan kultúrában, ami társadalomban nőttünk fel, nevezzük, aminek szeretnénk, amelyik mindig a katarzisra vágyik. Tehát, hogy azt tanították nekünk, hogy a nagy dologból kell. Egyrészt mondjuk, hogy ki kell ordítanom, és akkor majd elmúlik, nem biztos. De a valóság az mindig az, hogy valami kicsivel kell kezdeni, hogy a nagy változás bekövetkezzen. Tehát a test meg a mozgás pedig ennek a kicsinek a lehetőségét adja meg. Ugye ahányan vagyunk, annyiféle test van, és annyiféleképpen tudjuk azt megmozdítani, de van egy ilyen nagy varázslat, hogy mi emberek mindig szerettünk valami közös tűz körül táncolni. Tehát, hogy ott volt a tűz, és akkor eltáncoltuk, ami történt velünk, vagy kitáncoltuk, ha öröm ért bennünket, ha bánat ért bennünket, és így tovább. És ezek a közös tüzek, ezek úgy jönnek, mennek, vagy elmúlnak. Valamikor hallottam valakitől, hogy a diszkó generációnak, ugye az a diszkó gömb a nagy közös tűze, ami körül.
1: Az jó, Duma!
2: Hogy a diszkóga van egy közös tűz, de ezeket a közös tüzeket mindig el lehet képzelni, vagy oda lehet rakni, ami lehet egy közös élmény, vagy lehet mindenkinek a saját élménye, amit behozott abba a közösbe, és a test az mindent elraktároz, és hogy mi történik akkor, hogyha azt nem cígülöm, hanem kiizzadom magamból, vagy kimozgom magamból, vagy hagyom, hogy egyáltalán valami áramlás elinduljon. És ehhez tényleg a tánc az egyik leginkább passzoló, kéznél levő eszköz. Egyrészt azért, mert nem kell hozzá semmi más a testeden kívül, ma pedig tudomásom szerint, aki ilyen emberi formát ölt, a bolygón annak mind van egy teste, tehát az pedig ott van, addig, amíg itt vagyunk, és akkor miért ne használjam arra, hogy én jobban érezzem magam.
1: Hogyha valaki követ téged a Facebookon, most is meg lehet tenni, Brezina Kingát követni, illetve akár az Instán, akkor látni, hogy abban a helyiségben, ahol ti táncoltok rendszeresen, amikor Nia óra van, akkor tényleg lebegitek a teret ezekkel a gyönyörű mozdulatokkal, amiről nekem egy kicsit eszembe jut a hula is egyébként, tehát hogy mintha lenne ebben is egy
2: sokkar mozdulat, igen,
1: szakralitás, igen. És miért fontos ez igazából, a kérdés része az ez a dolognak, hogy miért fontos belebegni, betáncolni a teret?
2: Azért, mert az embernek van egy vele született igény a szakrálishoz való kapcsolódásra, ami teljesen eltűnt. Már hogy mit értek a szakralitás alatt? A testnek, az életnek, az értékes emberi életnek a szentsége, az az, ami eltűnt. Az az, amit így vissza kéne nyernünk, ugye, hogy minden egyes, ugye nagyon kicsi az esélye annak, hogy megszülessünk. Múltkor olvastam valahol, hogy egy a 100-300 milliárdhoz. Tehát ez az elméletileg nulla, gyakorlatilag meg hát mégis itt vagyunk. És hogy muszáj a szépet, meg a szépséget megtalálnunk és megkeresnünk. A Bertik Sárika néni mondta, ugye, hogy szeresd a szépet egy életen át, és hogy ezt így komolyan is kell venni. Hát, hogy mi történik akkor, hogyha én hozzáadom ezt a minőséget a mozgásomhoz, akkor hirtelen megint 3 éves vagyok, és látom, ahogy a szüleim átölelik egymást, vagy 16 éves vagyok, és szerelmi bánatban vagyok, vagy 30 éves vagyok, és megszületik az első gyerekem, vagy bármi. Tehát, hogy ezek a szép pillanatok, azok így tudatosulni tudnak, és hogyha ezt hívom elő a testemből, akkor tudok majd tovább menni, meg tudok fejlődni, meg tudok a másik felé empátiával, együttérzéssel is akár odafordulni, és a közöset keresni, nem pedig a különbözőséget. kiválkálni, amiben itt nagyszerűek vagyunk a Kárpát-medencében.
1: A tánc csodájáról, annak a szakralitásáról és a gyógyító képességéről, Voltáról beszélgetek Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és a táncnak most a NIA típusáról vagy változatáról beszélgetünk, ami szerintem sokkal több, mint tánc, és nem csak a gyógyító hatása miatt, vagy a különlegessége miatt, hanem a közösségépítő és a nőkre gyakorolt hatása miatt is, úgyhogy majd ezzel fogjuk folytatni hamarosan.

0: 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A tánc varázsa, ezen belül is a Nia varázsa. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi Nia tréner és tanár. Nagyon sok mindent elmesélt már Kinga erről a táncról, ami tulajdonképpen létformává válik, és egy elképesztő erős közösségformáló hatása van, és egy nagyon jó női közösséget formál, nagyon sokat segít a nőknek az együttlét, az együttniázás, és akkor erről kérlek, hogy mesélj, plusz még ide vigyeszteném azt is, hogy ezek szerint csak nők niáznak?
2: Nem, de a nők valahogy bátrabbak ebben, hogy menjenek, kapcsolódjanak, kipróbáljanak dolgokat. Van a nőkben ott van egy ilyen velünk született, a másik felé való odafordulásnak a képessége meg a készsége, hogy meg tudjuk tartani egymás örömét meg bánatát. Minden ilyen mozgás, mint a Nia, az elkezd közösséget építeni, és a nőknek a közösség építő és formáló szerepe az olyan, mint a víz alatti láthatatlan víz, vagy a föld alatti láthatatlan vízhálózat. Hogy annak muszáj, hogy mozgásban legyen, és azt táplálja azt, ami a felszínen van. Ugye, ha eltűnik ez a víz, tehát eltűnik a nőknek az egymáshoz való kapcsolódási képessége, akkor azt látjuk, hogy elsivatagosodik az a vidék, az a táj, vagy akár az az ország, ahol ez így nem tud megtörténni. Tehát nem minden nő akar felbuzogni, mint a Niagara, meg így aláomlani, persze vannak ilyen drámai vizek is, hanem ez a megtartó, tápláló történet, és ezekre a nőknek egyébként meg annyira szüksége van, mint a levegővételre, hogy egymáshoz tudjanak kapcsolódni, és ezeken a helyeken, ahol Nia órák vannak, ott ez megtörténik. Mindig azt mondom azoknak, akiket képzek, hogy mi az én legnagyobb ajándékom ebben az egész munkában, és azok a felnőtt barátságok, amik megszülettek itt az öltözőben, az órák előtt, az órák alatt, a hétvégéken, hogy ahogy ezek a nők egymáshoz fordulnak, és onnantól kezdve megtartják és segítik egymást. Úgyhogy tudod, én ezt mondtam neked, hogy van egy ilyen vicces hasonlatom, hogy a világot valójában, tehát a világot valójában mi niások irányítjuk. Azon belül is van a macskás niásoknak a kiemelt csoportja, de erről majd egy másik műsorban beszélhet. De hogy létfontosságú a közösségben való létezés. Beszéltünk egy picit arról, hogy a transzcendens mennyire kell az életünkhöz. Ugyanúgy mi társas lények vagyunk, emberek, és mi nők, meg aztán mi meg itt vagyunk, akik így az egyensúlyi állapotokat képesek vagyunk fenntartani.
1: Hogyan működik a változás, amit a Nia ad? Mit tapasztaltál azokon a lányokon, nőkön, akik részt vesznek az óráidon?
2: Mindenkinek átalakul jobb irányba az élete, ha más nem, akkor úgy, hogy elfogadóbb lesz akár önmagával szemben is. Meg tudja különböztetni a nehézséget a traumától, és akkor annak megfelelően tud vele foglalkozni. Sokkal jobb kedvű. Fizikailag is van egy csomó változás, ami megtörténik a nőkkel. És mindig mondjuk a férfiaknak, hogy gyertek ti is, akkor persze elmondják, hogy jó, de hát ez egy ilyen nagyon női mozgásforma, akkor mindig elmondom, ezt egy nő meg egy férfi rakta össze, tehát így értsétek meg, hogy igazából ez úgy működik, hogy a kiegyenlítettség a kiegyenlítődésben, és nem pedig abban, hogy valamelyik leuralja a másikat, vagy többre tartja magát a másiknál. Az én mentorom az el szokta mondani, hogy ő, hogyha tehetné, akkor mindig, amikor valakik, legyen az egy igazgató tanács, vagy egy parlament, vagy bármi nagy döntés előtt 10 percet táncoltatná őket, és higgyem el, hogy annak, és én nem elhiszem, én tudom, hogy annak erős hatása lenne arra, hogy utána mi a döntés, amit meghoznak. Mert valahogy egy kitisztul a fej, és a testre előbb rá lehet bízni magad mindig, mint arra, amit a fejed mond.
1: Mondd, Kinga, bármilyen életkorban és egészségügyi, vagy nem tudom, fizikai állapotban kapcsolódni lehet hozzátok?
2: Igen. A Nia filozófiája az egyrészt arról szól, hogy a mozgáson keresztül találjuk meg, csak nem tudok beszélni, találjuk meg az egészséget, és az egészség alatt nem a betegség ellentétét értjük, hanem ezt a kiegyensúlyozott, összerendezett állapotot, és a test útját követjük, ami azt jelenti, hogy megbízom abban, hogy az én testem saját maga össze tudja rendezni magát, és úgy fogja azt csinálni, ahogy az neki jól esik. És ahány test, az annyiféleképpen esik jól. Én azt tudom érezni, vagy érzékelni, mint az én testem, a többiekét nem, de megmutatom nekik, hogy én hogy csinálom, és utána ezt mindenki át tudja alakítani, úgyhogy tök mindegy, hogy hány éves vagy, hány centi, hány kiló, nem tudom, hány napot dolgozol. Egyet szoktam mondani, hogy azért jó néha tanárnak lenni, mert akkor is el kell jönnöm néha órát tartani, amikor mondjuk fáradt vagyok, enervált, rossz benyomások értek, vagy az energiaszintem lent van, de el kell jönnöm, mert ugye jönnek az órámra, és akkor lehet, hogy az én energiaszintem 2-es, 10 a maximum, és amikor majd kimegyek, akkor 10-es lesz, mert így megemeli. Az, akinek csak idézővel el kéne jönni egy néha órára, az előbb beragad a kanapéra sajnálni magát a napkitörések miatt. Tudom, ha eljönne, akkor az ő energia szintje is megemelkedne. Mindenkinek bátran merjük ajánlani, tényleg korra, nemre, egészségi állapotra való megkötés nélkül. Vannak esetek, amikor megkérem, hogy hozzon azért a kezelő orvostól egy beleegyező nyilatkozatot, meg inkább arra kell odafigyelni, hogy mondjuk ne vigye el nagyon a zene, és akkor ne tolja túl a jó érzést, hogy utána mindene fájjon másnap.
1: Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, de leginkább azt köszönöm, amit értünk nőkért teszel. A műsor vendége volt Brezina Kinga, nemzetközi NIA tréner és tanár, meg lehet nézni az oldalát, és meg lehet nézni, hogy milyen is egy NIA óra. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
8: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu.
9: Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
10: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
14: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
16: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
17: Reklám hangzott el.
18: Haladékot kapnak a babaváró hitelesek. Augusztusban lejárnak a régi papíralapú személyigazolványok. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.

0: piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, később azonban többször meghosszabbították, legutóbb idén áprilisban határozatlan időre. A jelenlegi módosítás javaslat indoklása szerint a kamatstop nem tartható fenn. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciushoz képest csaknem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bank számlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Több vármegyében, köztük a fővárosban, Békésben, Hajdú-Biharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. 6 vármegyében azonban továbbra is érvényes a korlátozás, részletek a katasztrófavédelem honlapján olvashatók.
1: Időjárás.
0: Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI evangelista, akivel arról beszélgetünk ma, hogy mi újság van a mesterséges intelligencia piacon, mi a helyzet, milyen újdonságokkal találkoztál mostanában. Szia Deszi, köszi, hogy velünk vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Bolgár révén pont a napokban olvastam, hogy egy Koderi nevű bolgár vállalat kapott nagyon nagy befektetést, és ő pedig a pénzügyi szolgáltatási szektor robotikai folyamat automatizálással foglalkozik, és mesterséges intelligencia megoldásokra specializálódott. Na, de mielőtt beszélnénk róluk, a következő érdekes nézőpontot, illetve a működési módot mondanám. Vannak olyan cégek, akik úgy használják az AI robotokat, hogy azoknak ugyanúgy van egy személyiségi profiljuk, mint akár egy kolléganak, vagy egy élő embernek, tartozik hozzájuk fénykép, van egy rövid leírás róluk, hogy mit szeretnek, milyen családban laknak, mennyi gyerekük van, és így tovább, és amikor megkérik őket egy-egy feladat elvégzésre, akkor nem csak úgy, mint egy robotnak oda dobják a feladatot, mint amikor megnyomjuk a porszívón a gombot, hanem egyszerűen azt mondják, hogy kedves Annabella, mi újság a kislányával, szereti az Ovit, és akkor utána kicsit elbeszélgetve adják meg a feladatot. Érdekes, nem?
1: Nagyon érdekes, és azon gondolkodtam, miközben ezt mesélted, hogy vajon miért van erre szükség? Talán azért, mert az emberekhez való kapcsolódás az mégiscsak egy nagyon hangsúlyos pont. Tehát úgy értem ezt, hogy emberivé tenni a kommunikációban a másik felet is.
2: Igen, én is úgy gondolom, mert ugye egy ilyen szoftverügynök vagy szoftverfejlesztő, de legyen akár egy AI titkárnő, aki nap mint nap velünk dolgozik, segíti a munkánkat, vagy netán-tán már rá vannak testálva feladatok, akkor nekünk emberekként sokkal jobb egy ilyen, illetve gondolom hosszú távon azok a cégek, vagy azok a kollégák, akik ilyen nem látható AI robotokkal dolgoznak, abba hitbe vannak, hogy majd egyszer ezek az AI dolgok emberi forma töltenek, és akkor jobb már most velük jobban lenni, affinitást mutatni, meg egyebek, mert ugye tudni kell, hogy az ilyen szoftverügynökök azok automatizálják az ismétlődő és az adatigényes feladatokat, és segítenek nekünk, hogy a működési sebességünket és termelékenységüket felvigyék.
1: Másképp áll hozzá egy humán dolgozó egy AI profilhoz akkor, hogyha annak van egy ilyen emberi profilja, amit elmeséltél? Tehát gyakorlatilag ugyanolyan háttérleírás tartozik hozzá, mint mondjuk bármilyen emberi munkavállalóhoz, vagy humán munkavállalóhoz?
2: Hát én a következőre tudok gondolni pontosan azok a cégek, akik mondjuk a szoftvereket fejlesztenek, és sok ilyen robottal dolgoznak, ők egy kicsit kevésbé vannak a napi körforgásokban, mert lehet, hogy otthon, home office-ban vannak, és akkor nekik ez így jól jön, hogy valakivel el tud csetelni, tud kérdezni, és akkor azt a mesterséges képet kelti magának, hogy akkor most a kollégina épp befáradt az irodába, mert a gyereket orvoshoz kellett vinni, meg egyebek, és akkor egy kicsit olyan álomvilág egyfelől, de másfelől ez pedig letérképezi a mindennapi életünket, és lehet ez hiányzik nekik.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő. Vele folytatjuk a beszélgetést arról, hogy mi újság az AI világában. Hamarosan beszélgetünk tovább.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM. A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, akivel az AI újdonságokról beszélgetünk. Már beszámoltál egy bolgárújításról is. Érdekes módon az AI munkatársak is gyakorlatilag humán profillal vannak. Fogalmazunk úgy, hogy felszerelve ahhoz, hogy elfogadhatóbbak, vagy könnyebben integrálhatóak legyenek a humán dolgozók felé, de van még más újdonság is.
2: Igen, amiről még röviden szeretnék beszélni, hogy mondjuk ez a Bolgár platform nagyon érdekes, hogy több mint 400 digitális ügynököt telepített különböző pénzügyi intézményeknél, hogy tudja támogatni azokat a folyamatokat, mint például megfelelés, vagy kárigényeknek a feldolgozása, hitelezés, az új ügyfeleknek a felvitele, vagy pedig jelentés készítés, mert ugye ezek olyan ismétlődő feladatok, hogyha nem vigye oda a kolléga, akkor lehet, hogy hibázik, viszont egy ilyen AI ügynök, ő folyamatosan csak teszi a dolgot. Azt mondják, hogy az ügyfelek, akik használnak ilyen típusú kollégakat, ők kb. 5 eurós megterülést érnek el, mert hogyha mondjuk 1 eurót befektetnek egy ilyen automatizálásra, a hatékonyságok több mint 300%-a nő.
1: Azért ez óriási nagy szám.
2: Igen, tényleg így van, és pont a napokban olvastam egy olyan cikket, hogy azok a cégvezetők, akik nem foglalkoznak az AI témával, nem tanulják, nem mondjuk fektetnek abba energiát, hogy hogy fogják alkalmazni, melyik feladatokat fogják optimalizálni, vagy hogy fogják növelni a hatékonyságokat, vagy például az ügyfél élményt, azok le fognak maradni, mert egyszerűen ott vannak a többiek, startra készen, és egy másik ilyen érdekes dolgot szeretnék említeni, egy konferencián, egy kerekasztal beszélgetésbe egyik nagy utazási iroda beszélgetett a többiekkel arról, hogy manapság az ügyfél élményt illetően egyszerűen oda kell figyelni, hogy bármilyen csatornán kommunikál mondjuk az ügyfél, legyen az egy e-mail, legyen messenger, WhatsApp, telefon és így tovább, ezek az omnichannelek, úgy kell folytatni a beszélgetés, hogy minden egyes kommunikációval tisztába kell lenni, és folyamatosan ezekre figyelni, és ott folytatni, ahol az előbb abba hagyta az ügyfél. Ez viszont akkor azt jelenti, hogy kell lenni egy rendszernek, amely folyamatosan letapogatozza ezeket a csatornákat, onnan megkapja az információkat, validálja, és akkor viszi tovább a beszélgetést, és segít az ügyfélnek, mert ugye az ügyfél, tegyük ró, én vagyok az ügyfél, mérges lennék, hogyha tudom, hogy az előbb küldtem egy SMS-t, és most azért telefonálok, mert minél előbb kell nekem a válasz, és akkor furcsálni fogom, hogy az a kolléga nem látta ezt az üzenetemet. Viszont beépítve ilyen típusú AI ügynököket vagy kollégákat, azt fog elérni a vállalat, hogy az ügyfélnek olyan élménye lesz, mintha folyamatosan minden igényére figyelnek, és nagyon-nagyon jól kiszolgálják őket.
1: Ez is fejlődhet? Pontosabban inkább úgy kérdezem, hogy valid-e az a megállapítás, hogy tekintettel arra, hogy mennyire gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, és minden, ami ehhez köthető, bármilyen területén az életnek, az gyakorlatilag ugye a saját maga tanításával, tehát ahogyan ez dolgozik, úgy fejlődik ezen a területen is?
2: Én szerintem igen, és egy nagyon érdekes adatot szeretnék még itt ehhez hozzárakni. Úgy mondjuk egy háztartásban vannak eszközök, legyen mondjuk ez egy hűtőszekrény. Én ott tudom, hogy azok a vállalatok, például a különböző retailek, mint mondjuk itt Magyarországon a négy betűsek, ahonnan veszük az élelmiszert, vagy azok az online platformok, amelyeken keresztül házhoz tudjuk rendelni, azon dolgoznak, hogy egy idő után az én okos hűtőszekrényem az kommunikál a botnak az AI kollégájával, akkor az alapján feltérképezi, hogy mi van a hűtőszekrény, de miket szoktunk vásárolni, milyen igényeink vannak, esetleg van valami, aminek közeli a lejárata, és akkor be kell vásárolni, és egyszerűen így leadja az igénylést, érkezik nekem ide az étel, csak be kell tenni a hűtőbe, és akkor ahhoz még a hűtő lehet ad nekem egy receptet, vagy pedig akkor azt mondja, tedd be ezt az airfryerbe, és akkor kész a vacsora.
1: A mai műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő. Az AI körüli újdonságokról beszélgetünk. Szerte a világból hozott híreket erről. Deszi, hamarosan folytatjuk.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő. AI újdonságok a nagyvilágban, nagyon sok érdekességet megosztott már velünk. Deszi, mi az ebből, ami minket, magyarokat a hétköznapjainkban is érint, vagy érinthet, vagy érinteni fog?
2: Hát szerintem mindenképpen egyre több vállalat, főleg azok, akik a konzumerekkel, a végfelhasználókkal foglalkoznak nap mint nap, legyen az akár egy iroda, legyen egy szolgáltató cég, egy bevásárlóközpont, egy bank is sorolhatnak, vagy akár egy állami intézmény, az biztos, hogy egyre több ügyfélszolgálatos ügynököt fog beépíteni, mármint így mesterséges intelligenciát, hogy azonnali választ tud adni, jó ügyfél élményt, illetve a teljes körű szolgáltatást, és akkor így ilyen nappal, hogyha mondjuk este 11-kor eszünkbe jut, hogy ó, elfelejtettem a banknál megkérdezni ezt meg azt, akkor oda mondjuk akár telefonon keresztül telefonálok, vagy csetelek, és akkor nem csak a válaszokat megkapom leírva, de lehet, hogy akkor egy AI, a mesterséges intelligencia megjelenített robottal fogok nagyon szépen elbeszélgetni, és akkor megkapni azokat a válaszokat. Kre hívtam.
1: Aha. Deszi, létezik már egy magyar találmány, ráadásul egy fiatal srác találta ki a Clivora orvosírnok programot, ami ugye a leletezést könnyíti meg nagyon az orvosoknak, és hát nekünk pácienseknek is sokkal érthetőbb egy-egy orvosi leírat, papír, stb. Lehetséges-e az, hogy ilyen módon a gyors fejlődésnek köszönhetően mondjuk az iskolákban is lesz olyan, hogy rendesen és hivatalosan használják és alkalmazzák a mesterséges intelligenciát?
2: Én úgy tudom, hogy egyre jobban mennek abba az irányba, és akkor van olyan a szoftver, amely segítségével a gyerek akar begyakorolhatni a tananyagot, mert akkor a gyereknek először vagy el kell olvasnia, vagy akkor kis videóban megnézni, hogy miről szól ez a tananyag, és akkor utána a másik oldal, a mesterséges intelligencia kikérdezi, vagy akkor célirányosan egy adott a választ kér, vagy pedig akkor újra lejátsza neki azt, amit nem teljesen értett, ahhoz, hogy jobb tudásra tegyen szert. Viszont az orvosokra visszatérve, én egy olyan anyagot olvastam, hogy a mesterséges intelligencia segítségével mondjuk bemegy az ember a házi orvosához, és akkor ott a paciensnek a leletei, adatai, korelőzményei alapján, illetve mondjuk a rendelkezésre álló információ a nagyvilágból, és itt az orvosi szakmai információra gondolok, segít az orvosnak olyan nézőpontokkal, adatokkal, hogy milyen válaszokat adjon a paciensnek, mire kérje meg, hogy mit változtasson a hétköznapi életbe, ahhoz, hogy tudjon egészségesebb lenni. Mert ugye egy orvos folyamatosan nem tud figyelni azokat az információkat, azokat a praktikákat, vagy esetleg azokat az új vívmányokat, amelyek születnek, mert ez is egy hatalmas anyag, viszont az AI segítségével olyan, mintha kapna egy betekintést az egészség szent grájához, és akkor azokat át tudja adni a paciensnek.
1: Van-e olyan terület szerinted, ahol még egyáltalán nincs jelen, és akkor most fordítsuk meg a dolgot, a mesterséges intelligencia? Tudsz ilyenről egyáltalán? Hát, azt gondolkodtam, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy jó, nyilván, ami nem tudom én, a nagymamánál a kertben, ő nem az mesterséges intelligenciának a segítségével nézi meg, hogy akkor most a napvirágot, vagy a büdöskét, vagy a kökörcsint hogyan ápoljam, de mondjuk globálisan, rendszer szinten.
2: Hát persze vannak olyan országok, ahol még nagyon elmaradottak technológia szempontjából, másfelől persze azért még Afrika országaiba is ott vannak az okos eszközök, az emberek kezébe így információhoz hozzáférnek, de nem hiszem, hogy például ott van olyan, hogy mondjuk mesterséges intelligenciával vannak hatalmas plantációk, mint például a Közel-Keleten, és ahol az epret egy olyan rendszerbe készítik, illetve termeszték, és akkor figyelik, öntözik, és így tovább, vagy leszedetik akár robotokkal. Hogyha globálisan nézők, nekem pont ugye egyszer az agrárszektor jutott eszembe, aztán mondjuk egy épületnek a fenntartása, vagy takarítása, vagy pedig egy iskola, vagy egy banki intézmény, de mindig visszagondoltam arra, hogy már mindegyikről olvastam olyan példát, ahol egy adott országba, vagy egy adott helyen már használják a mesterséges intelligenciát. Sajnos, ahogy régebben ugye beszélgettünk erről is, vannak olyan emberek, akiknek esetleg nincs kivel beszélgetni, de egy mesterséges intelligenciával hazaérnek, és akkor azzal folytatnak dialógust.
1: És hol várjuk a leginkább a megjelenését? Ilyenről hallottál-e? Tehát ahol még nincs jelen, vagy ahol jelen van, de a leginkább szükség van a fejlesztésére?
2: Hát itt, mivel Európában egyre jobban előregszünk, már mint egy adott országnak egyre több az idősödő generáció, mint a fiatalok, így én arra számítok, hogy egyre jobban szükség lesz AI-ra, robotokra, vagy olyan megoldásokkal, amelyekkel mondjuk a produktivitást, a hatékonyságot azt növelni kell, viszont nem tudják úgy megcsinálni, hogy akkor rengeteg kollégát hoznak maguknak. Pont tegnap Bulgáriát, illetően ugye kezdődik most a nyári szezon, és egyszerűen a hotelek a tengerparton várják a harmadik országbeli dolgozókat, mert különben nem tudnak megnyitni, és megfelelően kidolgozni, vagy megcsinálni a feladatokat annak a turista hadának, amely érkezni fog az országba. Uh-huh. Úgyhogy gondolom, egy ilyen helyen, bár mondjuk Bulgáriában már jó pár éve léteznek olyan éttermek, cukrászdak, ahol az asztalhoz egy ilyen kis robot érkezik, felveszi a rendelést, vagy például egy tableten az asztalon leadjuk a rendelést, és akkor a robot kihozza a sütét, a kávét, meg ilyesmi, úgyhogy igen, ilyenekre szerintem lehet számítani.
1: Deszi, köszönjük szépen az idődet, köszi, hogy velünk voltál, és remélem, hogy az újdonságokról majd a jövőben is beszámolhatunk a hallgatóknak, már a mesterséges intelligencia kapcsán. Szép napot mindenkinek, és természetesen a Digitális Hétköznapjaink podcastban újra találkozunk. Ha van újdonság a mesterséges intelligencia terén, akár a biztonságtechnikában, akár a hétköznapi felhasználásban, akkor várunk vissza ide a Manna délelődbe is.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: az a... Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way testtudatrénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pihentőt.

0: Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu. Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
1: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu. Lóerők éjszakája, június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája, június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
2: Reklám hangzott el.
3: Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Ma rendezik a mozgási éjszakáját Budapesten. Délután több felé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A miniszterelnök azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül 7-en meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok, 2 ember megsérült. Nyílt napot szervez a BKV, holnap a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a típus 2 évtizedes hazai történetét. A rendezvényen több különleges járműveket meg lehet nézni, valamint az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival utazhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ma van a gyermekmunka elleni világnap. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kezdeményezésére 2002 óta tartják. Az UNICEF statisztikái szerint világszerte több mint 200 millió gyermek dolgozik. A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekmunka alapvetően rombolja az érintett fiatalok életesélyeit, és fokozza a szegénység, a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenség mértékét. Magyarországon csak az vállalhat munkát, aki betöltötte a 16. életévét. Ma rendezik a mozgási éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályú szodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben a többi közt jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a mozgás nem csak a fizikai állapotra, hanem a lelki egyensúlyra és a mindennapi teljesítményre is jó hatással van.
4: Időjárás.
3: Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Manna FM.
4: Zenei finomságok.
5: 98.6.
4: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
6: Right about now, the funk soul.

98.6 Manna FM, az egyik nagy kedvencem itt a zenei finomságok között. Külön szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ennek az embernek a muzsikáját, a zeneiségét, a zenéit, a dalait mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni, és ebben az esetben ez nyilván azt jelenti, hogy meghallgatni. És hogy tegyetek egy próbát, ti, akik még esetleg nem ismeritek Jack Johnsont, ezért most az Upside Down-t fogjuk megmutatni nektek zenei finomságként, és akkor itt most azt mondom, hogy ez tényleg az a dal, amit mindenképpen érdemes, sőt, kell jelölni a kedvenc listátokon, úgyhogy elő a Manna applikációt, töltsétek le, vagy hogyha már megvan, akkor tessék belépni, elővenni, belelépni benne a kedvenc listába, és jelölni ezt a dalt, és aztán amikor majd ez kerül éppen adásba, akkor jelezni fog az applikáció, hogy ha-hó, jön a zenéd. Jack Johnsonról, hát dióhéjban annyit, egy nagyon helyes pasi egyébként, nagyon kedves, és az az igazi olyan normális, tudod, akivel úgy jóba vagy, amikor az osztálytársad. Tehát úgy elképzeled, hogy ő a pattársad, osztálykiránduláson is mindig együtt vagytok, segítőkész, kedves, ilyen a pasas. Ohio-ban született 1975. május 18-án, úgyhogy 5 nap múlva születésnapja is lesz, méghozzá 46. Hawaii-on született, igen, az Ohio az oda való North Shore-ban. Énekes, gitáros és dalszerző, de ő eredetileg nem az volt, ő eredetileg egy profi szörfös volt. A zenei stílusát nyilván nehezen lehetne meghatározni, nagyon nagyban mutatkozik meg benne a Hawaii hangulat, de leginkább, hogyha valamilyen dobozba be kellett nyomni, így zeneileg akkor ez az akusztikus soft rock jelzővel ellátott kis dobozka lenne. Egy családi baráttól tanult meg még egészen kicsi korában szörfözni, és hivatásos szörfös is lett, egészen addig, amíg nem lett egy súlyos balesete, és bár 14 éves korában a szörf mellett gitározgatott, nem érdekelte annyira, de a baleseti lábadozás során, mivel olyan nagyon nem volt lehetősége mocorogni, szóval igen, erőteljesen helyhez kötött lábadozási időszaka volt, és hosszú, akkor kezdett el komolyabban gitározni és dalokat is írni. És bár a debütálása a zenei piacon még ennél is sokkal-sokkal később, majd az egyetem elvégzése után történt meg, na akkor viszont nagyon nagy sikereket ért el. Az első albuma volt a Brush Fire Fairy Tales 2001-ben, aztán 2003-ban az On and On, és aztán az In Between Dreams volt 2005-ben az, ami azért igazán nagy sikert hozott, és amikor megjelent a Sing Along and Lullabies from the Film Curious George, vagyis a Kíváncsi Majom, ugye, az volt a cím, Kíváncsi Majom, és Bajkeverő Majom, magyarul az volt a cím, hogy Bajkeverő Majom. Amikor ebben megjelent az Upside Down, amit most meg is fogunk hallgatni Jack Johnsontól, akkor az egész világ megismerte őt, és onnantól kezdve elkezdték figyelemmel kísérni a zenéjét. Tündéri helyes a filmnek a videóklipje is, amiben Jack Johnson a vízben, a gitárral a kezébe beesik a vízbe, elcsúszik a George által otthagyott sziklán otthagyott banánhéjon, és bezuhan a vízbe, Jack Johnson farmerban, pólóban és az egyszál gitárjával mezitláb, és a víz alatt találkozik George-al, a majommal, és együtt énekel. Nagyon aranyos az egész, tényleg annyira bájos, hogy az ember úgy elfelejti ezt, hogy mi van a világban, hogyha mondjuk egy ilyen klippet néz. Az egész dal arról szól, hogy milyen a világ, hogyha fejtetőre állítva nézed, hogyha te állsz fejtetőre, és fejtetőre áll, így aztán nyilván a világ is, mert hogy ugye a bajkeverő majom, jelesül George, mindig lóg, ugye a farkincájánál fogva, lógva szemléli a világot, és minden fordítva van. És ez az egész dal nagyjából arról szól, és azon merenk, hogy milyen úgy a világ, mennyire klasszul rá lehet csodálkozni arra, hogyha az ember egy kicsit máshonnan szemléli a világot, ugye? Hogyha veszünk egy hétköznapi példát, gyerekek, egyszer nézzétek meg majd nyár közepén, július-augusztusban, amikor napraforgó mező mellett mentek el, nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű a hátulja a napraforgó fejének, a tányérnak. Nem csak előről szép, ahol látod a sárga szirmokat és a napraforgó magokat, hátul az a fraktálrendszer, az a gyönyörű mértani pontossággal megalkotott rendszer, ami arról az aranymetszés, igen, vagy ugye a Vitruvius tanulmányban is látható aránypárok, vagy abban a tanulmányban szereplő aránypárok, vagy amit szoktak még mondani, ugye hát a fraktálrendszer tulajdonképpen az, ami ott látszik, ami azért fontos, mert tulajdonképpen biztosít bennünket arról, hogy azért itt van egy nagyobb rendező erő, ami úgy is vigyáz ránk, és akkor nyugodtan lehet fejjel lefelé nézni a világot. Jack Johnson az egyik legnagyobb kedvencem, és az Upside Down a bajkeverő majommal együtt, itt a zenei finomságok között.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most az elsőprő sikerű Barbie filmnek a betétdala következik, amit Billie Eilish az Oscar-díj átadón és a Grammy-díj átadón is elénekelt. A Grammy átadón valami olyan csodálatosan, hogy nincsen perc, hogy az ember ne tudná újra és újra meghallgatni bárhanyadik percétől a dalnak. Olyan átéléssel és olyan átérzéssel énekel ez a lány, ami szerintem egyszerűen példátlan. Tehát ugye mondtuk azt már Janis Joplinról, Jimi Hendrixről, Jim Morrisonról, hogy valahogy nem világiak voltak, hogy ők egy külön bolygón élnek most is talán már, hogy eltávoztak a földi világból. Szerintem ugyanilyen a szó legszebb értelmében éteri és nem világi Billie Eilish is, és az ő testvére Phineas, akik úgy tudnak együtt dolgozni, olyan csodálatos testvérségben vannak együtt, olyan elképesztő szinkron van közöttük, ami azonnal megjelenik. Például a What Was I Made For című dal, amit most meghallgattunk a Barbie filmből, az elkészítésénél is megjelent. Ezt el is mondja egyébként több interjúban Billie Eilish, ami ezzel kapcsolatban készült vele, hogy gyakorlatilag amikor Greta Gerwig, a rendezőnő, megmutatta nekik az első vágást, tehát ami még csak egy ilyen durva vágás volt, egy ilyen skicszerű valami, már akkor olyan mélyen meghatott őket a történet, hogy hazamentek, azonnal leültek, és néhány perc alatt megvolt a dal. Azt mondja, hogy Billie Eilish, hogy olyan mélyen nyúl az ember szívébe Barbie története, ami nem csak egy babának a története értelemszerűen, hanem a női archetípusokat mutatja be, azt a dilemmát, ahogyan gondolkodunk rajta, és akkor már nyilván a női szerepektől el is rugaszkodhatunk, hogy egyáltalán miért vagyunk mi itt a Földön, tulajdonképpen mire készültünk, mire vagyunk hivatottak, inkább így mondom, ugye a magyar fordítás ez egy kicsit több jelentést is adhatna neki. A What Was I Made For az azt jelenti, hogy mire vagyok való, csak ugye így nem fordítjuk magyarul. Csoda-csoda szép. Visszatérve egy kicsit még a Grammy átadóra, ahogyan ott Barbie ruhában ül egy bárszéken Billie Eilish, és mellette Phineas smokingban zongorázik, és ott van körülöttük néhány vonós, ahogy azok a hölgyek, akiknek a kezében várja a hegedű, hogy megszólaljon, néznek rájuk. Az az áhítat és a csodálat, az kell, hogy mondjam, hogy nem is csak, vagy nem Billie Eilishnek és Phineasnak szól, nem a Barbie identitásnak, amit nagyon sok nőnek meg kell élnie. A maga nőiességét megélve mégis egy hátrányos helyzetet a férfi mellett. Ugye ott egy mondat, hogy mire készültem, vagy csak valami olyasmi vagyok, amiért fizettek. Szóval, hogy hol vannak a női szerepek, hol húzódik a határ a között, hogy valaki megéli önmagát, vagy a között, hogy ő választja azt, hogy otthon marad, és csak nő lesz idézőjelben. Gyönyörűen biztatja a dal is, és a film is, a kislányokat, a nőket, a fiatal lányokat arra, hogy bármi lehet belőlük. Hogy attól még, hogy valaki csinos, lehet nyugodtan okos is, hogy ezt a kettőt nem kell elválasztani. Hogy az ember nyugodtan teret engedhet az érzéseinek, attól nem lesz kevesebb, sőt, csak több lesz tőle. Abban, ahogyan megmutatja Billie Eilish és a Barbie című film is, hogy mennyire fontos elutazni önmagunkban néha, és elutazni a világba, és kinézni abból, ahol vagyunk. Nem csak az ablakon kicsapni az ajtót és elindulni, hogy mennyire fontos a felfedezés önmaga, hogy szépen halkan, kedvesen, szinte simogatva, ahogyan ezt a dalt Billie Eilish énekli, megtaláljuk önmagunkat, megengedjük magunknak a gyengeséget, megengedjük magunknak azt, hogy elbukhatunk, elbotolhatunk, nem történik baj, nem kellemetlenség, elfogadni a másságot, nem kellemetlenség, valakibe belekapaszkodni, hogyha elesnénk. Vállalni kell a helyzetet, és vállalni kell önmagunkat. Talán ez a legfontosabb üzenete ennek a dalnak és a Barbie filmnek is. A zenei finomságok között most Billie Eilish és Phineas közös szerzeménye a What Was I Made For a Barbie című filmből.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között jön a zsivány Nick Cave és az ő zenekara a Bad Seeds. Kylie Minogue-gal közösen hoztak össze egy dalt, ami óriási nagy siker volt, egészen váratlan sikert aratott szerte a világon. Akkor, amikor ez megjelent, 2008. júniusában nyilatkozott Nick Cave a Q magazinnak arról, hogy milyen volt Kylie Minogue-gal együtt dolgozni, egy egészen varázslatos volt. Ez a dal lesz, amit most meghallgatunk, a Where the Wild Roses Grow című, ami tulajdonképpen a Murder Ballads című albumnak az egyik darabja, amiről azt mondta Nick Cave, hogy ez narratív daloknak a gyűjteménye, és mindegyik egy nehéz, szomorú és néhol brutális történetet mesél el, ami talán egyébként valami olyan céllal is születhetett a furcsa punk pasinak a fejében, aki ebben a muzsikában, ebben a klipben, ebben a dalban egészen más oldalát mutatja meg az ő punk személyiségének. Tehát azt mondta, hogy egészen könnyű volt és könnyített volt így ezeket a nehéz dolgokat elmesélni, hogyha az ember zenébe tudja ágyazni őket. Egészen más volt ezt úgy elénekelni, hogy itt volt velünk Kylie. Egyébként nagyon sokszor szerepeltek a dal megjelenését követően interjúkban, beszélgetős késő esti talkshowban együtt Nick Cave és Kylie Minogue, és azt mondta még nagyon helyesen Nick Cave az együttműködésről, hogy szerinte ez csodával határos volt, hogy beleegyezett, hogy együtt énekli velünk ezt a dalt, hogy beleegyezett a közös működésbe. Ezt a Daily Telegraphnak mondta el, aztán később 2014-ben. Nagyon érdekes az is, hogy tulajdonképpen barátok is lettek, és azt mondta, hogy számomra ez első pillanatban, és ez is annyira cuki, ahogy mondja, hogy érthetetlen volt, ültünk mi ott a sok szinte romlottnak mondható srác vagy pasi, és ott ült velünk végig Kylie Minogue, és körülvett minket élettel, pezsgéssel, ragyogással, jó akarattal, kedvességgel, szeretettel. Annyira más volt néhány hónapig ilyen emberrel élni, ilyen embernek a közelében lenni és létezni, és megvolt a slágerünk Kylie, és Kylie jelenléte határozott meg minket. Tehát az életnek ez a kis szelete egy bizonyos értelemben Kylie Minogue. Nagyon megkedveltük egymást, és nagyon sokat adott nekünk az, ahogyan a közelében lehettünk. Egyébként ez a The Willow Garden szám által ihletett dal, egy másik dal szintén, ami a dal főszereplőjének a haláláról szól, egy gyönyörű fiatal lányról, akit a folyó mellett találnak meg. Ez egyébként Nick Cave eddigi legnagyobb kereskedelmi sikere volt, ami eljutott mindenhová, Ausztráliában, az Egyesült Királyságban, Új-Zélandon, Horvátországban és még Izraelben is. A slágerlisták élére került, sőt Németországban is. Egészen különleges a dalnak a hangzása, kicsit szürreális, kicsit utopisztikus, kicsit megfoghatatlan, és közben mégis pontról pontra mindig valahogy eltalál az ember szívéhez, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom mindenkinek természetesen, hogy ezt most hallgassa. Ha lehet és meg tudja tenni ezt, akkor hátradőlve csukott szemmel, aki autót vezet, az csak hangosítsa föl simán, és tartsa nyitva a szemét természetesen. Nick Cave egyébként egy 57-es születésű zsivány, ausztrál rockzenész, dalszerző, énekes, a legnagyobb sikereit a zenekarával, a Nick Cave and Bad Seeds nevű együttessel érte el. Victoriában a Warracknabeal nevű ausztrál kisvárosban született, a gyerekkorát ugyanitt töltötte, aztán később költözött. Az apja angoltanár volt, az anyukája könyvtáros, anglikán hitben nevelkedett, és így énekelt a Vangrattai Székesegyház fiúkórusában is. Mindazon által nagyon gyakran került összetűzésbe az iskola vezetéssel, akkor már ez a rebelde hangulat belőle egyre inkább és egyre többször kijött, így aztán a szülei elküldték Melbourne-be 1970-ben a Caulfield gimnáziumba, és ott is énekelt az iskolai kórusban. Később aztán festőművészeti tanulmányai is voltak, de aztán felhagyott vele nagyjából egy év után, és akkor fordult a zenélés felé. Egy nagyon különleges kollaboráció itt a zenei finomságok között, ez egyik legnagyobb finomság a zenei világban, bár nagyon sok van, de ez valóban kuriózumnak számít. A zenei finomságok órájában most Nick Cave and the Bad Seeds és Kylie Minogue közös dala, ez a Where the Wild Roses Grow.

A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en, itt van a Stone Roses, egy 83-ban alapított angol alternatív rock együttes, hogy a papírforma szerint kezdjük. Manchester, honnan máshonnan származik a zenekar, és kijelenthetjük, hogy ők voltak az egyik úttörő zenekar a 80-as évek végének, 90-es évek elejének időszakában virágzó Madchester mozgalomnak, és bár az együttes két albumot jelentetett meg, a több mint 30 éves fennállásuk során, de ezért lett róluk egy dokumentumfilm, ami szintén nagyon érdekesen zajlott és végződött a dobos szempontjából, pláne azt majd el fogom mesélni. Ennek ellenére a legnépszerűbb albumok, az kétségtelen a 89-ben megjelent The Stone Roses című debütáló album. Onnantól kezdve ismerte meg őket a világ, és hát szerintem egyébként nem meglepő módon a stílusokat, a mondani valójukat tekintve, benne vannak ők is a Rolling Stone magazin által kiadott minden idők 500 legjobb album listáján, illetve az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Egyébként ez egy állati jó könyv. Érdemes mindenkinek, aki szeretne eligazodni a zenei világ nagyszerűségében, azokban a kiemelkedő valamiért, akár stílusban, akár szövegben, akár így az időbeli és kronológiai elhelyezkedésüket és nagyságukat illetően, szóval ezekre a zenekarokra kíváncsi, vagy róluk szeretne tudni és ismerni őket, akkor ezt a könyvet mindenképpen érdemes elolvasni valamilyen módon, vagy hát megvenni magunknak. Egyébként ez tipikusan egy olyan olvasmány, amit érdemes többször is elolvasni. Ez az az album, a 89-es debütáló névadó album, a Stone Roses című, ami rajta van az együttes legnagyobb slágere is, az I Wanna Be Adored, amit most meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között. Emellett az I Wanna Be Adored és a Fool's Gold volt még az, ami a kettő, a nagy album többi dala mellett, ami ilyen óriási nagy siker lett, és tulajdonképpen, hogy kifejezzük ezt a nagyságot, ez azt is jelenti, hogy Csak azt akarom, hogy imádjanak című dal egy olyan úgynevezett statement volt, nem csak a zenekar, hanem az időszakra, arra a korszakra vonatkozóan is, hogy ez kétségtelen, hogy ez olyan nyomot hagyott az emberekben, amitől ez egyrészt nem csak egy zenei finomság lesz, hanem lesz egy olyan kapaszkodó is, amit hogyha az ember meghallgat, akkor pontosan jól tudja, hogy hányféle jelentése van. És ha már itt tartunk, akkor maga az énekes Ian Brown mondta azt, hogy ez a dal magáról a bűnről szól, és arról is, hogy az egyének önmagukban hogyan akarják azt, hogy báványozzák őket, hogy egy vitában hogyan akarjuk elnyerni a másik energiáját, hogy egy-egy szituációban mennyire fontosnak tartjuk a saját igazunkat, az egónk nagyságát és nagyítását, és hogy mi mindent tesz meg az ember ennek a célnak az elérése érdekében. Egyébként a Welcome to Sarajevo című filmben is szerepel ez a dal, az I Wanna Be Adored. A Stone Roses volt a korábban már említett Madchester mozgalom, de egészen pontosan Madchester Shoegazing zenekarnak az első tagja, és a 90-es évek egyik legnagyobb bandája, de aztán jöttek a belső viszályok, az akkori, hát, hogy mondjam, csak könnyed életmód, amikor mindent szabad volt, és mindent kipróbáltak, illetve az ego problémák, amik aztán tönkretették ezeket a lehetőségeket, amik a zenekar magában hordott, és 96-ban szét is váltak, aztán összeálltak később, de az ego problémákra visszatérve, pontosan erről szól a dal, az I Just Wanna Be Adored, szóval, hogy csak azt szeretném, hogy imádjanak, és milyen érdekes, hogy bár a dal mennyire régen készült, mégis vannak olyan dolgok, amik nem változnak a világban. Tehát, hogyha azokat a problémákat nézzük, ami egy személyiségből adódik, ami az önmegismerés és az önvizsgálat hiánya miatt alakul ki, az pontosan ilyen, amikor az ego csak nő, és megeszi aztán később magát az embert is. A Shoegazing mozgalomról egyébként érdemes azt tudni, hogy ez ugyanarra a műfajra utal, tulajdonképpen, mint a Dream Pop, az indie, vagyis az independent, és az alternatív rock zenei alműfaja volt, és a 80-as évek végén jelent meg ott az Egyesült Királyságban, ahol aztán a hangzásvilágot a hangszerek mögé utasított éneksáv, a torzító és egy csomó gitár effekt pedál használat jellemzett, és ennek volt az úttörő zenekara, a The Stone Roses. Ők jönnek most az egyik legnagyobb slágerükkel, ez az I Just Wanna Be Adored, itt a Mannán.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way Testuda trénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: kanyaroknak hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül 7-en meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok, 2 ember megsérült. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. A 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglalt le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket veszítik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormányablakban megtehetik. A beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Időjárás. Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kedves hallgatók, mellettem a bőség kosara, ami még üres, és ma nem csak gasszóval töltjük meg, hanem jófajta kreativitással. Témánk a Fix June, azaz a Független Iparművészeti Kortárs Szalon legaktuálisabb rendezvénye a Petőfi Irodalmi Múzeumban ezen a hétvégén. Zene, aztán egyszer csak ott fogok ülni egy remek kávézóban Alt Andrea alapító kurátorral, aki ezt az egészet megálmodta.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mind.
1: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
2: Hűséges kedves hallgatóink már megszokhatták, hogyha fix, akkor előbb-utóbb bizony felbukkan, vagy a stúdióban, vagy én jövök el hozzá. Most ez utóbbi történt Alt Andrea alapító kurátorhoz, hiszen a Fixnek egy újabb szintet lépett eseményéről beszélünk, a Fix June. Ez egy piknik lesz igazából itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Kijöttünk nem messze, vagyunk egy skandináv típusú kávézóban, zajok ezek, de a lényeg pedig a mondani való. Péntek van, ugye bevallottan felvételről megyünk. Hogy érzed magad? Hogy áll a piknik szervezés?
3: Hát köszönöm szépen a kérdést. Nagyon jól áll a piknik szervezés, és borzasztó izgatottan várjuk. Éppen az előbb csekkoltuk az időjárást, és úgy néz ki, hogy ragyogó napsütés lesz mindkét nap, ami nagyon fontos, mert ahogy mondtad, valódi piknikkel készülünk a látogatók számára, tehát nem csak egy dizájnvásárban vehetnek részt, hanem egy igazi belvárosi piknikben.
2: Ez azt jelenti, hogy tényleg lesz piknik hangulat, tehát a füvön, a vízen, levegőben, de a füvön, például ott lesznek ilyen kis piknik helyszínek. Vannak, akik kaptak erre lehetőséget?
3: Ez pont így van. Tehát, hogy ez a piknik szigeteket fogunk létrehozni, ezek tulajdonképpen ilyen kis piknik installációk, és egy rendhagyó kiállításként is felfogható. Tehát vannak olyan tervezők, akiknek nagyon tetszett ez a gondolat, hogy egy olyan installációt készíthetnek, amit utána a látogatók birtokba vesznek. Tehát magyarul lefekhetnek rá, leülhetnek, jól érzik ott magukat, és mégis úgy tervezik meg ezeket a kis egyedi szigeteket, hogy az jellemző rájuk, tehát az alkotói munkásságukra rá lehet ismerni az arculatukra.
2: Kik azok, akik itt lesznek most a teljes igények, vagy milyen típusú alkotó művészekkel találkozik az, aki ingyenesen bejön és meglátogatja a Petőfi Irodalmi Múzeumban ezt a remek rendezvényt?
3: Mi mindig arra törekszünk, hogy az iparművészet minden ágát lefedjük, tehát ezt nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy most is lesznek porcelántervezők, kerámikusok, üvegművészek, ékszertervezők, textiltervezők, bőrtárgy készítők és illusztrátorok, fatárgytervezők, tehát hogy tényleg föl szeretnénk vonultatni mindenkit az iparművészetből.
2: Széles a palettán úgy vettem észre, ugye ilyen kézműves és iparművész körökben mászkálva, hogy ma már bizony sik megjelenni a Fixen, sik a Fix, mondhatjuk ezt. Tehát azért bejutni sem olyan könnyű, és itt van, az azért megbecsüli magát, nem? Ugye ezt kimondhatjuk, én kimondhatom, ez egy nívót jelent.
3: Hát mondjuk ki bátran, igen, mert az alkotók válogatásánál azért nyilván szem előtt tartjuk azt, hogy a kezdetek óta, hogy ide ismert és elismert, akár nemzetközi szinten is elismert alkotóművészeket hívunk, és a közönségnek is erre van igénye. Tehát, hogy Magyarországon feltehetően elmondhatjuk, hogy ez az egyedüli, vagy legalábbis az legnagyobb kvalitásában és kvantitásában is legnagyobb olyan rendezvény, ahol a hazai iparművészet krémjét vonultatjuk fel.
2: Én már láttam ugye az előkészületeket, kamaszlányok már díszítik a lépcsőt, és valami fantasztikus hangulattal találkoznak azok, akik megérkeznek ide 6-án és 7-én. Kik a te segítőid?
3: A segítők a Jelki András iparművészeti szakgimnáziumnak a tanulói. Most már egy pár rendezvény óta, azt hiszem, hogy a szeptemberi iparművészeti fesztivál óta kooperálunk az iparművészeti szakgimnáziummal. Nem csak az előkészületben segítenek, és a rendezvény folyamán vállalnak hostess munkákat, hanem a gimnazisták közül egy páran létrehoztak egy diák céget, Rico Design néven. Nagyon ügyesek és tehetségesek, és most lehetőséget kapnak arra, hogy az alkotásaikat is bemutassák, illetve értékesítsék ezen a rendezvényen.
2: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, az ajuk erősödnek a kávézó névszerűen, mi tudunk az egyik sarkába, de a lényeg, hogy 6-7, június 6-a, 7-e, Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June, mettől meddig, ezt mindig te mondod?
3: Szombaton 10 és 19 óra között, vasárnap pedig 10 és 18 óra között.
2: Innen folytatjuk hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kellemes zenék után vagyok, kedves hallgatók. Legalább olyan kellemesek voltak a zenék, amiket a kollégám beszerkesztett, mint amilyen programra invitálok én benneteket. Június 6-7 Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June, velem szemben az alapítókurátor Alt Andrea. Szerintem ez már több, mint egy esemény, ez már egy, hogy mondjam, ez egy találkozási pont is, ez egy program. Csak hogy hazabeszéljek, én például szombaton itt beszéltem meg 3 órakor egy friss könyvszerzővel, akinek tegnap a bemutatóján voltam egy interjút, úgyhogy beülünk majd a kávézóba. Te is azt úgy látod, nem, hogy ez több, mint egy vásár. A vásárszó nem is jó erre, mert ez nem vásár, ez picit degradáló jelző lenne.
2: Én közönségtalálkozóként szeretem leginkább titulálni, mert amiről szó van, és ugye ez az alapkoncepció, hogy a művészek, az alkotók és az érdeklődő látogatók közvetlen találkozási lehetőségét rejti egy ilyen rendezvény magában. Fontosnak tartjuk, szlogenünk is néha elhangzik, ez az egyenesen a mester kezéből, tehát hogy ezt a szemléletet szeretnénk tovább örökíteni, mert itt nem csak arról van szó, hogy valaki ide bejön, ugye eleve személyesen találkozhat és kapcsolódhat a művésszel. A művésszel és az alkotásaival. Ezek a tárgyak nem vitrínben vannak elzárva, vagy nem elkülönítve, hanem a kiállító standján, asztalán. Ezért ezek a vásárok egyben taktilisak is, tehát értem ez alatt azt, hogy meg lehet fogni, meg lehet tapogatni, rá lehet kérdezni az anyaghasználatra, vagy bármi másra, tehát hogy ez egy olyan lehetőség, ami csak ritkán adódik, hogy közvetlenül a művésztől kérdezzünk, és hogy ne gondolják a kedves hallgatók, hogy ez csak a látogató számára rejt ilyen örömöket, hiszen a művészek ugyanúgy várják és áhítozzák a kérdéseiket. Tehát, hogy ők esetenként két rendezvény között 3 hónapot ott vannak a műhelyben, kvázi a műhely magányban, és ők nagyon várják ezeket az alkalmakat, hogy megkapják a visszajelzéseket, amiből utána tovább indulhatnak.
1: Ez egyfajta analóg kapcsolódás, hogy most ezt a divatos szót használjam, hiszen minden alkotónak ugye ott a webshopja, ott van, szereti, nem szereti, de ott van a Facebook, ott az online jelenlét, de szerintem ők sokkal jobban szeretik ezt. Akkor te azt tapasztalt, ők nem ilyen introvertáltak? Tehát azért ők szeretnénk erről beszélgetni? Mi a tapasztalat?
2: Hát nyilván vannak introvertált személyiségűek is a művészek között, bár tehát, hogy igyekszünk mi szervezők is egy olyan oldott, fesztelen hangulatot és közeget teremteni, amiben mindenki jól érzi magát. Most erre különösen jó példa lesz ez a Fix June, hiszen tényleg az egész program arra irányul, hogy itt a nyár kezdett, ráadásul nagyon jó idő lesz, hogy lazuljunk már, és egyszerűen csak élvezzük egymás társaságát, meg ilyen gyönyörű tárgyak között élvezzük ezt a szép hétvégét.
1: Hány órát szabadítson fel az, aki fejébe veszi, akár egy riport hatására is, vagy akár más ilyen elég komoly média hadjáratot folytattál a héten, azt lehetett látni. Ezek hatására eljön és megnéz, azért ezt nem lehet egy óra alatt mondjuk így feldolgozni, átélni, ez inkább talán jobb szó.
2: Hát szerintem, aki abba gondolkodik, hogy beszalad és körülnéz, az készüljön arra, hogy ott fog ragadni, és késni fog, igen. Tehát, hogy eleve ugye közel 100 művészről beszélünk. Most a művészeknek nagy része az ugye a Károlyi Palotának, az Irodalmi Múzeumnak az emeleti termeiben lesz. Tehát, hogy azt eleve, azokat a gyönyörű termeket sorra végig látogatni, majd megtekinteni ezt a számtalan szebbnél szebben felépített standot, aztán utána persze a passzázson keresztül kimenni az udvarra, ahol szintén vannak kiállítók, illetve hát a gasztroélmények, természetesen a gasztroélmények ide orientálódnak. És amit még nem mondtunk, hogy jut eszembe az udvarról, hogy még jobban fokozzuk a hangulatot, egy profi DJ fogja szolgáltatni a zenét.
1: Na, innen folytatjuk akkor, mert idő van. Örülök, hogy közben vetted a gasztro hangulatot is, hiszen most kivételesen a Bőség kosar című gasztroadásban vagyunk. A következőben ugye arról beszélgetünk, hogy nem kell elemózsiát hozni, nem kell szétnézni a környéken, hogy hol lesztek, mert erre is lesz lehetőség. De a lényeg, június 6-7 Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June 10-től 6-ig és 11-től. Javíts ki!
2: Szombaton 10-től 7-ig, vasárnap 10-től 6-ig.
1: Na ezért mondja mindig Andi az időpontot, mert ezt csak ő tudja megjegyezni. Meg mi hamarosan folytatjuk.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way testtudatrénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
0: Kanapé. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Remek zenék velünk, kedves hallgatók, meg remek programajánlva vagyunk itt a Bőség kosarában. Június 6-7 a Fix June, azaz a Független Iparművészeti Kortárs Szalon June, most végigmondtam. És ugye arról van szó, hogy ez 6-án, 7-én van a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ingyenesen látogatható, és ott hagytuk abba, hogy nyugodtan lehet jönni ebéd előtt, aztán megébédeltek itt. Pontosan mit? Hát átadom a szót az alapta kurátornak, hiszen őket is te szervezted ide.
2: Igen, mert úgy gondoltuk, hogy ha már piknik, hát azért egy pikniken nem, hát nem csak zenét hallgatunk, meg ott hempergünk a fűben, hanem úgy eszünk, iszunk is. És arra gondoltunk, hogy a fesztiválon már bemutatkozott a Pizza Mille a fantasztikus kovászos pizzáival, hogy újra felkerjük őket, hogy csatlakozzanak, és ezt ők örömmel elfogadták. Ráadásul felmerült ilyen piknikboxoknak, piknikdobozoknak a gondolata, hogy különböző ilyen étel összeállításokat, amiknek az alapját általában ez a kovászos tészta szolgáltatja, de hogy egyszer egy, mit tudom én, sültel, aztán kencékkel, aztán ezzel, azzal, amazzal. Nagyon-nagyon végtelenül kreatívok, és se tudom, hogy pontosan végül is mivel érkeznek most hétvégére, de az biztos, hogy nagyon-nagyon finom és minőségi lesz. Illetve hát abszolút benne vagyunk a nyárba, hát mit ér a nyár kézműves fagyi nélkül, úgyhogy a fragola is csatlakozott, és biztos, hogy fantasztikus ízválasztékkal jönnek. Ami pedig egyébként adott, és minden alkalommal, az a PIM-nek a szóközbüféje, akit gondolom, hogy vagy amit sokan ismernek, nagyon finom kávékat főznek, házi meleg szendvicsek, isteni házi piték, tehát szerintem éhesen biztos, hogy senki nem marad.
1: És aki szeretné fokozni az otthoni gasztro hangulatot, ha már a Bőség kosárban vagyunk, nagyon remek cuberőket, most németül mondtam, otthon a kiegészítők lehet venni, ugye keramikusoktól, vajtartótól kezdve, gyönyörű kávécsészék, van itt minden, DJ-t is említettél, idén először DJ lesz. Igen. Mit kell tudni, mit adtál ki neki parancsban, milyen stílusban mozogjon?
2: Az, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon chill tengerparti feeling, tehát, hogy valamit, ami piknik, ami mindenki számára befogadható, tehát nem annyira dübörögni fogunk, mint sem egy ilyen nagyon-nagyon klassz olvadózós zenét, amin fekszünk a napon, és csak eszegettünk, és tudunk mellette beszélgetni, tehát, hogy ezért ez volt, de profi DJ-nk lesz Lukács Attila a Pleasure Voyage-tól, és nem nagyon kell őt szerintem semmire se instruálni.
1: Kicsit már a lelkedőbb beszéltél, hogy egy ilyen chill, ilyen tengerparti hangulat, hiszen azért legyünk őszinték, azért ezt szervezed itt, ezt a fesztivált, azért ez elég kemény munka van mögötte, nem? Mert most itt mosolyogosan velem szemben a fesztivál előtt, és ez mindig így van, mert téged csak így látunk, de azért már most már kicsit fáradt vagy? Most már úgy jó lenne egy olyan, megvan a megnyitó, és akkor na, akkor minden oké. Okay.
2: Hát figyelj, majd lesz azért egyszer hétfő is, jövő hétfő, addig nem nagyon lehetünk fáradtak, meg őszintén szóval, tehát ilyenkor már akkora az izgalom, tehát olyan felfokozott, hogy szóval ez az előkészítő, ez három előkészítő hónapnak, ugye, hát ez lesz a gyümölcse. Ezt most azért nem hagynám ki a fáradtság miatt, tehát hogy nagyon várom meg, nagyon drukkolunk meg, nagyon imádkozunk, hogy úgy maradjon az idő, ahogy egyelőre mutatják a meteorológiai jelentések. Úgyhogy utána meg majd lehet egy picit pihenni. Igazából nem olyan sokat, mert készülünk szeptemberre. Hát oké, hogy most kezdődik a nyár, de mindannyian tudjuk, hogy a nyár az egy pillanatok alatt elröppen, és szeptemberben pedig hát akkor előrukkolunk a újra az iparművészeti fesztivállal, amiből ugye az első országos iparművészeti fesztivált megrendeztük már tavaly, és hát közkívánatra lesz folytatás, és kell is, hogy legyen folytatás, mert azért, tehát hogy ennek az országnak legyen már egy tisztességes iparművészeti fesztiválja.
1: Ha már ennyi tehetség szorult a határba, és ha érdekes lenne, mondjuk a Fix van, hogy egy ilyen multikem rendszer van, lehet nézni, hogy a különböző művészek éppen pénteken mivel foglalkoznak, lázasan pakolnak utolsó simításokat, még ez nem egy ilyen, na még van még itt mit fejleszteni, no, innen folytatjuk, de a lényeg, kedves hallgatók, június 6-7, Petőfi Irodalmi Múzeum 10-től 7-ig, és 11-től
2: 10-től 6-ig vasárnap. 10-kor nyitunk mind a két nap, mert a múzeum is 10-kor nyit.
1: Ez már az én keresztem az időpont, de szerencsére az adekvát személy mindig elmondja, Alt Andrea alapító kurátor, vele folytatjuk még.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Még egyszer 4-4,5 percet. Milyen kutya az, aki bőjt? Ez egy állatbarát helyen vagyunk. Tényleg a Fix az állatbarát hely?
3: Figyelj, a Fix közössége állatbarát, de a helyszín kevésbé, mert ugye, tehát eleve a Károlyi kertbe se lehet behozni kutyákat, a múzeumban meg pláne nem. Tehát, hogy igen, ez egy picit fájdalmas pont, mert nemet kell mondanunk a kutyusokra.
2: Igen, pedig mennyi alkotónak van valamit vagyunk kutya, hogyha látnánk ezt a multicam rendszert, akkor be tudnánk kapcsolni. No, tehát ugye ez már sinem van. Június 6-7, Fix June, és ilyenkor a te agyadban már benne van a fesztivál szervezése, a szeptemberi időpont?
3: Hát hogyne, az már szimultán, tehát az ötleteket gyűjtjük, tehát most is az előbb említettük, hogy itt vannak a jelkis diákok, a tanárnővel együtt, és a tanárnővel már gondolkodunk, hogy szeptemberre például milyen feladatot tudnánk a diákoknak kitalálni, ami testhez álló hozzájuk, és újabb bemutatkozási lehetőségeket biztosítani nekik. Például gondolkodunk egy workshopon, amit a diákok tartanának, nem feltétlenül csak gyerekeknek, hanem az érdeklődőknek.
2: Milyen híre vagy hírneve lett a Fixnek, hogy az alapítás óta? Ugye arról beszéltünk, hogy sikka Fix, tehát hogy sik bekerülni, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon elismert rendezvény lett, és vágyott rendezvény az, hogy szeretnének az alkotók ott lenni. Hogy érzed, hogy mennyire nőtt a lázsia ennek az egésznek?
3: Hát igazából én pont a héten tudtam ezt valahogy úgy felmérni, vagy jobban rálátni, hogy mondtad is, hogy ugye ez az utolsó hét mindig a média dömping, tehát szerencsére nagyon sok helyre hívnak, és beszélhetek a rendezvényről. És tulajdonképpen azokból a visszajelzésekből, ami a sajtóból, rádióból, televíziókból érkezik hozzám, úgy látom, hogy igen, tehát hogy egyre szélesebb körben ismerik a Fixet, már legtöbben tudják, hogy mi az a Fix, mint mozaik szó, tehát hogy igen.
2: Amikor beszélgetünk, hogy eltelik általában 2-3 hónap, hogy így riportosan beszélgetünk, én mindig megkérdezem, hogy van-e valami fejlemény esetleg a külföldre költözése, van-e külföldi ötlet. Aztán válaszolsz vagy röviden, vagy hosszan, ahogy szeretnél, de engem tényleg érdekel, mert szerintem erre aztán ott kint a magyar kreativitásra lenne felvevő piac.
3: Én is biztos vagyok benne, egyelőre még mindig itthoni vizeken, és ami áhított lenne az, hogy be tudjunk arra rendezkedni, hogy tényleg akkor éves szinten mondjuk 4 nagy rendezvény, és az így stabilan, de ettől függetlenül pont az egyik televízióban a héten elkísért Bayer Ilona, a Fix nagykövete, aki ugye közismerten japán kapcsolatokkal rendelkezik, és gondolkodik azon, hogy a japán iparművészetet és valahogy a iparművészeket és a magyar iparművészeket valamilyen formában összekapcsolni. Ez most az ő reszortja, ez neki magi elő, ez a feladat.
2: Én már látom a jövőt, hogy fel van brandingelve egy fapados gép a Fix cuccokkal, és irány Tokió vagy Osaka, vagy bármi. Azt mondja, ez az a lényeg, hogy megyünk, elég távoli piaccal kezdtük akkor. No, akkor még egyszer a beszélgetés és végén, hogy a klasszikus és a aktuális információk mikor, hol és kik jöjjenek.
3: Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum a helyszínünk, Károly utca 16 szám, megközelíthető az Asztóriáról, Kálvin tér felől, de akár a Károlyi kert irányából is. Szombaton 10-kor nyitunk, este 7-ig vagyunk nyitva, vasárnap 10-kor nyitunk, este 6-ig vagyunk nyitva, és mindenkit, de abszolút mindenkit a legnagyobb szeretettel várunk.
2: Köszönöm szépen, remek program, tessék eljönni. Andreának és nekem volt egy vállalásunk, és ez működik, mert minden riportban elmondom, hogy gyertek és nézzetek alkotásokat, mi a termék szót itt kilőttük, nem terméket látok, hanem művészi alkotásokat, és mögöttük, ezek mögött pedig ott állnak a művészek, vagy a művésznők, vagy a művész urak. No, köszönöm szépen, András, mindent elmondott, semmi más nem maradt hátra, de egy nagyon remek hangulatot kívánjak. Itt leszünk, lesz egy utókommunikáció, és forgatunk holnap után, majd a tessegedelmeddel erről majd beszélünk, de hát nektek most egy feladatot van, ki kell jönni a Fix June-ra. Köszönöm szépen, ez volt a Bőség kosara külön kiadása, holnap pedig itt a kanapén.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
3: Az autópálya terelések okozta a közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a

0: A döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés. Az idei tanévben csak nem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, valamint szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Mindenütt sok napsütés várható, de délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. Egy újabb kétrészes epizódnak nézünk elébe. A vendégünk Kosdi Tamás.

0: író, könyvkiadó, közgazdász a végzettségét tekintve, és magyarságkutató, úgyhogy lesz sok-sok irány, amiből megközelítjük azt a témát, amiről beszélgetni szeretünk, a könyveket. Szia Tamás, köszi, hogy ránk érsz.
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
2: Szia Tamás!
0: A legeslegelején akkor kezdjük azzal, hogy mi volt az első könyvélményed. Akár gyerekkorból, bármi, ha ez egy mesekönyv, ha csak egy képregény, ha csak a képeket nézted, vagy a rajzokat, mi volt az, amiről azt gondolt, hogy meghatározott téged?
1: Érdekes, mert én nagyon nem szerettem sem olvasni, sem a könyveket, és a kötelező olvasmányokat kifejezetten rüheltem, a Tüskevárt, az Egri csillagokat, meg ezeket mind tehát
0: nem is. De nem a témája miatt, hanem nem muszáj volt, nem?
1: Igen, meg magát a könyv nem vett rá, viszont 25 éves koromban volt egy, mondjuk úgy, pálfordulás az életembe, és akkor szinte rá kattantam, és mostanra egy több ezer kötetes könyvtárat, antik könyvtárat építettem fel. Több évet jártam könyvtárba, főkönyvtárba, Szabó Ervinbe, illetve sőt a parlamenti könyvtárba is beiratkoztam, meg fönt a Széchenyibe is, tehát rettentő sokat olvastam, éveken át kutattam. Tehát volt egy másik szakasz az életemnek, és a legmeghatározóbb olvasmányi élményem az már ebből az időszakból van, az Arvis Urák volt. Ez egy részben médiumi úton, részben pedig magyar vagy hun őstörténelmi munka, ami az Ázsiai Hun Törzsszövetségnek egyfajta rovásírásos krónikájából nő ki. Tehát mind a két engem érdeklő terület benne van: a szellemvilág, a magyarság szellemi eredete, és a hun és a régi magyar történelem. Úgyhogy nekem a legmeghatározóbb élmény ez volt olyan 26-27 évvel ezelőtt, az Arvis Urák.
2: És miután így rákattantál, festősen mondva, az olvasásra, bepótoltad a kötelező olvasmányokat, vagy olvastál azoktól az íróktól, akiknek a könyveit kijelölték, mint kötelező olvasmány?
1: Ezt inkább kikerülném, nem olvastam el a Tüskevárt, bár egyébként most gondoltam rá, épp arra autóztunk, azt hiszem a múlt héten láttam táblát, hogy ezt el kéne olvasni így ennyi idősen, tehát van még mit bepótolni.
0: Most nagyon köszönget rád ez a téma ezek szerint.
1: Igen, úgy tűnik, azt hiszem Matula bácsi vagy ki volt,
0: igen,
1: benne, szóval... nagyon sokat olvastam szép irodalmat, rettentő sok hangos könyvet készítettem, ez az interneten elérhető, meghallgatható. Nagyon beleszerettem a magyar írókba, sőt volt, hogy rendszeresen, módszeresen kerestem az összes magyar írónak a dedikált könyveit, árverésekre jártam, hogy ezek nekem meglegyenek. Elmondhatom, hogy a legritkábbakon kívül szinte mindenkit összegyűjtöttem. Olvastam föl életrajzokat, irodalom történetet, ami nagyon érdekelt, tehát a történelem és az irodalmat ötvöztem, akár Krúdit, akár Adit, akár Márait, de olvastam föl Padányi Viktort, és más magyar történelmi munkákat is, tehát szép irodalmat és történelmet, sőt, időnként még filozófiát is kevertem, vagy szellemtörténetet is kevertem, tehát elég vegyesen, elég széles spektrumban nyitottam a könyvek irányában.
2: És ezek közül, a szerzők közül, hogyha most akkor a szép irodalomnak a nagyjait nézzük, azok közül van egy olyan könyv, amire azt mondod, hogy azt nem csak, hogy hangos könyvbe, hanem mondjuk többször is szívesen elolvasod, vagy elolvasnád, ha lenne időd rá.
1: Márainak a naplói voltak ilyen hatással rám. Azért, mert egyrészt nem csak szép irodalmi jellege van, hanem művelődés történeti, illetve 20. századi történet is. És még egy érdekesség, hogy Márai Kos volt, azt hiszem április 13 körül született, én meg az ekliptikán, az ég másik oldalán október 13-án születtem, tehát velem szemben áll, ezért az ember mindig ki akar egészülni a másik felével, és Máraiban tapasztaltam egy ilyet is, sőt, ott élt Budán, ahol én, ugyanúgy a Lukácsfürdőbe járt, ahova én, tehát volt egy csomó ilyen párhuzam, úgyhogy Márajóval így, hogy mondjam, rokon szenvezek.
2: Ez érdekes egyébként, mert Márait sokan emlegetik, de Máraival szemben azért a vélemények megoszlanak.
1: Ő egy nehéz természetű, igen, ember volt, nekem a anyai nagybátyám ismerte a Szabad Európa Rádiónál, még az 50-es években Münchenben, és mondta, hogy nem is tudom, mit mondott, hogy egoista volt, vagy egy nagyon rossz természet, vagy egy nagyon öntörvényű valaki, valami nagyon keményet mondott, szóval nem volt, biztos, hogy nem volt egy könnyű ember, ráadásul ő neki nagyon erős véleménye volt mindenről, nagyon-nagyon szépen is meg is fogalmazta, úgyhogy ő egy irodalmi irány.
2: És a szép irodalmon kívül mi az, ami még téged nagyon-nagyon érdekel?
1: A magyarság történelmének az összes nüansza, a részlete, tehát nem a fősodratú gondolat, amit mondjuk az általános iskolások megtanulnak a suliban, hanem azok a kiskapuk, amikről nem beszélünk, vagy nem merünk beszélni, vagy nem merjük elhinni, és hát természetesen a magyar történelem meghamisításának számtalan pontja. Ezek engem mindig nagyon felvillanyoztak, amikor találtam egy ilyet.
0: A közgazdász realitásából hogyan jutottunk el, vagy hogyan jutottál el a magyarság kutatáshoz, amiben nagyon sok szakrális pont van, nagyon mély szakralitás van, nagyon mély spiritualitás van, tehát teljesen más, mint a közgazdász reál vonal.
1: Ez így van, talán most arra áll újra össze, hiszen pár éve egy könyvkiadót alapítottam, a saját könyveim kiadására, amiből most már azt hiszem 10 vagy 15 van, nem tudom pontosan, mert folyamatosan dolgozom mindig a következő munkámon.
0: Na jó, de most akkor beszúrom a kérdést, aztán majd folytatod ezt a gondolatot, hogy miért kezdtél el írni, azt is sződ bele. Mert hogy a könyvkiadóra azért volt szükség, mert annyi mindent írtál ki magadból, hogy Igen. Kellett aztán valaki, aki kiadja, és azt elettél.
1: Tehát ő válaszolva, és így, mint cégvezető, egy személyben vállalkozó, kell tudni mindent a könyveléstől kezdve a számvitelen át az adózáson keresztül. Tehát a magyar...
0: Tehát akkor még nem tudtad, amikor ezt megtanultad a közgázon, akkor még nem tudtad, hogy ez
1: így van. Ez így van.
2: Közgázon vagy valaki más tudta. Ennyire mélységébe.
1: Az első, és akkor válaszolom a másik kérdésedre, hogy az első írás emlék, hát az 2001-2, amikor az első előadásomat tartottam, azt hiszem Tatán vagy Szabadkígyóson, és akkor így ontottam magamból a dátumokat, évezredeket, hunokat, vissza, és akkor így jöttek oda, nem tudom, 150 fős közönség volt ott a platán falat, és hogy Tamás, ez hol van leírva? Hát mondom, sehol. És akkor ezért kezdtem el 2002 körül ilyen kis füzeteket írni, ebből született meg a Magyar Világkép Kutató, az mi egy hivatalos magazin lett, ami 4 évig működött, annak a főszerkesztője voltam 2005-2008, 40-valahány számot adtunk ki. Tehát, hogy kvázi már a legelején kérték tőlem, hogy hol lehet elolvasni, amikről beszélek. Mert már akkor is az érdekelt, ami nem a fősodratú, hanem mi volt mondjuk a Mú kontinensén, mi volt a sumérok korában, mi volt, és akár a Kárpát-medencében mondjuk, amikor a Pannon beltenger volt, a szkíták 2700 éve, mikor bejöttek a kézdi székre, stb., mert ugye kézdi, kosdi, kisdi, ez mind összefüggés, ennek a nüansz, a családilag is érdekelt, hogy ez hogy függhet össze. Szóval ez egy kaland, amikor az ember a múlt, az ősemlékezetben szörfözik, és ez engem nagyon megfogott.
2: Hát szerintem az is kaland, hogyha csak egy szép irodalmi művet veszünk a kezünkbe, mert hogyha egy regényt olvasunk, az is elrepít bennünket egy másik világba, vagy egy másik századba akár, vagy egy másik történelmi korba, és ott olyan típusú emberek kell találkozunk, ugye a regényben, amiben nem biztos, hogy az életben fogunk olyan típusú emberekkel találkozni, de legalább mintákat onnan tudunk magunknak kicsemegézni.
1: Itt megkülönböztetném, mert itt ez egy lelki tartomány, amiről beszélsz. Tehát amikor szép irodalmat olvasunk, akkor belemegyek a lelki tartományba. Engem a szellemi tartomány mozgatott inkább, és amikor elolvasok egy történelmi regényt, és abban megírja nekem az író azt a karaktert, akár mondjuk Krúdi Gyula írta egy Templárius című kisregény jut most eszembe, amit legutóbb hangos könyvként teszem egy éve fel is olvastam, csodálatos, egyszerűen gyönyörű az egész, és visszavisz a 13. század tatárjárás időszakába, amikor menekülnie kell az embereknek, és egy templomos lovag menti az egyik magyar hölgyet, hogy az már egy keret, amit az író nekem megadott. Tehát kvázi én abból nem tudok kiszakadni annyira. Ezért én inkább a történelmi forrásokat kerestem, mert annak révén a saját szellemem sokkal messzebbre vagy sokkal gazdagabb képet tudott kialakítani, de ez egy személyes beállítottság. Mm. Ezért a szép irodalom irányából kevésbé kerestem a történelmet.
0: Hogyha feltételezzük azt, ami gyakorlatilag mindenki, aki könyvet olvas, állít, mint amit most mondott Ildikó is, hogy belekerülünk a sztoriba. És hogyha tényleg az ember bele tud merülni az olvasásba, nem fáradt és nem úgy olvas, tehát nem alszik bele, stb., nem viszi a sztori, akkor feltételezem azt ennek a logikának a mentén, hogy te gyakorlatilag végigélted írás és kutatás közben a magyarok őstörténetét.
1: Igen, ez volt a célom, de csak a tatárjárásig vizsgáltam. A régmúltól, a sumeroktól a tatárjárásig ezt a idestova 3-4 ezer évet. Igen, főleg ez érdekelt. És amikor megjelent az első komolyabb történelmi könyvem, a Magyar Korona könyve, ami nem a Szent Koronát érti, hanem a korona, mint birodalmat, tehát a magyar birodalom története, akkor én ott fejezetenként megyek végig a gyűjteményemben, tehát akár az avarokra, akár a hunokra, a jazigokra, ugye ha időbe megyünk vissza a magyarok, vagy a Kárpát-medencei történelembe, akkor így jönnek visszafel, ugye Árpádok magyarjai, az avarok fehér hunnyai, az Attiláék fekete hunnyai, és előtte pedig a jazigok, vagy ős jászok, és ők lakják itt a Kárpát-medencét, de ez mind egybefüggő. Már az maga, hogy az avarokat egyáltalán hozzákötjük Árpádékhoz, már az is csak a 60-as, 70-es években, mint egy eretnek gondolatként jött be, de hát ezek azért... Szóval még ide elműzottunk el, nemhogy még kettővel arrébb. Igen, és próbáltam feltérképezni akár a suméroknál. Tehát amikor olvasok egy 3000 éves urnamú törvénykönyvről, hogy az mennyiben hasonlít Szent István államalkotó törvénykezéséhez, akkor úgy elgondolkozok más tanulmányán, hogy már másnak is eszébe jutott ezt a két igen távoli dolgot összekapcsolni, akkor... Szóval igen, én jól látod, megpróbáltam belenézni azokba a korokba.
0: Mit változtatott rajtad ez az időszak?
1: Mindent. Tehát azért én nem olvastam, és közgazdász voltam, semmi logikám nem volt a magyar történelmről más, mint amit az általános iskola meg a középiskola tanított. Most egy teljesen más világkép van a fejemben, talán egyedi világkép is, amit nem annyira hangoztatok, mert általában ütközik sok ember gondolkodásával, hiszen más ember nem tölt és nem költ ennyi időt és energiát ennek feltérképezésére, de kialakult egy teljesen gazdag világkép, amiben azt érzem, hogy én mindig nagyon-nagyon keveset tudok, rettentő keveset, és hiába gyűjtöttem össze több százezer oldalt digitálisan régi magyar történészek pamfletjeiből, a történelemtudomány minden ágából, azt érzem, hogy nem lesz elég még az életem sem, hogy a negyedét feldolgozzam vagy elolvassam, tehát nagyon gazdag a múltunk, és feltáratlan a legtöbb része.
2: A közgazdaságtan tulajdonképpen egy nagyon reál tudomány. És azt mondják, hogy ugye, akik a reál tudományokba el tudnak merülni, azok valamilyen rendszerben is tudnak gondolkodni, és a rendszerben való gondolkodásmódhoz ők közelebb állnak. Ez mennyiben segített neked abban, hogy ezeket a kutatásokat elvégezz, hiszen azt is rendszerezni, az onnan kinyert információkat is valamilyen szempontból rendszerezni kell. Segített neked ez az éned, vagy pedig ez pont gátolt téged? Hát abban, hogy jobban elmerüljél ezekben az exakt dolgokban.
1: Nagyon sokat segített. Én egy rettenetesen precíz ember vagyok. Nagyon-nagyon akkurátusan gyűjtöm ki a jegyzeteket a forrásokból, pontos hivatkozásokkal, 100 számra, 1000 számra, és utána ezeket mint egy puzzle darab rakosgathatom egymás mellé, és már 2001-2002-ben az első előadásomnál is azért volt megdöbbentő, amit előadtam, mert szinte így dobáltam ezeket az adatlapokat. Uh-huh. Ebből egyébként egy módszertant, egy kutatás módszertant is kidolgoztam, ennek lett Filogon a neve, amiből 3 kötetet is kiadtam a Filogon gyűjteményeimből még szem a 2016-17-es évek környékén. Tehát kidolgoztam egy kutatási módszertant, hogyan lehet kinyerni az eszenciákat a régmúlt gondolkodóiból, ami a mai napra is hasznos. Tehát foglalkoztam ilyen módszertannal is, és ehhez nagyon fontos a rendszerezett látás, igen. Uh-huh.
2: És ma már a közgazdasági tanulmányok, vagy az ott szerzett ismeretek, azok már csak nyomokban lelhetők fel az életedbe?
1: Nem, semmiképp. Én foglalkozom hát a tőzsdével, a részvényvilággal, folyamatosan követem a világgazdasági eseményeit, tehát megvan a privát életemben, napra készen mondhatni, hogy halad a mondjuk... ilyen irányú ismerettséget is szereztem, ilyen baráti kör is kialakult, de az ország közvéleménye inkább a történelmi és az egyéb írói munkásságomról ismert, amiben nincs közgazdaságtan.
0: Hogyha az ember könyvet ír, és van több könyve is, akkor azt feltételezzük, hogy ez olyasmi, mint a több gyerekes szülőség, hogy mindegyiket másért szeretem, de mindegyiket ugyanúgy szeretem, szokták mondani a szülők. Neked van kedvenced, vagy valóban mindet ugyanúgy szereted? Mármint a saját könyveid közül.
1: Kettő van, a két leghíresebb, a Megtalált kapcsolat trilógia, ami egy spirituális regény, ez egy szellemi ihletésű mű. A másik pedig egy exakt, hát félig exakt, az Arvisurák alapján írt történelmi világkép. Tehát az Arvisurák az egy olyan, hívhatjuk bonyolult és nagy és átfogó rendszernek, több ezer évet, és semmilyen rendszerezés nincs benne szinte. És ennek az első rendszer képét én írtam meg még a 2000-es években, és ezért hívom Arvisura világképnek, ami egy feltérképezése a Pál Zoltáni Arvisura hagyatéknak. Ő volt ennek a rovója, írója, meghalt már 40 évvel ezelőtt, tehát ez egy régi történet, és ez a két mű a kedvencem, tehát az Arvisurákkal kapcsolatos munkásságom, amit Magyar ősemlékezet kötet címet viseli, illetve a Megtalált kapcsolat, ami pedig egy szép irodalmi, de egy okkultabb szép irodalmi vonal. Úgyhogy ez a kettő talán.
0: Mennyire nyitottak a magyarok a magyarságukra?
1: Van érdeklődés, én azt tapasztalom, nagyon szegényes tudással bírunk, azt veszem észre.
0: Tehát, de ez szándékos volt, nem az oktatásban, ezzel kapcsolatban, annak idején?
1: Ez talán el is ugranék a 20. századtól, tehát a tanárainkat ilyen szempontból nem hibáztatom, mert ez már nem most romlott el ez a kérdés. Jó helyen tapogatózol, ezt jól érzed, de ez már sok évszázaddal ezelőtt elindult, ez a hívhatjuk történelem hamisításnak, ez már a tatárjárás után tudatosan és módszeresen elkezdődött.
0: Kinek volt ez érdeke és miért? Vagy ez nagyon hosszú?
1: Nem hosszú, csak így nem nevezném meg. Mindenképpen olyanoknak, akik pontosan tudták, hogy a magyar szakralitás és az a szellemi tudás, ami keletről érkezett idebe, az egy persona non grata az ő szemükben. Mondok egy vad példát. Mondj egy olyan helyet, ahol magyar királyok sírják meg lehet tekinteni, és tényleg a királyunk is benne van. Ilyen nincsen. Nincs. De ha elmondod, hogy Franciaországban hol van, meg a nem tudom melyik nemzetnek, akkor meg tudod nevezni a magyarokét, az összeset kiszedték a földből, hogy itt írmagja ne maradjon a magyar királyságnak. Tehát ez nem most kezdődött, nem a 20. században. Vajon miért? Azért feltehetőleg, és ez csak egy válasz, ami most így eszembe jut, hát mert nem azon a szellemi alapon álltunk. Hogyha megnézzük a mellkereszteket a honfoglaló lovasaink sírjában, akkor egy fénykrisztust látunk benne, semmilyen felszögelt ember nincs a mellkeresztjükön, hanem állnak keresztbe kiáradó fénnyel. Tehát egy fényvallás érkezett idebe, aminek a mai vallási képével elgondolkoztató, vagy ha már maradunk vallási történetnél. Magyarországon mi volt Mátyás előttig? Anyahita vallás, boldogasszony kultusz, szerelem vallás. Ebből ma semmi nincs. Van egy polkorrekt szűz, aki egy picit lefokozása ennek abból, ami volt. És ez csak a vallási része. Tehát ja, nem is tudom, mi volt a kérdés. Hogy mikor kezdődött? Nagyon régen. Ez már...
0: Meg hogy kinek állt érdekében, de hát ez... Arra már válaszoltál, igen.
2: Elhangzott egy kifejezés, hogy történelem hamisítás. Tehát mit nevezünk annak? Mert nyilván, hogyha most 10 embert megkérdezünk erről a fogalomról, akkor 10féleképpen fogja ezt definiálni. Tehát neked... akkor inkább így kérdezem, hogy ez mit jelent?
1: Hát nézzünk tényeket, csak a tényekből induljunk el. Az Árpád-kori okleveleinket az akadémia feldolgozta, nem tudom, 60-as években Szentpéteri Borsa páros. Az összeset megvizsgálta, az összeset több százat, és annak a zöméről megállapítja, hogy hamisítvány. Ez egy exakt tudomány. Tehát az Árpád-kori okleveleink zöme hamisítvány. A kettes pont, őrzünk egy palástól.
2: A tartalma hamisítvány, vagy pedig maga a fizikális levél.
1: Hát most mind a több százra nem tudom megmondani, hogy mennyi arányában, de ez exaktul be van bizonyítva, hogy miért és hogy történhetett. A másik van egy palástunk, a koronázási palást, ez erre rá van varva, hogy 1018-ban ez Istváné volt. Istváné soha nem volt. A Stephanus és a Sepphanus az nem ugyanaz. Az 1018 utólagos rávarrás, exaktul bizonyítható. Tehát, hogy aztán az aranybulla. Szentül hiszük, hogy az aranybulla második Andrásnak a törvénykönyve van, hogy az az, amit ma őrzünk a levéltárban, nem igaz, ez egy 150 évvel későbbi átirat, aminek köszönő viszonya, vagy csak épp hogy van viszonya az eredeti második András, jeruzsálemi Andrásnak az aranybullájával, ami azért jeruzsálemi, mert ezt szintén az akadémián egy székfoglalóba bebizonyítja egy tudós, már vagy nem tudom, 100 éve, hogy a jeruzsálemi alkotmány alapján íródik az aranybulla. Aztán mondom, a pápai bulla. Az, hogy Szent István koronát kap, egyetlen oklevélre hivatkozunk. A pápa koronát küldő bullájára, de ez egy hamisítvány. Be van bizonyítva 1891-ben, hogy ezt az 1600-as években azt hiszem egy bosnyák pap hamisítja. Ezt utána a katolikus szemle elismeri 1891-ben, leírja, hogy tudomásul vettük dr. Karácsonyi János tanulmányát, minden szavával egyetértünk, és 130 éve nem történt semmi, még mindig ugyanazt mondjuk, hogy a pápa koronát küldött. Koronaküldés, az, ami a parlamentben van, az a korona, nem tudjuk bizonyítani 500 évnél régebben, hogy létezett, hiszen egyetlen ábrázoláson sincs meg. Az összes magyar érmen, Árpád és Anzsukori érmen nem ez a korona szerepel, Mátyás király összes korvin alapján, amin Mátyást és a koronát ábrázolják, nem ez a korona szerepel, és még Rákóczi Ferencnek a Poltúra érméjén is egy liliomos nyitott korona van, pro libertate, tehát, hogy egészen más logika van még az 1700-as években is a magyarok fejébe. Akkor a parlamenti korona micsoda? És akkor itt elugrok gyorsan az ordoszi koronához. Tehát a magyar szakralitásban nem teszünk húsvér embereket a fejünkre, mint a parlamenti koronán, hanem mint az ordoszi Ázsiába, Kínába vagyunk, sárga folyó. Egy olyan koronát teszünk a fejünkre, amin egy madár ül, és nincsenek rajta emberek. Tehát energetikával inkább összefügg, mint az, hogy húsvér embereket tegyünk a fejünkre. Aztán ott van, hogy miért van IV. Károly, akit az utolsó megkoronázott király, miért van az, hogy úgy néz ki, miért kell egy porfli kalapos mesternek kalapot készíteni a korona alá, hogy rá lehessen tenni IV. Károly 100 évvel ezelőtt a fejére a koronát? Azért, mert ez nem egy olyan korona, ami koronának készült volna.
2: Oké, tehát hosszan lehetne sorolni, hogy mit lehet vélni, hogy a történelem hamisítás, mert nyilván, hogyha most ide meghívnánk valakit, aki szintén foglalkozik ezekkel a erekjékkel és történelmi tényekkel, ő lehet, hogy egy kicsit másképpen közelíteni, meg máshonnan ezt a kérdést, de biztos vannak még a világban is hasonlóak, akkor majd a következő beszélgetésünket folytassuk ezzel.
1: Rendben.
0: A következő rész az a jövő héten Kosdi Tamással, aki író, könyvkiadó, közgazdász, a végzettségét tekintve és magyarságkutató. Folytatjuk majd a beszélgetést.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványi.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way Testuda trénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
0: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, délután több felé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés. Az idei tanévben csak nem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, valamint szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron.
4: Időjárás.
6: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna délután.
7: Nagy üdv mindenkinek, is jó hétvégét kívánok, már is indítom a péntek délutánt.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó étvégét kívánok mindenkinek. Előbb-utóbb valószínűleg startol mindenütt. Oké, hogy még csak 2 óra múlt, de már gondolatban egyébként lehet készülni a étvégére. Esernyővel is különben, hiszen lehet, hogy lesz majd eső, de szerintem simán a bevállalósabbak szabadterű programot is tervezhetnek kellemes 22-23 fokban. Miközben egyébként már is startol az Akkor és Most, 3 főszereplőnk lesz, Shakira, David Guetta és Lola Young, az ő újdonságaikat hozom majd megtámogatva egy akkori dallal. Hát Shakira igazából a sportesemények himnuszaiban már tulajdonképpen verhetetlen, gondoljunk csak a Waka Wakára, most is majd az újdonsága közül az érkezik, akkorról pedig az említett dal a Waka Waka. Hát eléggé aktív az énekesnő, annak ellenére, hogy meggyűlt a baja ezzel azzal az utóbbi időben. Elismerte például néhány hónapja bűnösségét a spanyol bíróság előtt. Félreért és ne essék, nem azért vallotta magát felelősnek, mert valóban adócsalást követett volna el, hanem mert nem akarta még véletlenül sem belevonni a gyerekeit az ügyebe. Vallomása miatt Piqué exe 7,5 millió eurót, vagyis majdnem 3 milliárd forintot fizetett, mindazok mellett, hogy 3 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Habár az összeg soknak tűnik, így is jól járt, mivel eredetileg 8 év börtönt és 23,8 millió, vagyis közel 9 milliárd forintot kapott volna büntetésül. Shakirát összesen 14,5 millió euró, vagyis majdnem 5,5 milliárd forint adócsalással vádolták. Az énekesnő folyton tagadta a vádakat, és azt állította az egész hazugság, viszont most bűnösnek vallotta magát, de csak is gyerekeinek érdekében, miután eredetileg tárgyalást akart, úgyhogy ezt a dolgot, hát ha ezt nevezhetjük megúszásnak, akkor

ennyi pénzzel, de megúszta. Már is Shakira és Burna Boy újdonsága érkezik majd az ő duplájában, a Vakavakát követően itt lesz a Dai Dai. Úgy tűnik, hogy ezek a könnyed címválasztások ragadják meg az énekesnőt. Ez a VB, a foci VB hivatalos himnusza, a dalt a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalává választották, és a FIFA globális állampolgári oktatási alapját támogatja. A klip rendezője egyébként Hannah Lux Davis volt, a forgatás pedig Miami-ban zajlott. A videóban a világfutball legnagyobb sztárjai közül is többen szerepelnek, köztük Lionel Messi, vagy Erling Haaland, Harry Kane. A klip emellett reflektorfénybe állítja a Ghetto Kids Uganda szervezetet is, amely tánc és zene segítségével támogat hátrányos helyzetű és árva gyerekeket. A vizuális koncepció Mexikó előtt is tiszteleg. Az egyik kulcsjelenetben Shakira a Mexikóváros ikonikus emlékművén, az Angel de la Independencia-n jelenik meg. A két előadó egyébként július 19-én élőben is bemutatja Dai Dait, amikor Shakira a futball VB-k történetében első alkalommal rendezett Super Bowl-szerű félidei show egyik fő fellépője lesz a labdarúgó világbajnokság döntőjén. A színpadon rajta kívül a pop királynője Madonna, valamint a K-pop szenzáció BTS is fellép majd. A sportot és a zenét összekapcsoló projekt célja, hogy támogassa azt a globális jótékonysági kampányt, amely 100 millió dollárt kíván összegyűjteni a világ sérülékeny közösségeiben élő gyerekek minőségi oktatásához és sportolási lehetőségeihez való hozzáférésének biztosítására. A kezdeményezést először a New Yorkban megrendezett Global Citizen Now eseményen mutatták be. Shakira a dalból származó teljes bevételét a kezdeményezés javára ajánlja fel, a Sony Music pedig 250 ezer dollárig megduplázza az összeget. No hát ez érkezik majd, aztán a David Guettára is ráfordítjuk a fejfényt, hiszen ő lesz a következő sztár, és Lola Young újdonságát is mutatom, de egyelőre Shakirára koncentrálunk, már is jön a Waka Waka, az új foci induló a Dai Dai, és aztán majd a Lovers on the Sun, David Guetta akkori dala, itt a 98 pontot Manna FM-en.

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Itt a 98.6 FM életöröm zenékkel. Jó utat kívánok, hogyha lenne info a közlekedésről, arra ma is vevő vagyok, 0677098-at. Ez az SMS és Viber számunk, ide lehet nekem írni, hozni az információkat, és aztán továbbadhassam a többieknek. Miközben egyébként akkor és most óránk van, ezért forgott az előbb Shakira újdonsága, és David Guetta újdonságának tulajdonképpen csak megágyaztunk az előbb a Lovers on a Sun-nal, már is az Angels Above Me, és aztán majd Lola Young újdonságát is hozom a Messi akkori dalával megtámogatva. Hát David Guetta nagyon régóta ott van a DJ élvonalában, nagyon be sem kellő szerintem mutatni, 15 éves kora óta tolja, akkor még tulajdonképpen csak legközelebbi haverjait forgatta meg szülei párizsi házának alaksorában, később aztán jöttek a hófehér dresszkódot előíró nemzetközi Sensation White Partyk, ezeknek köszönhetően egyre nagyobb létszámúra bővítette baráti körét. 2005-ben került igazán reflektorfénybe a World Is Mine-nal, első Grammy-ét pedig 2010-ben nyerte el a When Love Takes Over-rel, amit ugye Kelly Rowland-el készített el. Olyan világsztárokkal dolgozott már együtt, mint Rihanna, Akon, Timbaland vagy Lil Wayne, Will.i.am a Black Eyed Peas-ből. Elképesztő eladási számokat produkálta 2009-es One Love-val, három lemezből álló monumentális slágergyűjteménye is megjelent a 2014-es Nothing But The Beat című albuma, ami minden addigi rekordot megdöntött. És hát egy pillanatra nem nyugszik, nem pihen, amellett, hogy rengeteg mindenkivel együtt dolgozik, még megalkotta szerintem az idei nyár nagy slágerét is, ezért kezdik mindjárt az Angels Above Me, ami David Guetta, Alok és Stick Figure közös dala. Ez egyébként a Run Run River Angels Szabó mi címet viseli, június 1-én jött ki, úgyhogy tényleg friss. Valójában a Stick Figure 2019-es Angel Szabó mi című dalának új elektronikus feldolgozása, ez David Guetta közreműködésével. Ez lesz majd az ő újdonsága, és aztán jön Lola Young is. A nagy-nagy sikere a Messi az utóbbi években szinte mindent vitt, és az újdonsága is itt lesz, a From Down Here. Hát picit felborzolta a kedélyeket, meg is ijesztette Lola Young a rajongóit, amikor az egyik fellépésén összeesett, állítólag a vércukor szintjével volt baj, ott gyorsan össze is szedték a stage mögött, és aztán utána újra folytatta egyébként a koncertet, úgyhogy eléggé professzionális a hölgy, aki különben a TikToknak köszönheti a sikerét, hiszen ott virálissá vált ez a bizonyos Messi dal, legalábbis annak rövidebb változata, úgyhogy nagyon megkedvelte mindenki, minden videó alá ezt posztolták. Tulajdonképpen Amy Winehouse és Adele menedzserei vették rögtön a szárnyuk alá, és a jövő nagy tehetségeként említik Lola Youngot, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem merült ki a tehetsége, illetőleg a kitartása, az affinitása a Messiben, hiszen itt van az újdonsága is, amit pillanatokon belül hozok. Ez egyébként a gyógyulási útjáról és egy fényes új fejezetbe való belépésről szól, a címe From Down Here. Május 22-én jelent meg, a számot James Blake producerte, és ez Lola első új kiadványa 2025-ös albuma után. A dal tulajdonképpen egy érzelmes, introspektív visszatérés, amely a nehezebb időszakairól és a felépüléséről is szól. Több zenei lap is kiemelte a nyers hangvételét és az erős énekét. Na mindjárt mutatom, hogy mi is formálassunk róla véleményt. A Messi után ez jön majd, egyelőre adós vagyok David Guetta újdonságával, de csak eddig már is szól az Angels Above Me, itt a 98.6 Madná FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en egy gyors nyelvű rapper érkezik pillanatokon belül, nem egyedül, de mégis neki tudjuk be ezt a dalt. Macklemore-nak egyébként Ryan Lewis és Ray Dalton is közreműködik a dalban. A program ajánlatok után jön a Kent Hollas.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Ha azt keresjük, hogy mi az, ami igazán budapesti, akkor a gangos házak típusa biztosan előkelő helyet foglal el a sorban. A főváros körfolyosós házainak sajátos hangulatát nem csak a Villa Budapest, de az ide látogató turisták is imádják. Rengeteg Instagram vagy Facebook posztban köszönnek vissza a Budapest bájos bérházai, de azzal nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy hogyan alakultak ki ezek a jellegzetesen budapesti háztípusok. Budapest a gangos házai nélkül olyan lenne, mint a húsleves szérna metélt nélkül. Jó, nem lenne az igazi. Ez a háztípus úgy összeforrt a várossal, hogy az ide látogató külföldieknek kihagyhatatlan látnivalóként szolgál, de mi magunk is gyakran romantizáljuk a körfolyosós házak világát. Nem tagadjuk, hogy van valami különös bája ezeknek, a 19. és a 20. század fordulóján épült bérlakásoknak, ahol sokszor egyszerre volt jelen a nagypolgársági gazdagság és a segédmunkások szegénysége, mindenre pedig a mai napig emlékeztet minket az építészeti kialakítása is. Bár a századforduló jelentek meg a gangok, nem egyik pillanatról a másikra alakultak ki, ráadásul érdekes maga a folyamat is, ami belejátszott a létrejöttökbe. A 18. században jellemzően földszintes vagy egy-két emeletes házak épültek az utcai frontra, ám ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban megjelenik a beruházások mögött a pénz jelentősége is, ami a későbbiekben átformálta az épületek kialakítását. A városegyesítés után egyre többen érkeztek a fővárosba, részben egy új élet reményével, részben pedig a munka lehetőség miatt, hiszen a milleniumi építkezések miatt szükség volt a munkaerőre. Mindez pedig egy új problémát vetett fel, a lakhatást. Mivel az egy-két emeletes házak már nem tudták kiszolgálni a várost, megindult a nagyobb, 4-5 szintes bérházak építése, ezeket sokszor vagy üres telkekre, vagy a régi földszintes házikók helyére építették. Emellett persze a befektetők a már meglévő házakhoz is hozzáépítettek új oldalszárnyakat, amikből először U alak lett, majd hogy a lehető legtöbb lakást bérbeadhassák, teljesen körbeépítették a telket a függő folyosós rendszerrel, ezzel pedig létrejött a gangosház. A függő folyosóra egyébként azért volt szükség, hogy ne kelljen nagy költségek árán lépcsőházakat építeni, hanem a folyosóról megközelíthető legyen minden lakás. Ezeknél a házaknál jellemzően egy díszesebb és nagyobb főlépcső, valamint hátul egy keskeny cselédlépcső található. Az emeletekre az előbb említett két lépcső vitt fel, s míg a főlépcsőt jellemzően a tehetősebb lakók és vendégeik használták, addig az eldugottabb kisebb lépcsőt azok használták, akik az udvari szárny pici, szobakonyhás lakásaiban éltek, de itt közlekedtek a cselédek, a postások és az ügyintézők is. Az ilyen házak első és második emeletén az építető maga vagy a gazdag polgárok éltek, hiszen itt volt a legjobb, a legtágasabb a lakás, ezeket érte legjobban a napfény, és innen volt a legjobb a kilátás. Ettől felfelé haladva, illetve a hátsó traktusban viszont egyre csökkent a lakások értéke és minősége is, így itt éltek a szegényebbek. Minél több körfolyosós házat látunk, annál inkább rájövünk, hogy bár a gangok és a körbezárt udvar megléte közös, a monotonitást különféle építészeti megoldásokkal igyekeztek megtörni. Az Andrássy út és a Nagykörút mentén több olyan épületet is találunk, ahol az utca felé nem egy szimpla függő folyosót alakítottak ki, hanem lodzsaként építették azt. Ezeknél a házaknál oszlopokat, boltíveket és a legkülönfélébb díszítéseket fedezhetjük fel.
2: Öröm zene. Ez a...

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel pozitívan vágtatunk bár is a hétvégébe. A hitről és a hiszékenységről muzsikálnak a sztárok hamarosan. Egyébként eléggé menő téma, hiszen nagyon sokakat megihletett ez a bizonyos angolos Believe ügy. Ugye a Cher dalát ismerjük, de jön majd Boson, az Imagine Dragons, illetőleg Lenny Kravitz is ide passzoló témájával, miközben az újabb 60 perc indul a Lil Big Town slágerével, már is szól a Better Man.

0: Manna FM.
1: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way Testuda trénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
5: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
6: Készülj fel a nyárra az Alli kupon napokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kupon napok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
7: Szemét
8: levittem.
7: Villany
8: befizettem.
7: Klíma
8: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
9: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Reklám hangzott el.
10: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációs. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelző gomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet.
0: Időjárás.
10: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Manna délután.
11: Nagy üdv mindenkinek, már is indul az újabb óra, én István Dániel vagyok, és olyan sztárokat hozok, akik hisznek nagyon valamiben. Hinni egyébként tök jó dolog, és itt most nem feltétlenül vallási dologról beszélek, tulajdonképpen bármiben lehet hinni, és azt mondják, hogyha hiszünk valamiben, azt meg is tudjuk valósítani. Hát nagyjából így dióiban összefoglalva erről szól majd az óra első fele, believe, erre vonatkozik az angol szó, ami majd reflektorfénybe kerül. Ebben a 60 percben jön Boson, Come, Share, ide

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünk működik 0677098-at. Egyébként jó hétvégét kívánok mindenkinek. Hát abszolút péntek van már, nagyon sokaknál be is köszöntött ez a bizonyos hétvége, ami egyébként hozhat majd csapadékot, nem nagy mennyiségben, meg inkább elvétve, de azért kalkulálni kell, a programot tervezünk. Szombaton, vasárnap is lehet eső. Most a barométer azt mutatja, hogy 22-23 fok körül alakul majd a hőmérsékleti maximum, úgyhogy visszafogottabb nyári hétvégénk lesz. Közben egyébként a Hit mint olyan kerül terítékre már is 6 dal erejéig. Hát hinni nagyon jó valamiben, számtalan dologban lehet egyébként, és azt mondják, hogy ha valamiben hiszünk és nagyon akarjuk, akkor meg is tudjuk valósítani. Ez a gondolat önmegvalósító ereje. Nagyjából erről énekelnek majd a sztárok. Angolul erre vonatkozóan a Believe szó a legmegfelelőbb, ugye az összes dal, amit hozok, a következő hat ezt a címet viseli. Első körben Boston, a Camp és Sherféle Believe érkezik majd. Hát ez a Boston név egyébként természetesen egy művész név, Stefan Eric Olson, egyébként a szóban forgó úr, aki 75-ös születésű, 98-ban kezdte el karrierjét, amikor kiadta első albumát Right Time néven. A hírnevet a második korongja hozta meg számára, igazából is arról a One in a Million, ami Európában is, Ázsiában is bekerült a top 10-be, és Golden Globe díjra is jelölték miatta. Második korongja 2001 májusában jött

és olyan slágerek találhatók rajta, mint az az I Believe, ami mindjárt forog nálunk. Két évvel később még jött egy Rockstar című album, de az annyira egyébként nem ment nagyot, mint az előbb említett kettő. Aztán majd a Camp formáció érkezik, akik nagyon különleges stílusban zenélnek nekünk. Ők egy amerikai indie folk, folk rock zenekar, Columbusból, Ohioból érkeznek a Manna FM hallgatóihoz. Érzelmes dalszövegeik visszatükrözik az élet apró, de tulajdonképpen mélyérzésű pillanatait, a változást és az érzelmi fejlődést. Akusztikus és elektronikus hangszerek együttesen szól kristálytiszta pontossággal a dalaikban, és nagyon sokat koncerteznek, aki elmegy egy Camp koncertre, azt mondja, hogy ilyen mágikus hangulat uralkodik egyébként az arénában. Aztán majd Cher zárja ezt a sort, tehát kihagyhatatlan a Believe, amivel egyébként Cher mindenkit meglepve leuralta a Strong Enough mellett az ezredváltást. Tulajdonképpen ezt az új gép hangot ő hozta be a köztudatba. Eredetileg nem nagyon tetszett neki, amikor torzították a hangját, de aztán annyira meggyőzték őt a stúdióban levő kollégái, hogy azt mondta, hogy jó, hát hogyha ez a trend most, akkor legyen így, és tulajdonképpen akkor nem is tudta, hogy ismét korszakot alkotott, hogy oly sokszor egyébként a könnyű zenében, hiszen azóta számtalan dalban megjelenik ez a bizonyos effekt, ami a Believe-ben is felcsendül. Hát emlékszem magára a hangulatra is, amikor kijött ez a dal, hogy mennyire másban voltunk, hát akkor váltottuk az évezredet, nagyon féltek attól, hogy a gépek egyébként jól akceptálják-e ezt az akadályt, de tulajdonképpen nem volt probléma átállni 99-ről a dupla nullára, legalábbis ami a számítógépeket illeti. Néhány éve egyébként felrepent a pletyka, hogy készül Cherről is egy életrajzi film, az valahogy dugába dőlt, pedig egyébként igen neves producerek és filmkészítők kiegyezték az ötleteket, többek között a Forrest Gump készítői döntöttek úgy, hogy elkészítik Cher életéről ezt a bizonyos filmet, azért még lehet, hogy jön, egyelőre nagyon nincs ír róla. A Believe érkezik tőle is, de egyelőre Bossonnal indulunk. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM. Életöröm zenékkel és hittel minden mennyiségben angolul. Erre vonatkozóan a legjobb szó a believe, és ez a sztárokat is megihlette, a hit, mint olyan, vagy a hinni valamiben történet, úgyhogy tulajdonképpen ebből a témakörből választottam 6 slágert. Lenny Kravitz, az Imagine Dragons és a Capital Kings megközelítése érkezik a folytatásban, miközben remélem jönnek a közlekedési információk is. Hát annak ellenére, hogy nem lesz hőség a hétvégén, a Balaton ma is az egyik legnépszerűbb célpont, úgyhogy az M1-M7 kivezetője lassabban járható. Tényleg nem lesz meleg, 22-23 fok a maximum. Ha valakinek ezen kívül is van közlekedési információ, szívesen veszem, ha eldobja nekem, hogy tovább tudjam adni a többieknek. No, de akkor believe, a folytatásban is Lenny Kravitz érkezik már is elsőként, aztán majd az Imagine Dragons, és ahogy ígértem, a Capital Kings. Hát Lenny Kravitz is nagyon régóta tolja, úgyhogy nagyon be sem kell őt mutatni. Mai kifejezéssel élve egyébként celeb családba született. Anyukája Roxy Rocker színésznő, aki a 70-es években népszerű amerikai tévésorozatok sztárja volt, apukája pedig Cy Kravitz producer, de az újabb generációt sem kell különben félteni, az egyik unokatesója, a Today Show műsorvezetője, Lenny Kravitz lánya Zoé pedig egyre elismertebb és népszerűbb színésznő. Maga az énekes színén többször kipróbálta magát színészként a zenélés mellett, sőt egyetlen alkalommal még édesanyjával is szerepelt együtt az Arzenio Hall Show-ban. Már 5 évesen zenész szeretett volna lenni, szülei támogatták is érdeklődését, és számos koncertre, színházi előadásra vitték el magukkal, illetve dobot és gitárt is vettek neki. Saját bevallása szerint egyébként erősen befolyásolta a fiatal személyiségét, hogy édesapja baráti körében olyan művészek voltak, mint Duke Ellington, Sarah Vaughan, a Fitzgerald vagy Miles Davis, akikkel ő sokat találkozott, többségükkel gyerekfejjel még zenélt is együtt, születésnapok vagy házi bulik apropóján. Micsoda irigylésre méltó gyerekkor. Ilyen nagy sztárok ülik körbe az asztalt, és akkor elkezdenek dzsemmelgetni. Egyébként a mai napig Lenny Kravitz az egyetlen, aki 4-szer tudta megnyerni a legjobb férfi rock előadó Grammy-díját, ráadásul mindezt 4 egymás után évben tette, ami abszolút rekord. Őt majd az Imagine Dragons követi, akik ugye 2 fantasztikus koncertet is adtak nálunk tavaly, megtöltve az arénát. A Believer érkezik tőlük, 2008 óta léteznek, és nagyon hamar igen komoly rajongótáborra tettek szert. Las Vegasból jönnek hozzánk. A zenekar 2012. szeptemberében szerzett különben szélesebb körű ismertséget, amikor a Night Vision címet viselő stúdióalbumok megjelenését követően a második helyre került a Billboard 200-as listán. Dan Reynolds a hölgyek nagy-nagy kedvence, aki, hogyha olyannyia van, még le is dobja a textilt a koncerthez bizonyos pontján, és sikítanak az emberek, mint annak idején egy Beatles koncerten. A végére pedig majd a Capital Kings érkezik hozzánk, egy amerikai keresztény elektropop duó, amelyet Cole Vallowatch és John White alapított. A zenéjük az EDM, a pop, a hip-hop és a keresztény üzenetek keveréke. Ezen kívül, a dalon kívül, amit mindjárt hozok a Billboard-en kívül, egyébként nagyon mentek még a keresztény slágeristákon az I Feel So Alive-val, az Into Your Arms-szal, a Fire Blazing-nel vagy a Be a King-gel. A csapat egyébként 2018-ban pici szünetet tartott, majd 2023-ban tért vissza új zenékkel, idén pedig bejelentették, hogy független előadóként folytatják, és érkeznek új dalok is. Szóval akkor a hitről muzsikálunk a folytatásban is, Lenny Kravitz-szel, az Imagine Dragons-szel és a Capital Kings-szel, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már is egy boyband érkezik, akik a legkevésbé sem tudnak ezzel az elnevezéssel azonosulni. Annak ellenére, hogy a legnagyobb lemezszámban eladott korongokkal mindig a fiú csapatok büszkélkedhetnek, hogy egyik sem szeret ezzel a boyband kategóriával azonosulni, pedig szerintem egyáltalán nem ciki. A Westlife, Írország legmenőbb csapata, ott van a Take That, a Backstreet Boys, a New Kids on the Block, tulajdonképpen a Beatles is egy boyband volt. De miért említem ezt? Azért, mert a Five Seconds of Summer érkezik Ausztráliából, akik korunk szintén legsikeresebb fiú csapata. A No Shame jön majd tőlük.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéséig számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepi ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest esti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnia részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98 mondat Manna FM életöröm zenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, mindjárt délután 4 óra, hogy milyen időjárással ront ránk a hétvége, az kiderül a friss információk végén. Aztán indul majd egy újabb óra, ma ünnepli a születésnapját Gáspár Laci, úgyhogy őt ünnepeljük mi is, majd a saját három dalával, ő lesz az óra egyik sztárja, a másik pedig a 21 Pilots, szintén három dallal jönnek majd hozzánk. Lil Nas X pedig ezzel a dallal indítja az órát.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way Testuda trénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
9: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
2: Reklám hangzott el.
10: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migráns. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelző gomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi Petkupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet.
0: Időjárás.
10: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
11: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, én István Dániel vagyok. Jó étvégét kívánok, most már 4 óra is elmúlt, úgyhogy remélhetőleg sokaknál elstartolt a pihenés időszaka. Dolgozni kell, akkor is itt leszünk egész étvégén, úgyhogy a jó zenékből nem lesz hiány. A következő 60 percben sem. Az óra sztárjai érkeznek majd. Gáspár Laci ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy mi is megünnepeljük őt majd a saját 3 dalával, és aztán majd 3 Twenty One Pilots slágerrel is készülök. Az óra pedig Lil Nas X-el indul. Jó szórakozás nekünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat kívánok mindenkinek. Most már ilyenkor a városból kifelé haladnak az emberek leginkább. Hát az M1-M7 abszolút sláger, leginkább a végén található Balaton, úgyhogy ennek megfelelően döcög kifelé a forgalom. Pedig egyébként annyira mondtam, nem lesz meleg, de ez nyilvánvalóan a lentelekkel rendelkező embereket nem teszi vissza, úgyhogy arra felé lassabb a haladás, de hol még, erre vagyok kíváncsi. Ha valakinek van információja, küldje el, és aztán továbbadom a többieknek. Miközben egyébként az óra sztárjai érkeznek, Gáspár Laci elsőként, és aztán majd a 21 Pilots 3 slágere is. Laci azért van itt velünk 3 dallal, mert éppen ma ünnepli a születésnapját, 79. június 12-én látott napvilágot. Hát elég régóta életünk része, ugye gondoljunk csak a Megasztárra, ami azért nem ma volt, ma mindjárt elmondom, hogy mikor pontosan. Ott egyébként a top 3-ba jutott be, ugye Tóth Vera nyerte a versenyt, Olaj Ibolyával volt döntős, és aztán utánuk jött be Laci. Tehát tulajdonképpen, aki abban a szériában volt, abszolút sikerre tudta váltani ezt a bizonyos ugródeszkát, amit elért a Megasztárban. Lacinak egyébként 4 tesója van, iskoláit szülővárosában végezte, különben vízvezeték szerelőnek tanult, és már általános iskolásként megmutatkozott művészi vínája, akkoriban viszont elsősorban a rajzolás terén bizonyított, több pályázatot is megnyert. Énekelni aztán 7 éves korában kezdett el komolyabban, első sikerét az iskolai Ki mit tudon aratta egy Damien dallal, meg is nyerte az ének kategóriát, jutalmul az igazgató egy basszusgitárral ajándékozta meg, aztán autodidakta módon kitartó szorgalommal sajátította el a hangszer használatának fortéjait. Ekkor ismerkedett meg olyan világhírű jazzzenészek szerzeményeivel, mint Marcus Miller vagy George Benson. Ez az élmény a későbbiekben alapvetően meghatározta zenei ízlésvilágát, melyre a jazz mellett a soul és az R&B is hatott. A munka mellett minden idejét a basszusgitározásnak szentelte, dolgozott útépítőként, gyertyaöntőként, volt bányász, festő és villanyszerelő, végül helyi bútorgyárban helyezkedett el. Már 18 évesen egyébként házasságot kötött. Hát nagyon sok nagy sztárnál lehet ilyeneket olvasni, hogy gyertyaöntő, bányász, festő és villanyszerelő volt többek között, Rod Stewart is így indította a karrierét, Tom Jonesról nem is beszélve. És aztán ugye egyébként a Megasztár előtt több ilyen megmérettetésen részt vett. 95-96-ban a Ki mit tudon indult el, aztán volt a TV2-n egy műsor, a Kifutó, ennek a két válogatóján is tovább jutott, az Üstökösben is szerepelt, ezek mind-mind-mind nem hozták meg számára azt az átütő sikert, ami a TV2 Megasztárjában megtörténhetett. A TV2 Megasztár az év hangja alcímet is viselte, ez a bizonyos vetélkedő, ahol a harmadik helyen végzett, és ezzel el is nyerte a megtisztelő 2004 legjobb férfi hangja címet. Hát onnantól fogva aztán Laci, mint a rakéta, kilőtt az egekbe, most már ő az egyik legrégebbi mentor például az X-faktorban, az RTL-en futó tehetségkutatóban, úgyhogy hosszú évek sora óta ő is vadásza a tehetségeket, tulajdonképpen segítve az ő sorsukat, hogy annak idején az ő útját megindították, beindították, segítették ebben a bizonyos Megasztárban. Na jöjjön 3 dal tőle, miközben boldog születésnapot kívánunk neki. Hagyd meg nekem a dalt, Sosem vagy egyedül, és mégis forog a föld. Gáspár Laci 3-asában ez 3 dal érkezik. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM-en az úrasztárjai muzsikálnak. Már is egy csapat érkezik három dallal. Akik ismerik őket, tudják, hogy azt mondom, hogy Shy Away, Level of Concern, illetőleg Stressed Out, akkor kik érkeznek. A 21 Pilots így van az ő három daluk. Csendül már is fel. Egy amerikai Grammy-díjas alternatív zenei dúóról van szó, mely az amerikai Egyesült Államok Ohio állambeli Columbusból indult. A zenekar egyébként 2009-ben jött létre. Énekese és billentyűse a Tyler Joseph, a zenekar két korábbi tagja Nick Thomas és Chris Sully 2011-ben vált ki a formációból. Napjainkban a duó másik tagja Josh Dunn dobos. Az együttes a 2010-es évek közepén vált ismertté több évnyi munkásságát követően. Két saját kiadású albumot jelentettek eddig meg, melyek közül az első a 2009-ben megjelent 21 Pilots, míg a második a 11-es Original at Best című albumuk volt. Ezt követően 2012-ben szerződtek a Fueled by Rayman lemez kiadó vállalattal, ahol első 2013-ban kiadott albumuk címe a Vessel volt. A sikert és a széleskörű ismertséget viszont a 2015-ös korongjuk hozta el, az volt a Blurry Face című album. Ezen az albumon található a Stressed Out című daluk, valamint a Ride című szám. Aztán igazából a Suicide Squad öngyilkos osztag egyik betétdala lesz a Hidden című daluk, amely a csapatot az Egyesült Államokban az alternatív zenészek közt elsőként juttatta be a top 10-es listára. A duót egyébként három Grammy díjra jelölték, melyből megkapták a legjobb pop duó előadó címet is, és még megjelent a Trench című albumuk is, ami rengeteg mögöttes tartalmat foglalt magában. A 21 Pilots rajongói magukat Skeleton Clique-nek vagy röviden Clique Membernek nevezik, azonban a legutóbbi album óta már a Bandito kifejezést is használják. A duó híres a látványos és hatásvadás koncertjeiről, illetve a duót jellemző sárga, illetve piros színű dolgok használatáról és a feltűnő maszkjaikról. A zenekar neve Arthur Miller All My Sons című színdarabjából ered. A színdarab igaz történeten alapul, egy férfiről szól, aki hibás repülőgép alkatrészeket küldött ki a vállalkozására és a családjának jólétére való tekintettel, ezzel 21 pilóta halálát okozva a második világháború alatt. Tyler Joseph szerint a zenekar nevét az erkölcsi dilemma, valamint a jó és a könnyű döntés közti választás inspirálta. Később kiderült, hogy az elvetett névötletek között szerepelt még a Bicycle Thief és a Chill Coat is. A logójukról Joseph a következőket nyilatkozta. Azt jelenti a 21 Pilots, hogy miért jelent 21 Pilots-ot, az egyik dalunkhoz, a Kitchen Sinkhez köthető. A dal arról szól, hogy úgy érzem, az emberek mindig küszködnek, amikor a céljaikról van szó. Próbálják kitalálni, mi is a céljuk, mi az, hogy cél, hogy mi a lényeg a saját létezésük bizonyításával. Sok velem egyidős rác és ember küzd azzal, hogy mi a lényeg, és amit a logó igazából jelent, az a bátorítás. Amikor az emberek megkérdezek, hogy mit jelent a logó, akkor nekem valamit jelent, mert azért van, hogy jelentsen valamit. Ez az értelme. Az egész értelme, hogy alkottam valamit, amit csak én értek, attól függetlenül, hogy nyilvánosságra hozom a jelentését, az az én célom. Hát eléggé össze-vissza beszél a fiatalember, de énekelni nagyon tud. Különben úgy, hogy ez bizonyítandó már is jön a Shy Away, aztán a Drag Path és a My Blood a 21 Pilots 3-osban az életörömzenék között, most a 98 pontat Manna FM-en. Ezekkel kívánok jó hétvégét és jó szórakozást a dalokhoz.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, már is a Passenger legnagyobb slágere érkezik. Én még nem tudtam, hogy ők az előadók, addig totál azt hittem, hogy James Blunt énekli, nagyon hasonló az énekes hangja James Blunt-éhoz, de nem. Ez a Passenger slágere, már is jön a Let Her Go. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Cross GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozivetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilon kert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, jó hétvégét kívánok mindenkinek, remélem tartalmas lesz majd. Mi jobbnál jobb műsorokkal készülünk, úgyhogy érdemes a Manna FM-et választani, és remélem, hogy hétfőn ismét találkozunk, kettőkor jövök. István Dániel búcsúzik, és jó szórakozást kíván.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way Testuda trénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
1: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
9: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
10: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
11: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Elalvás okozta a halálos baleseteket az M1-esen. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migráns. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A szervezők szerint az idősebbeknek nosztalgikus élményt, a fiataloknak pedig bepillantást kínál egy internet és mobiltelefon nélküli korszak mindennapjaiba.
1: Időjárás.
11: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
2: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. This song is a reminder to us that we can be.
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
3: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight, but it's only getting darker.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: De oda ér... Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
3: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Kanapé.
3: Manna FM.
4: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way Testuda trénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
1: Kanapé.
3: Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Tiszafüred és Dinnyi és Hát között tartják az idei petkupát. Napos szeles idő várható. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. 7. alkalommal tartják meg a PET-kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET-palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyi és Hát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
5: Anna FM.
2: Tavaszba hajló vidámidőtöltést kívánok a Cinem Anna hallgatóinak. A mai beszélgetés kapcsán előre kell bocsájtanom, hogy számomra is felfedezésre vár a terület, amelyről a vendégemet kérdezem majd. A téma lehet első pillanatban nem tűnik fontosnak, de az alkalmazása nélkül nem, hogy mozgó vagy állókép nem készülhet ma már, de nagyon sokan az utcára sem lépnek ki nélküle, és napjaimban már nem csak a hölgyek, hanem a férfiak sem. Hogy miként és mennyire alakítják a divatrendek, mennyire komoly az eszköz és alapanyag igénye, hogy a mesterséges intelligencia miként szoríthatja háttérbe, már ha háttérbe szoríthatja egyáltalán, és hogy milyen volt Jenna Ortega vagy Lawrence Fishburne arcát sminkelni napokon keresztül, mind szóba kerül majd a mai beszélgetésben. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál Ágoston Zsombor sminkmestert.
7: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
2: Szia, zavarba vagy?
7: Mert... Nagyon.
2: Küzdjük ezt a mikrofon.
7: Igen, fura, hogy itt van az arcomba, de majd megszokom egy ponton.
2: Mert hogy szóval a munkáidat nagyon sok helyen lehet látni, tehát az ember mondjuk a nevedet beírja, akkor nagyon sok mellékvágányt dobt ki, de aztán elkezdenek jönni a munkáid, hogy mennyi mindenkit, meg hogyan és miként, mennyi különböző platformon sminkeltél, akkor úgy hogy az emberben hogy van egy ilyen akkor úgy fölmerül, hogy igen, hát akkor, és akkor ezek között tényleg mikor is lett volna időd interjút adni, mert hogy interjút meg összesen egyet találtam, de ott is két kérdés van, és gyakorlatilag ennyi, ami...
7: Az InStyle-os?
2: Ez egy glamúros volt szerintem, de lehet,
7: ja, van.
2: De lehet, hogy az InStyle-ost akkor nem találtam meg, de az, mint hogyha a glamúr lett volna, de hogy te is inkább a munkáidon keresztül kommunikálsz a hát közönséggel,
7: ezt,
2: ugye?
7: Ezt elmondhatjuk, igen. Nem nagyon vagyok, tehát hogy mondjam, igen, elég introvertált személyiség vagyok, szóval nekem
2: most
7: az
2: ezt
7: úgy...
2: próbáljuk akkor kicsit azért majd
7: felhozni. Jó, menni fog egyébként, csak...
2: Hát figyelj, szerintem fussunk neki az elejéről, mert hogy én ismerek sokat, akik sminkkel foglalkoznak, de ők többnyire inkább hölgyek. Uh-huh. Neked hogy indult ez a pálya? Tehát hogyan lettél te sminkmester?
7: Elég messziről indul ez a dolog. Mindig a én igazából a divattal akartam foglalkozni. Leérettségiztem, főiskolára nem vettek föl, többször próbálkoztam, az nem volt.
2: Milyen főiskolára akartál menni? Azt lehet arról beszélni?
7: Szerintem semmi jelentősége, művelődés tervező szakra, de azt is csak azért, hogy csináljak. De figyelj, fogalmam nem volt, hogy mit akarok kezdeni magammal. Azt tudtam, hogy divat, de hogy így vidéken laktam, szüleim azok továbbra is ugye ott élnek, tehát hogy és akkor így dolgoztam egy ilyen teljesen polgári melót, és egy ilyen barátnőmmel egyszer találtunk még a magazinok hőskorában, tehát akkor még nagyon magazinok voltak, ugye most már azok azért eléggé megfogyatkoztak, és ott találtunk egy ilyen hirdetést a végén, hogy stylist tanfolyam indul Budapesten, és hogy akkor, és akkor hát akkor menjünk el, nézzük meg mi ez. És akkor ott beiratkoztunk, meg felvettek minket, meg nem tudom, és akkor ott

0: Nekem ott már az így nagyon tetszett, és akkor ott én így elkezdtem magam ilyen autodidakta módon így fejleszteni, és akkor ezt én így mondtam ott a tanároknak, akkor mondták, hogy ha majd vizsgamunkát csinálunk, akkor sminkeljek is, tehát hogy akkor csináljam meg a sminket, és akkor majd ők adnak erről egy papírt, tehát ez... És akkor végül itt kötöttem ki.
1: De milyen lépcsőfokokon kellett átmenni? Tehát, hogy ott mondták, mondták a tanárok, hogy jó, oké, és akkor már na akkor rájött, akkor már elkapott a gépszív, ráéreztél
0: egyébként
1: az
0: igen. Igen. Voltak az elején még stylist munkáim is, meg sminkes munkáim, és akkor így rögtön felvettek a Lore... Ja. Trikeket lehet mondani?
1: Aha. Hát most ne titkoljuk. Hát
0: persze, igen. Először felvettek a L'Oréalhoz, ilyen nagyon kezdőként, ilyen promóciós minkesnek, de ott már az első évben így az egyik legsikeresebb lettem, tehát hogy így, ez nyilván az eladásokban mutatkozott meg, de azért elég jól kommunikálok, szóval hogy ez így, itt az így elég jól ment.
1: Ez alatt mit kell érteni? Tehát az, hogy mondjuk üzletekbe kimentél, és igen, akkor ott próbasminket végeztél.
0: Igen, és akkor eladtuk a terméket gyakorlatilag azzal, hogy ott megmutattuk, hogy kell használni. Hát még azért elég kezdő voltam, de úgy tök jól ment. Szóval itt szerettek nagyon, meg tehát a L'Oréalba is szerettek, én is szerettem ezt csinálni, ez tök izgi volt, hogy így utazgat, tehát így én így mindig bevállaltam, ugye még akkor nem költöztem fel úgy Pestre, hogy akkor még nem éltem itt így életvitelszerűen, így mindig valahol így voltak barátok, ismerősök, nem rokonok, és akkor mindig valahol voltam, mert ezek csak mit tudom én 2-3 nap, és akkor de én általában bevállaltam ezeket a vidéki turnékat, akkor én mentem Szeged, Debrecen, meg Pécs. Na igen, és akkor a L'Oréalnál volt egy ugrás lehetőség, hogy az egyik presztízs márkájuk akkor nyitott üzletet a West Endbe. És én azt tudtam, ez egy kicsit ilyen, hogy a Tombor Saci az egy elég híres sminkes, és akkor így, hogy ő ott a vezető sminkes.
1: Még én is dolgoztam vele.
0: Tényleg? És Sacit imádom, nagyon jó vagyunk. Azóta is.
1: Puszilom.
0: Átadom majd neki. Egyébként pont most fogunk feltalálkozni majd valamikor, már beszéltük, hogy régen találkoztunk. Mindegy. Szóval, és akkor megismerkedtem a Sacival, akkor elkezdtem a Sacinak asszisztenskedni. És akkor közben magánál a cégnél ott maradtam, de visszamentem a L'Oréalhoz a Lancôme-ból, most kimondtam annak is a nevét, nem baj?
1: Nem tudjuk eltitkolni.
0: Persze, tehát hogy a Lancôme-ból visszamentem a L'Oréalból, ott dolgoztam, közben a Sacinak asszisztenskedtem, meg közben így elkezdtek lenni ilyen privát munkáim, tehát így fotózásra mentem, ide mentem, oda mentem, közben átkerültem egy másik márkához, az Yves Saint Laurent-hoz, akkor az még nem L'Oréal volt, most már az is L'Oréal, akkor még egy másik cégnél volt, ott kifejezetten fiúsminkest akartak, és akkor ott valahogy megtaláltak engem, már nem emlékszem, ugye az megint egy szintlépés volt, ővelük.
1: Hogyan jöttek neked az első ilyen fotózások, hogy valaki ajánlott, vagy te ambicionáltad ezt? Tehát mennyire kellett neked ilyen self-managementbe?
0: Hát abszolút az volt, de megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy volt az első, de nagyon self-management. Ez abszolút az volt, meg ilyen... Ugye az volt a jó az asszisztenskedésben a Sacinak, hogy ott például megismertem embereket. Tehát, megismertem fotós asszisztenst, meg megismertem fodrász asszisztenst, és akkor így portfólióépítést csináljunk valamit, nem tudom. Tehát, hogy...
1: És együtt léptetek
0: előre. És akkor így együtt, igen. És akkor közben is megismerkedtem másik fotóssal, megismerkedtem, nem tudom, modellel, modellügynökkel, magazin, és akkor így.
1: Elindultál a kapcsolathálító.
0: És akkor ugye szerencsém volt, meg akkor közben jött ez a L'Oréal, vagy a Yves Saint Laurent, bocsánat, az nagyon jó volt, ott kimentem ugye Párizsba, ott Párizsban is részt vettem ilyen mindenféle képzéseken, az tök jó volt, én voltam a legfiatalabb National Makeup Artist, és ez elég, azt hiszem, hogy tehát ilyen 20-21 éves voltam, tehát nem volt. Mindegy, szóval ez így elég jó volt. Utána eljöttem a Saint Laurent-ból, és akkor utána átmentem a Mac-be, és akkor itt jött az, hogy akkor itt egyébként én szabadúszó voltam, tehát úgy voltam, hogy így bedolgoztam, az már egy másik cég, és akkor közben elkezdtek, ugye a magazinok folyamatosan voltak, meg ilyen tesztek, meg ilyesmi, és akkor pont a Mac-ben dolgoztam, még eléggé az elején, amikor egy fotós barátom, aki most már egyébként nem fotózik, hanem ő is filmekben dolgozik, akkor ő az asszisztense volt az HBO-n sugárzott John Adams című sorozatban a gyártásvezetőnek, és akkor ő beajánlott Jakócs Katinak, aki egy híres maszkmester, hogy itt egy vagyok én, és akkor, hogy nem tudom, és akkor az volt az első nagyobb filmes melóm, illetve előtte volt még egy, bocsánat, az is a Mac alatt volt, akkor pedig a Kozma Éva, aki azóta is a második anyám, így besétált a Mac-be, és akkor így megkérdezte, hogy nincs-e valaki, aki ráérne, mert hogy lenne egy ilyen kis játékfilm, ő nem tudja megcsinálni, de hogy, és akkor ezt úgy elvállaltam, hát elég kemény volt, mert az Eszenyi volt a főszereplő, szóval azért így kezdőként. És akkor azért még nem sminkeltem olyan nagyon régóta, de egyébként tök jól kijöttünk az Encivel, szóval nem volt baj, csak azért az Szóval az, hogy bele így a, hogy mondjam, ugye.
1: És akkor az a mély, és akkor
0: az hát a mély az a mély víz volt.

0: azzal az eszenyenikővel abszolút. Tehát,
1: hogy... és akkor így elkezdtek itt csorogni. És akkor mit tudom én, az volt, hogy ott a... De ez egy, így tényleg így fel lehet ezt így fűzni, mert hogy a Jakocs Katyának volt egy asszisztense, a Balázs. És akkor az első nagy nemzetközi reklámomba úgy kerültem, hogy a Balázs csinálta ezt a nagy reklámot, ez egy nagy azt hiszem talán dubai befektető cégnek volt egy ilyen gigaforgatása, és akkor oda engem úgy hívott, mert az elején én voltam mindig a beauty is, mert ugye én divattal foglalkoztam, meg én voltam az, aki... Tehát, hogy én voltam a beauty is, mert ezt így hívják így a szakmában, vagy nem tudom.
2: Azt írd már egy kicsit jobban.
1: Hát körül. Ez az, aki szépít. Mert ugye van a maszkmester, az nem feltétlen szépít, hanem a maszkmester az karaktert hoz létre. Tehát, hogy a beauty is, az pedig az, aki egy nőt kisminkel, hogy a mondjuk adott esetben magához képest a legszebb legyen, vagy egy
2: este. Értem, tehát van, aki mondjuk csinálja
1: a
2: pucatmelót, hogy a hátsó statisztát csak lepufnizza, hogy ne csillogjon. Igen. Te pedig mondjuk a főszereplőnek a...
1: Én nekem volt két szereplőm, ott két nőt kellett szépé tenni. Tehát az volt a lényeg, volt egy ilyen... És ez egy nagyon érdekes meló volt, mert ez ilyen koro... Ez valamit, nem emlékszem, valami tárgy, így... Jaj, tükör! Egy tükörnek így a sorsát néztük végig, így a múltból, ahogy így eljutunk a jelenbe, hogy így a falra felrakja a végén a nagy dubai felhőkarcolóban a főszereplő, de ez egy ilyen szép antik tükör volt, és akkor így mindig belenéz a főszereplő. Aha. És akkor volt az egyik, az egy arab nő volt, akinek igazából ez csak egy ilyen smokey eye volt, az semmi, az nem. Viszont volt egy barokk, de ott ilyen nagyon fashion barokkot akartak, tehát hogy ilyen, és akkor csináltam egy, ez tényleg nagyon szép lett. Ez tök érdekes, mert ez nem az én melón volt. Tehát ugye vannak az embernek azok a melói, hogy egy másik sminkes oda hívja maga mellé, bizony adott pozíciókra, de ez nem az én melón volt. Tehát engem ott odavittek, megcsináltam, tök jól sikerült, és egy random napon felhívtak egy magyar gyártó cégtől, hogy jön ide nem tudom kicsoda, és hogy az én nevemet nyomták be, mert hogy én az ő barátnőjével dolgoztam ebben a reklámban. És akkor itt kezdődött az, hogy én elkezdtem nemzetközi reklámokat csinálni. És ez egyébként, tehát az első nagy melóim azok önállóan azok reklámok voltak. És akkor ez volt, mit tudom én, 2008-ban, és akkor én borzasztó nagy mellénnyel 2008-ban felállt, akkor még a Mac-nél dolgoztam, és akkor 2008-ban egy kicsit így azt mondtam, hogy én most már nekem elég volt ebből a szélszből, én nem akarok, én sminkelni akarok, nem eladni.
2: Nem az üzletbe átcsorogni.
1: Igen, hanem én ezt itt csinálni akarom, és akkor ugye válság kellős közepén 2008, ősszel valahogy tört ki a válság, tudom, hogy kim voltam pont Párizsban, és akkor hazajöttem, és akkor felmondtam. És akkor elkezdtem, és egyébként tök érdekes, hogy nekem így, tehát hogy most azt nem mondom, hogy az elején halálra dolgoztam magam, de azért tök jó melóim voltak így az elejétől. Tehát ilyen nagy nemzetközi reklámok, főleg olaszok, és akkor így az így a gyártó cégeknél így adtak így egyik helyről
2: kézzel
1: a másikra.
2: Kézzel járt a telefonszámod?
1: Igen. Mert akkor... azért jól beszéltem angolul, tehát az nagyon fontos, hogy a nemzetközi melóknál, hogy jól beszélj angolul. És akkor így szép lassan így, akkor reklámok, egyre nagyobb reklámok, és akkor valahogy egyszer csak elkezdődött az, hogy akkor elkezdtek hívni filmbe. Az volt az első nagy.
2: Fazakas Csabinak
1: a swingje.
2: És azért ott is, hát és ott kit, mert ott is vagy van.
1: Hát ott én voltam a vezető sminkes, tehát ott az én. És azt úgy kerültem oda, hogy hát ott volt egy ilyen sminkváltás, tehát hogy ott valaki ott kikerült, és akkor a fodrász azóta is nekem a, hát mi gyakorlatilag munkabeli élettársak vagyunk, a Nagy Viktor nevű fodrásszal, és meg a Márk volt, a Lakatos Márk volt a stylist. Egyébként annyira sokat nem ismertem a Márkot a Sacin keresztül, de nem nagyon dolgoztunk mi együtt, de valahogy így a Viktor mondta, hogy akkor én, és akkor a Márk is mondta, hogy igen, én az tök jó leszek, és akkor azt meg is csináltuk, és szerintem az nagyon jól sikerült.
2: Nekem egyébként a kedves barátom, a Faltai Csaba volt a zeneszerzője a filmnek.
1: Igen. És akkor vele kevesebbet találkoztam, de tudom, hogy kicsoda.
2: De hát végülis ott is azért mondjuk így, hogy három nagy nevet kellett rögtön élből sminkelni.
1: Igen. Hát kettő nagyon nagyot, és akkor a Franciska ugye akkor kezdett ilyen. Jaj, és hát nem, hát ott a Törölcsik Mari. Ó, hát igen. Azok nagyon vitt, Istenem, mert ez fantasztikus volt.
2: Tehát hogyan lehet egy ilyen munkára mondjuk felkészülni? Tehát, hogy mondjuk mondta neked a Fazekas Csabi, hogy jó, akkor ezért te leszel, és akkor oké, visszakérdezel, kik lesznek a szereplők, és akkor az ember ilyen, akkor mit csinál?
1: Hát azért akkor én már mondjuk reklámba azért már elég nagyokat csináltam, és akkor attól nem féltem, hogy nem tudnám megcsinálni, hát meg kellett tanulni. Bocsánat, azt kifelejtettem, hogy én közben csináltam azért egy-két úgy játékfilmet a Kozma Évával, hogy az ő embere voltam. És akkor azért ott úgy beleláttam úgy a filmekbe, hogy ilyen nagy nemzetközikbe is tetszettük, ezt a Monte Carlót ott is azért elég nagy nevek voltak. Közben akkor csináltam olyan videoklipet, ami mondjuk itt Selena Gomez, meg ugye ebben a filmben, ebben a Monte Carlóban is volt azért Selena Gomez, meg tehát azért volt egy pár nagy név, nem én sminkeltem őket, de akkor úgy megszoktam, meg úgy láttam, hogy kell ezeket, hogy kell...
2: Viszonyulni hozzá.
1: Igen. Aha. Meg így szép lassan a munkákon így szerintem rájössz arra, hogy szóval eljutsz egy pontra, ahol mondjuk most én vagyok, akkor így megtanulod, hogy az, hogy sminkelsz, az mondjuk most nem akarok, tehát ez a 40% a munkádnak, mikor filmezel.
2: Aha.
1: Mert ebben van pszichológiától kezdve könyvelés, meg mindenféle papírmunka, a produkcióval való tárgyalás. Most már nekem vannak dolgok, amiket kicsit egyszerűbb, mert van egy ügynököm, nem mindig dolgozom vele, de azért, amikor nem nekem kell pénzről tárgyalni, azért azért megkönnyíti a dolgot.
2: Akartam kérdezni, de akkor most ezt előrehozom, hogy milyen emberi vagy milyen egyéb tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki jó sminkes legyen. Tehát az nyilván alap, hogy van egy kézügyességed, meg van egy alap szép érzéked, de hogy emberileg
1: egyébként
2: is...
1: nem az. Tehát az alap szép érzék az egy csomó kollégánál nincs, most így nagyon, most egy szemét vagyok, amit mondok.
2: Igen?
1: De hogy aha, szerintem tökre el lehet választani azt, hogy ki az, akinek van jó érzés. Tehát a sminkelést azt meg lehet tanulni.
2: Igen?
1: A technikai részét.
2: Uh-huh.
1: De az, hogy neked... Szerintem azt különböztet meg egy csomó sminkest, hogy a jókat, meg a szakembereket az igazán jóktól, hogy az igazán jóknak jó ízlésük is van.
2: Uh-huh.
1: És most nem akarok itt senkit bántani, de egy csomónak nincs is. Nekem az a mákom szerintem, hogy én a divatból jövök. Szóval, hogy azért én hoztam alapból egy ilyen... És ezt én ezt mindig hangsúlyozom is, vagy szóval én ezt így szeretem. Így, meg így egyébként a munkáimon is én tökre próbálom követni a trendeket, meg szóval, hogy így... Mondjuk ott is azért az észszerűeket, mert azért most már elég sok minden van, ami így, amit mondjuk trendnek hívunk, de adott esetben mondjuk egy filmben nem működne.
2: Az, hogy a divatból jössz, az azért pozitív, mert ugye ott nagyon sok különböző stylisttal, meg különböző szerkesztővel, főszerkesztővel, persze, akik megmondják, hogy milyen legyen a divatanyag, és akkor neked annak megfelelően kell a sminket megcsinálni, ami kvázi egy ilyen edukációnak is felfogható?
1: Hát az abszolút. Persze. Meg egyébként edukációnak ami az egyébként tényleg nagyon-nagyon jó edukáció volt, ez a promóció. Tehát ott az, amikor így mindenféle emberek arcát kell. Tehát ott annyiféle emberrel találkozol, hogy az tudom én, így emlékszem volt olyan, most így visszatérve, hogy Szegeden imádtak, nem tudom, ott az valahogy az volt a szegedi üzlet, az a luxus parfümője volt, és annyira sokan jelentkeztek, amikor én mentem, hogy fél órákra osztottak benne. Most képzeld el azt, hogy meg kell csinálnod, mondjuk ott vagy 8-10 órát, és fél órára be vagy összesen egy fél órás ebédszüneted, és konkrétan nincs időd a két ember között. Tehát volt, hogy így szólnom kellett akkor, hogy ezt ne tegyék velem. Tehát akkor inkább lemegyek két napra, vagy beszéljék meg a céggel, hogy akkor ez több napos legyen, mert ez
2: azért az daráló.
1: Hát ez daráló. Aha. És azért így...
2: Aha.
1: Nem, de az egy nagyon-nagyon jó edukáció. Tehát ott, amikor nincs időd arra, hogy ott csinálni kell, de közben beszélni kell, tehát eladni, nem tudom. És ugye ez még egy nagyon-nagyon jó edukáció.
2: Ott akkor azért megtanul az ember bánni
1: az emberekkel. Ami egyébként tök jó így a későbbiekben. Mert tehát most már az a jó amúgy, hogy most már vannak jó sminkiskolák. Amikor régen én kezdtem, akkor itt nem voltak.
2: Hát, és mondjuk, ha csak belegondolok, hogy az interneten milyen mennyiségű...
1: Hát az egyébként fantasztikus, tehát nekem ilyen lehetőségem lett volna anno. Hát én most is rengeteget, tehát én nagyon sokat tanulok, és én a kezdetektől nagyon sokat tanulok az internetről, tehát én azért elég sokat interneteztem, amikor így kezdő voltam. Még így emlékszem, hogy a kollégáim közül én voltam az, aki mindig mindenben up-to-date volt, én tudtam, nekem voltak még ugye régen ugye nem az volt, mint most. Tehát, hogy régen az, hogy te mondjuk volt egy Fashion Week, akkor nem az volt, mint most, hogy online fönn van minden azonnal. Gyakorlatilag megy a bemutató, ha nem is közvetítik online, de mondjuk van egy olyan applikáció, ahol azonnal töltik fel a képeket. Tehát, hogy és akkor ott már látod, hogy mi az, ami mondjuk jövőre lesz. Hát régen nekem emlékszem, hogy stylistok adták meg annak a weboldalnak a belépési kódjait, amivel ők tudtak dolgozni, és minden el volt csúszva egy fél évvel, vagy egy évvel. Uh-huh. És akkor én voltam az, aki meg így nyomtam ki a többieknek, mert hogy jobban voltam a stylistokkal, és akkor adták a...
2: Hát én is emlékszem, hogy még annó ugye a Fashion TV-t néztük.
1: Hát abszolút, és akkor... de az, le volt csúsz, az el volt csúszva az egy fél éve.
2: Igen, legalább egy fél évvel el volt csúszva.
1: Tehát most van mondjuk éppen New Yorkban Fashion Week, most felmegyek akár YouTube, Instagram, tök mindenki, TikTok, bármi, ott van fönt.
2: Igen, a Calvin téren volt például egy nemzetközi sajtóbolt,
1: és oda igen.
2: A nyugati sajtótermékeket.
1: Így van, az a Calvinon volt, meg volt ott az ország, a Városház utcában.
2: Városház utcában volt.
1: Igen, az a kettő, oda, hát oda jártunk magazint venni.
2: Igen, és oda jártunk magazint venni, meg amit nem tudtunk megvenni,
1: hát azt legalább átlapoztuk. Hát ezt nyilván, azt ott át tudtuk nézni, persze.
2: hogy legalább értesüljünk, mert hát ugye más nagyon lehet.
1: Meg ha valaki ment külföldre, akkor hozta a Vogue-ot az adott ország, legalábbis nekem, tehát ott mindig az volt, hogy akkor hozták az adott ország Vogue-ját. Meg a numeró Franciaországban.
2: Igen, és a Harper's Bazaar is jöjjön.
1: Ja, hát meg ezek jó, igen, persze, most az már ott, igen.
2: Tehát, hogy akkor ezekből tanul az ember, és akkor mondjuk látsz valamit, vagy láttál valami olyat, ami azt mondtad, hogy na, ez nekem tetszik, vagy ezt most szívesen megcsinálnám, és akkor mondjuk kért egy újságszerkesztő, vagy egy divat anyag
1: kapcsán valaki, meg volt a koncepció, valaki, és akkor...
2: És te megmondtad, hogy figyelj, szerintem oda ez jobb lenne, vagy...
1: Ja, ilyen, persze. Vagy ez, mindig, ez mindig csapatmunka. Most akkor, és akkor van, akinek ezt át tudod nyomni, van, akinek nem tudod átnyomni. De hát mindig meg kell felelni, szóval ez egy alkalmazott dolog, tehát itt nagyon ritka az. De hát ugye volt olyan is, amikor mondjuk beautyt fotóztunk, ugye beauty az már úgy beautyt, hogy a beauty anyagot, ugye az azt jelenti, hogy amikor a smink a főszereplő.
2: Nem a ruha.
1: Nem a ruha. És akkor ugye nyilván akkor azért sokkal nagyobb beleszólásod van a dolgokba.
2: És milyen fontos inspirációid voltak, amire így emlékszel, hogy amikor azt így meglátod, akkor ilyen varázsütésszerűen Voltak ilyenek, vagy már annyira sok volt, hogy már ki se lehet emelni egyet se?
1: Nem tudom megmondani. Uh-huh. Biztos volt. Uh-huh. De ezek már, tehát hogy az már 20 éve, tehát nem emlékszem.
2: És figyelj, de most azt azért kijelenthetjük, hogy a mostani trendek azért sokkal gyorsabban követik egymást, mint korábban. Vagy ez ugyanúgy ilyen évszakokra, tehát nem az van, hogy ez most már, mert korábban ilyen évszakokra tangolódik.
1: De most is van ez.
2: Most is megvan ez?
1: Meg, abszolút, hogy minden évszakban van valami újdonság. Meg hát ugye ez annyira felgyorsult egyébként, szóval tudod, hogy azért tényleg ez, amit most beszélünk is, hogy TikTok, Instagram, nem tudom, Facebook, hát mert senkem Facebookozik, tehát ez már az ilyen...
2: Csak a boomerek.
1: A boomerek, igen, tehát hogy... Igen.
2: Mi alapján választod ki a munkáidat? Mert most meggondolom, abban a pozícióban vagy,
1: hát most már azért válogatok. Nem tudom, elolvasom a forgatókönyvet, aztán tetszik, akkor, és ráérek, akkor csinálom.
2: Mennyi időre van előre betelve a naptárad?
1: Ez nagyon változó. Most úgy volt, hogy tehát igazából most forgatnom kéne, de most az egyik film az csúszott. Értem, is egy kettő csúszott gyakorlatilag.
2: A sztrájk miatt?
1: Ez viszont tök jó. A sztrájk miatt csináltuk a Jennást. Mert hát nem csak a sztrájk miatt, de hogy így tudták a Jennát szerintem könnyebben megszerezni. De abban a filmben nem csak Jenna volt, tehát azért ott oké, de ott volt a Porrad, ott volt a Thea Leoni, ott volt a Richard E. Grant, ott volt, ott olyan nevek voltak, hogy így wow, szóval, hogy azért az egy nagyon nagy meló volt, és ez egy A24, ami azért a most jelen pillanatban
2: az egyik legkurensebb.
1: Hát ők most a legmenőbbek.
2: Igen.
1: Tehát az A24, a Neon, meg a tehát, hogy,
2: igen, ők most ők az, akik dominálják.
1: Hát abszolút. Meg most ez a menő, tehát most igazából azt kell mondjam, hogy nem az a menő, hogy te jó, nyilván egy Dűne, az egy olyan, hogy tehát egy nagy stúdiómozi, az mindig menő, de presztízsben egy A24-et megcsinálni, az most a...
2: Hát az újszerűség ne tovább jön.
1: Igen, pontosan, igen, igen, igen. És a legmenőbb színészek, tehát az összes A24-es moziban a legmenőbb színészek vannak. Uh-huh. És most úgy néz ki, hogy csinálok már még egyet. Az, ami elcsúszott.
2: De hát, szóval akkor neked a sztrájk az kifejezetten jól...
1: Hát én két olyan melót csináltam, hogy...
2: Tehát amihez egyébként meg akkor nem lett volna lehet.
1: Hát nem, szerintem, hát tehát a másikban a Kate Blanchett volt a főszereplő, amiről konkrétan megmondták, hogy ha ezt most itt nem fejezzük be ezt a filmet, mert voltak mindenféle problémák, akkor ez a film nem lesz befejezett soha, mert Kate Blanchett soha többet nem fog ráérni. Kérdésedet nem én sminkeltem, ezt mindig hozzáteszem, neki mindig saját emberei vannak, de nagyon jobban voltunk. Aha. Tehát ő mindig ugyanazokkal dolgozik.
2: Aha. És mondjuk akkor mondjuk most kezdjük el erről a Kate Blanchett filmről, hogy ugyanabban a lakókocsiban egymás abszolút mellett ül a...
1: Én kétszer dolgoztam Kate Blanchett-tel, előzőleg is dolgoztam vele, ott nem, ott ő neki egy saját trillere volt, meg ott egy kicsit ott úgy elvonult, de az még nagyon az még a Covid előtt volt bőven, sőt még a strike, igen, az 17-ben volt, azt hiszem, az egy, és akkor a, hát azért neki, tehát ő már megengedheti magának, hogy ő már mindent kér. Tehát neki saját Amerikából, tehát az öltöztetője is, és nem is öltöztető volt, hanem ilyen, tehát volt egy costume designer, aki ugye a ruhájáért, tehát a jelmeztervező, és még neki volt egy saját jelmeztervezője is, tehát aki, tehát hogy egy ilyen, az egy, az a, hát ezt Magyarországon nem nagyon nyomták, ezt a Documentary Now című ilyen, hát ez egy ilyen vígjáték sorozat, ami ilyen létező dokumentumfilmek vannak, kicsit átírva, kicsit megmásítva, és egy ilyen, tehát nagyon vicces egyébként. Uh-huh. És az Amerikában ez eléggé megy, ott nagyon sok évad volt, és ebből kettőt forgattunk itt, és az egyiknek volt a főszereplője, a Kate Blanchett.
2: Uh-huh. És akkor a másik filmnél pedig akkor már ott egy lakókocsiba?
1: Ott egy lakókocsiba volt, mert ott meg ott nő nagyon mondta, hogy ő nem akar ki... Tehát, hogy ő ott
2: nem
1: mindenki,
2: akar különc lenni.
1: Nem akar különc lenni, és ő mindenki, mert ez egy kis költségvetésű munka egyébként, uh-huh. de ilyen nagyon cool, meg nagyon vicces, nagyon morbid egyébként, szerintem nagyon, tehát szerintem fantasztikus lesz. Tehát az szerintem nagyon-nagyon-nagyon, tehát a sztori az annyira beteg, hogy ezt így, és olyan színészgárda volt ott is, hogy így azt a mindenit, tehát hogy fú.
2: Igen. Haladjunk sorjába, a Instádat végignézve van néhány olyan fotód, amikor egy ilyen embertelen mennyiségű ecset, pufni és mindenféle felvívő kellék között állsz, és akkor ez csak a vívő egység, és akkor amit még ezzel fölviszel, hát nyilván abból is irgalmatlanul napra késznek kell lenni. Uh-huh. Tehát, hogy ez a hosszú évek munkája, hogy az ember fölépíti, hogy egy ilyen arzenálja legyen a háta mögött, és mondjuk akkor ennek a karbantartás, ez most elkopott, le kell cserélni, újabbat, hát ez egy komoly investíció?
1: Hát az elején nagyon komoly, főleg amikor az ember kezdő, de aztán utána a reklámoknál nem, de a filmeknél ott már ott komoly anyagköltséggel dolgozunk, és ott már én osztom, hogy mire költöm a pénzt. Tehát, aha. hogy milyen anyagokat vásárolok, és akkor azt én hogy intézem. Tehát, hogy, de egyébként az, tehát hogy ez nagyon sok pénz. Tehát, hogy ez egy nagyon vicces sztori, ez nagyon jó. Ez 2009-ben volt, amikor ezt a bizonyos Monte Carlo című filmet forgattuk. Én ugye előtte a Macben dolgoztam, mi ott borzasztó mennyiségű terméket kaptunk meg. És akkor ott kitalálta a rendező, hogy van egy jelenet, amikor, mert ez egy ilyen ikrek, és akkor összekeverik egymást, és akkor a rossz, mindegy, és akkor a rossz az a gazdag, a jó az a szegény, és akkor mindegy, és akkor ugye az bemegy, és akkor a szegény bekerül a jónak a lakásába, meg a házába, és akkor bemegy a gardróba, és ott kinyitja a bőröndöt, és akkor ott van egy nagy halom Mac termék. Uh-huh. És ezt megtudta valahogy a gyártás, hogy nekem sok Mac cuccom van, és akkor felhívott nem is a gyártás, hanem a kellék, mert ugye ez kellék. Ez ugye, amit a színész megfog, az kellék.
2: Igen.
1: És akkor vagy ott, ami a színész környezetében van. Tehát az nem berendezés, az a kellék. És akkor feljött a propmaster, hogy hát, hogy lenne ez, és hogy akkor így végül is így nem adnám nekik bérbe, mert, akkor, mert ezt megvenni, ez nagyon sok. És akkor ez akkor volt, hát ilyen 2-3 millió forintnyi megcuc, de ezt mondom 2009. Uh-huh. És akkor ezt így kiadtam nekik bérbe, és abból vettem az első komolyabb számítógép, ami ilyen nagyon, ami már tényleg egy komoly számítógép volt. Szóval ez ennyit ér.
2: Aha.
1: Tehát, hogy most meg hát, szerintem többet ér a cucc, ami a kocsimban van most jelen pillanatban, mint az autóm. Tehát, hogy pedig egy elég jó autóm van, szóval, hogy hát ez nagyon drága. Hát most, nem tudom, egy alapozó, azok a minőségű alapozók, amiket mondjuk én használok, nem tudom, 20 000 forint, de akkor még nem mondtam nagyon nagyot. Tehát, aha. hogy ennél sok, és akkor ennél, tehát nekem, tehát rengeteg.
2: És tényleg nem mindegy, hogy mit nem. használ az ember?
1: Nem. Főleg nem filmre.
2: És mitől nem mindegy? Másképp néz ki?
1: Hát másképp vagy? Működik, kevésbé tartós, bántja a bőrt. Tehát, hogy az a lényeg, hogy neked ott már nagyon sok mindenre kell figyelni, amikor, ha. Tehát, hogy érted, most egy színész, forgatunk egy filmet, nem tehetem tönkre a bőrét. Uh-huh. Tehát, hogy, és azért vannak ezek a stage alapozók, azért nem a legkiméletesebbek, de közben van, ami az, csak hát azt aha. nyilván meg kell
2: és fizetni. Akkor mondjuk, amikor egy ilyen külföldi projektbe belemész, akkor adnak egy ilyen listát, hogy mi az, ami...
1: Hát van, amikor a színész küldi, hogy mi az, amit használ, vagy mi az, amit szeretne, abszolút.
2: És semmi mást nem használhatsz, vagy van egy bizonyos szint, ami alá nem mehetsz be, mert hogyha most mit tudom...
1: Hát nem, mert szín nincs, de hát most nyilván az ember ki akarja használni, vagy ki akarja szolgálni a színészt. Tehát nekem is jobb, hogyha jól érzi magát, szóval, hogy...
2: Persze, nyilván, csak most tudom, én most arra gondolok, hogy mondjuk egy amerikai produkció például megadja azt, hogy ennél rosszabb színvonalú
1: hát ilyen nincs,
2: nem használhatsz.
1: Nem,
2: mert ha nincs. Kipirosodik de ez a már színész nem, bőre, akkor ez... beperel minket, és akkor jaj,
1: de ez már fel sem merül, tehát ezen a szinten ők tudják, hogy én nem használok
2: aha.
0: olyan dolgokat, ami mondjuk adott esetben bántja a bőrét a színésznek, vagy nem tudom.
2: És Magyarországon be tudsz szerezni minden ilyen alapanyagot, amire mondjuk egy ilyen...
0: Meg tudom rendelni, ha mondjuk nem kapható a boltban.
2: Aha.
0: Tehát már szinte...
2: Hát akkor ez...
0: Mondjuk egyébként, amit a Brexit óta egyébként nehezebb.
2: Igen?
0: Hát igen, mert tehát ugye Európában azért mindig Londonban, London után vagyunk mi. Tehát, hogy Londonban van a legtöbb dolog, ami forog, tehát egy film,
2: igen,
0: meg ilyen nagy nemzetközi dolgok, és utána van ugye Budapest. És ezek a nagy sminkboltok, vagy ezek az igazán jó sminkboltok, ezek mind Londonban vannak. A Brexit előtt ez tök jó volt, megrendeltem, gyakorlatilag volt, egy két nap alatt itt volt. Tehát megrendeltem, mondjuk a hétvégén meg kinéztem, kedden, hétfőn este már hozták. Szóval, hogy ez így, hát most ez katasztrófa. Tehát a Brexit óta ez.
2: Egyébként kiszámít most smink nagy hatalomnak ilyen nyersanyag szinten franciák, angolok?
0: London nem azért volt nagy hatalom, mert hogy ők a... Hát ott forognak a filmek. Hát az anyagok azok, figyelj, az mind, tehát ezt így nem tudom megmondani. Aha. Tehát márkák azok... Sok francia van, ami nagyon jó, nyilván vannak amerikaiak, van angol, de van német is, ami tök jó. Tehát vannak ilyen klasszikus márkák, mondjuk a Criolán, most úgy beszélünk márkákról, tehát Criolának marha jó termékei vannak. Tehát, hogy ez egy ilyen... Ja. De az Amerika, hát meg nyilván Amerika, hát azért onnan jön szinte minden.
2: A későn csatlakozóknak ma említem meg, hogy Ágoston Zsombor sminkmester a vendégem, és hát ugye a legnagyobbat a Insta oldaladon a Jenna Ortegával közös fotód ment.
0: Igen, mert a Fishburnt valamilyen nem raktam ki, és nem tudom, hogy miért.
2: Pedig de hát miért nem raktad ki a rajzát?
0: Az olyan rossz vagyok ebben. A privát Instagram az jó, mert ezt ilyen viccnek használom, tehát az egy ilyen vicc, de ugye egy ponton éreztem, hogy kell csinálni valami szakmai dolgot, csak én ebben annyit kéne egy ilyen Insta menedzser, vagy aki ilyen social media menedzser, aki ezeket intézi.
2: Mert a Facebook oldalon is csak a sminktan folyamaidat találtam, mert ott is csak gyakorlatilag...
0: Hát arra sincs időm, mert is mindig hívnak, hogy csinálj. Tanítgatok, most holnap is egyébként pont tanítok, de, igen. Hát... Igen. Nem vagyok ebben jó, nem tudom.
2: Figyelj, annyi időd van, annyi munkád van, hogy erre már nem nagyon van időm. De hát, hogy akkor ezt a Jenna Ortega ügyet, ezt járjuk már körbe. Tehát hogyan találtak meg ők téged?
0: Hát a magyar gyártócég ajánlott, azt hiszem.
2: És akkor ott egyből az volt, hogy akkor már téged a Jenna Ortega mellé osztottak be? Vagy
0: nem, én osztottam be. Ott az volt, hogy mindenképpen kell egy, tehát az volt a Jenna szerződésében, hogy neki kell egy personal, tehát egy személyi sminkes, és akkor én úgy raktam ezt össze, vagy az lett, mert ugye nyilván mindenfélét figyelembe kell venni, hogy akkor én leszek tehát én voltam a make-up designer, ennek az a neve, ennek a pozíciónak, sőt itt make-up-en hair designer voltam. Plusz a Jennának voltam a személyi sminkese. Tehát amikor Jenna szedben volt, akkor csak én voltam vele, csak én készíthettem a sminkét. Azt nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy nem tudom, valamit gyorsan ki kellett mennem. Egyébként a Jenna a világ legcukibb embere, szóval neki ez nyilván egy csomószor inkább ilyen az anturázs, aki... De itt egyébként még az anturázsa volt gáz. Szóval, volt, amikor az asszisztensem pufniszta le, pufniszta le, de ja, szóval, hogy ott csak én tervem, tehát a rendező csak velem kommunikált, sminkről, hajról, minden egyes karakternek, kivéve a Porradnak, mert Porradnak meg az, ugye neki is volt ez, de ő hozta a saját embereit, egyébként a legjobb élmény volt ezt a két embert megismerni, egy izlandi származású, Los Angelesben élő sminkes volt a Heba. Hát őről azt kell tudni, csak hogy ő a Tarantinónak a sminkese. Tehát az összes Tarantino mozit ő csinálta. Twin Peaks meg ilyenek. Tehát azóta is szuper jóban vagyunk egyébként. Ő nagyon-nagyon-nagyon helyes ember. Plusz a Jenny-nak egy fodrász, és ő is egy szupersztár. Tehát ezek azért Los Angelesből ők azért a...
2: De akkor ez a produkció akkor az úgy volt, hogy akkor a magyar gyártó gyakorlatilag beajánlott téged, hogy igen, akkor te ezt az egész munkát úgy, ahogy van, meg tudod csinálni.
0: Igen, meg a csapatom. Tehát én összerakok egy csapatot, és akkor meg oké, Porrad az. Ez ilyen izé volt az én, most hozembert, van rá pénz, nincs rá pénz, tehát ez így izé.
2: De hogy ilyenkor referencia anyagot kell neked leadni, ami alapján választanak, vagy ez elég bemondásra?
0: Hogy engem?
2: Aha.
0: Abszolút, meg hát az IMDb egyébként az most azért az elég jó, plusz azért van egy elég jó CV-m is összerakva, és akkor így.
2: És akkor mondjuk ilyen, hogy showreeled van, amit megmutatsz, vagy az
0: akkor... Mindig elhatározom, hogy csinálok, meg hogy majd izé, és akkor milyen jó lesz, mert akkor én is látom, és
1: aztán ez egy mindig hanvába hal, és...
2: Az Istát se csinálod.
1: Hát ez az is, hogy egy sorét összerakni azért, az... pedig egyébként már meg is beszéltem egy barátnőm producer, és akkor ő mondta, hogy persze, ők megvágják nekem, meg van vágója saját, és nem is izéte, hát csak össze kéne gyűjteni, de hát...
2: Neked, és ezt csak te tudod
1: megcsinálni. És csak én tudom megcsinálni, de nekem erre nincs idő. Vagyis hát most lett volna időm, csak most meg minden másra foglalkoztam. Na mindegy. Szóval, ja, igen.
2: És akkor megjön a Jenna Ortega, és akkor nice to meet you, please sit down, és aha, akkor...
1: Ez így. És akkor mi erre... Nem, igazából az volt, hogy... ugye folyamatosan, tehát minden karakterre ilyen moodboardot kellett készíteni, uh-huh. És akkor átküldtük a Jennának a moodboardot, és ilyen nagyon nagy csönd volt, és nem tudtuk, hogy most ezt szar, amit csináltam, vagy mondom, így nem tudom, hogy mi van. És akkor megjött a Jenna, és akkor csak annyit mondta, hogy figyelj, tehát ezt én így láttam, azt csináltok, amit akartok.
2: Uh-huh. Mert hogy gyakorlatilag így... ez teljes bizalom akkor.
1: Aha, uh-huh. Igen. De ez, most így lekopogom, ez így szokott lenni. Uh-huh. Volt olyan munka, most ez megint ilyen izé, de hogy elmentem egy interjúra a rendezővel, ez még a Covid előtt volt, én voltam az első, akivel találkozott, és akkor mondta, így ültünk, így 2 perc beszélt, és azt, hogy köszi tiéd a munka, és a többieket így lemondták. Tehát, hogy, mert hogy elküldtem előtt, ugye nyilván előtte kellett küldeni egy szintén egy referenciát, uh-huh. és akkor ezt így megnézte, találkoztunk, tehát lehengerlő személyiségem elkápráztatta, és akkor tényleg az volt, hogy akkor az az enyém volt. Szóval, hogy azért én ezt így elég jól eladom magam.
2: És akkor mondjuk a Jenna Ortegával, akkor mondjuk zajlik ez a uh-huh. napi procedúra, és akkor az ember az ilyen hűvös távolságtartásból...
1: Ja, nem, hát ezt te akkor a legjobb barátja vagy mindig. Hát én vagyok az, akitől autogramot lehet intézni, én vagyok az, aki, nem tudom, közös fotót lehet intézni. Uh-huh. Hát most nézd, hát azért bennállsz tehát eleve ott kezdődik, hogy a színész nálad kezd. Tehát először bemegy, Max felvesz magára egy sminkinget, vagy valami, uh-huh. reggel 5:30-kor beül a székedbe. Tehát, hogyha nincs uh-huh. meg a bizalom, meg nincs egy...
2: Azért ez mégiscsak a legbelsőbb aurájába enged
1: hát
2: be.
1: Nálunk, még, tehát nálam senki nincs. Reggel... Talán még az öltöztetője, hogyha van személyes öltöztetője, aki uh-huh. mondjuk tényleg látja a bugyiba melltartóban, most uh-huh. mondtam valamit, vagy még uh-huh. esetleg anélkül, de abszolút. Tehát, uh-huh. hogy az sminkes, az mindig a... Tehát, uh-huh. tehát az, hogy a sminkbuszon jó hangulatnak kell lenni, és egyébként erre tök büszke vagyok, hogy mindig azt mondják, hogy nálunk nagyon, tehát hogy nagyon szeretnek hozzánk feljárni, mert uh-huh. én azért úgy rakom össze a csapatomat, hogy ott azért mindig nagyon jó. Uh-huh. És akkor szól a zene, meg nem tudom, így nevetünk, mert uh-huh. és nem nevetgélünk, mert nyilván azt a helyzet hozza, hogy éppen milyen a hangulat, de hogy azért hogy mindig jó legyen oda bejönni.
2: De hogy akkor nincs egy ilyen befeszült...
1: Hát valamikor van, a Jennával nem volt. Tehát, uh-huh. Hát a Jenna az egy... Tehát én annyira jó személyiség, hogy tényleg nem tudok rá negatív dolgot uh-huh. mondani semmit. Tehát ez egy fantasztikus.
2: De azt is jól kell kezelni, hogyha mondjuk hirtelen befeszül a színész, vagy éppen rossz napja van.
1: Hát, ez meg ettől vagy jó, uh-huh. hogy ezt te tudod, hogy nem kell mondania, hogy szarul van, hát látod uh-huh. rajta. Tehát, hogy, meg hát ezért... Azért mondom, hogy a sminkelés, tehát hogy maga a sminkelés, az... mondom, 40% annak, amit csinálsz. Aha. Na, te minden vagy ott.
2: Aha. És akkor mellé még akkor a hajat is vállalod, és akkor a hajat
1: hajat
2: is...
1: én nem csinálok. Tehát a hajjal az van, hogy én csak így kitalálom az összképet, és akkor nekem van ez a kollégám, mi 99%-ben együtt dolgozunk, a Viktor, és akkor ő inkább a művész uh-huh. a csapatban. Uh-huh. Tehát én sokkal inkább 2 lábbal a földön vagyok. És akkor ezért jobban is szeretik, hogyha én velem kell kommunikálni. Uh-huh. De őt is szeretik nagyon, tehát most te félre ne érsz, csak mindenkinek könnyebb, hogyha mondjuk én, aki szuper racionális vagyok, és mindig a legegyszerűbb dolgokra törekszem, nem a lustaságom miatt, csak tudom azt, hogy mi az, ami...
2: Filmesek is azt szeretik általában, hogyha
1: hát nyilván, tehát hogy lehet művészkedni, csak uh-huh. az... Tehát volt mondjuk pont a Viktorral ilyen, hogy és az egy nagyon...
2: This is a beginning of a beautiful friendship.
1: Nem, ez nem az elején volt. Jó, egyébként az elején na, ez tök vicces. A Viktorral a legelső munkánkon a rendező a Yorgos Lanthimos volt, aki most ugye a Poor Things-nek igen. a rendezője. Ez egy... ugye ő görög?
2: Igen.
1: Ez egy görög harisnyareklám volt 2007-ben? 6-ban? 7-ben? Talán 7-ben. Akkor dolgoztunk először, és akkor az volt, hogy tudom, hogy leült elém a modell, és valami nagyon megcsinált haja, mert ez egy ilyen fashion reklám, ott harisnya, tehát egy fashion, és így annyit csináltam, hogy így félrehúztam, de nem rontottam el a haját, és csak így félrehúztam az arcából, és olyan lebaszát kaptam a Viktortól, hogy én tétszeres, ne nyúlj a hajhoz. Hó, mondom. Akkor mondom Tednek, hogy úgy ültetett ide, hogy nincs az arcában. Na mindegy, nem állt a legjobb barátom kb. Tehát, hogy semmi. Csak, hogy ez egy ilyen vicc. Ez volt a beginning of the beautiful French.
2: És akkor jön a Laurence Fishburne, aki mondjuk így arcba, a karakterbe a teljes ellentéte a Jenna Ortegának. A fehér porcelán bőre van, meg a Laurence
1: Fishburne. Ott az volt, hogy ott megkaptuk előre, hogy mit szeretne. Tehát ott meg volt a terméklista, hogy mit rendeljek be. Bejött, leült, hát az is egy, tehát ő is egy, hát ez egy butha az ember. Uh-huh. Ez egy fantasztikus ember. Tehát, hogy feláll a szóra. Tehát,
2: de hogy lehet,
1: azért ezek az emberek, tehát ők nem véletlen vannak ott, ahol vannak.
2: Igen.
1: Tehát ők a 90%-uk irgalmatlan jó fej, borzasztó jó karakter, tehát sokkal könnyebb egy szupersztárral dolgozni, lásd Cate Blanchett, Jenna Ortega, Laurence Fishburne, mit tudom én, nem tudom, most itt tudnék mondani még egy...
2: Hát a Végtelen Matyóska sorozatot is csináltad.
1: Na vele nagyon nehéz.
2: Igen?
1: Fú, vele nagyon, úristen.
2: Akkor most mondd, belehibáztam.
1: Fú. Jó. De mondjuk ott volt például a Greta Lee, aki ugye szerepel a Rashendolban, aki ugye most Oscarra jelölt, az az új filmje is Oscarra jelölt, tehát ő egy halálcuki. Tehát a Natasát előzőleg smink, na ez tök érdekes, ez is, hogy abban a sorozatban sminkeltem Natasát, amiben a Cate Blanchettet egy másik epizódban, az két epizód volt, és akkor ő volt ott egy epizodista volt, itt volt, találkoztunk, ott még nem tűnt annyira crazy-nek. Hát ez úgy volt, hogy így ok, tehát így látszik, hogy ott azért van baj, de nem. És akkor visszajött, hát tehát ő vele nem könnyű. Tehát ővele nem könnyű.
2: De akkor azt a helyzetet is meg kell oldani.
1: Abszolút. Meg ott egyébként nem én, tehát ott az volt, hogy ott én ott a setben voltam vele, on set, mert ott key make-up voltam, és akkor az azt jelenti a key make-up, hogy te vagy a második ember, és a designer, aki volt, ő nem tudott mindig bent lenni, és akkor egyébként a key make-up feladata az, aki a setben tartja a frontot. Én nekem, ha designer vagyok, és mondjuk nem, nincs ott Jenna Ortega, aki kifejezetten neki vagyok dedikálva, akkor nekem nem feltétlen kell bent pörögnöm a szetbe. Tehát nekem nem az a dolgom. Tehát nekem van annyi minden más dolgom akkor, hogy a szetet azt megoldják az embereim.
2: Igen, mert ugye ott már, oda már készen megy
1: be. Oda készen megy be, elfogadja a rendező, hogyha mondjuk egy olyan dolog, amit még ő nem látott esetleg, vagy nem tudom, és akkor nekem ott már nem kell bent lenni. Vagy nem feltétlen kell bent lenni.
2: És ha mondjuk ott egy picit megizzad, és megolvad, és megcsúszik,
1: hát akkor az emberek.
2: Akkor azt kell nekik ott intézni.
1: Igen, de az ők, az persze.
2: Tehát akkor ők azért vannak ott. És akkor visszatérve a Laurence Fishburne, hogy akkor azért neked akkor föl kell készülni, tehát most nem pejoratív értelemben mondom, de hát azért neki mégiscsak más bőrszíne van.
1: De ez meg volt adva, tudtad, hogy mit kell neki
2: venni. És akkor azt meg kellett venni hozzá, és akkor...
1: Ezt megrendeltük, és akkor... Mert
2: és azzal nem kell gyakorolni, tehát az nem más,
1: milyen? Hát van gyakorlatom színes bőrre, tehát különböző bőrszínek. Uh-huh. Tehát én csináltam indiai mozit, csináltam...
2: És amikor mondjuk az ember először dolgozik mondjuk egy ilyen indiai moziban, vagy egy színes bőrűvel, akkor így megremeg a térdekeze, vagy ezeket el kell engedni.
1: Hát amikor, hát az, például az indiai mozi, az is egy ilyen, akkor így azért az elején voltam még így a filmeknek. Hát figyelj, tök izgi volt, most ki kellett menni Indiába, ott le kellett őket próbálni. Igen, persze, de aztán én megtanulod.
2: Most ezekről úgy beszélsz, hogy te minden apró rezdülését tudod, mi meg csak így ebből azt látjuk, hogy Jenna Ortega és Laurence Fishburne.
1: Hát igen.
2: Meg két Blanchett.
1: Jó, de nekem ez de az ugye, élet, vagy tudod, ebben élek, tehát nekem ez nem...
2: Nyilván, csak
1: és ezt én tudom, persze.
2: Tehát ez nagyon sok munka, tehát ez nem ez csak nagyon. Annyi, hogy oda megyek, oda állok, nem. És akkor...
1: Meg ez a sminkelés, ez, tényleg mondom, ezen a szinten, amin én vagyok, ez... Tehát ez nem az, hogy én most kiválasztom, hogy barna vagy kék legyen a szeme. Tehát ez nem ez. Ez olyan iszonyat meló, itt összerakni egy filmet, hogy ott minden rendben legyen, nyilván az emberek nem, tehát ugye, tehát nyilván azért ezt sejtik az emberek, hogy nem úgy forgatunk, hogy a film első jelenete az első nap, és az utolsó jelenet az utolsó nap, és nem időrendben forgatjuk le a filmet, ahogy történik, hanem, tehát például most ebben az utolsó filmben, a Jennás filmben az utolsó jelenetet forgattuk az elején, amikor már azért itt elég komoly akciók vannak ebbe, tehát ugye az, hogy az a kontinuitás meglegyen a filmben, az egy iszonyatos adminisztráció, meg felkészültséget, tehát ezt le kell próbálni, sokszor jó legyen, nem tudom, tehát hogy ezek ilyen...
2: Szóval és akkor ti a sminket is lepróbáljátok ennek megfelelően?
1: Persze. És meg a hajat. Tehát a sminkhaj az az én department, a sminkhaj az egy department.
2: És akkor vannak arra modellek, akik...
1: Nem, hát az a színészen.
2: A színészen?
1: Igen, és akkor vannak kameratesztek, fénytesztek, hogy mi néz ki jól, hogy csináljuk, mind változtassunk. Persze.
2: És akkor mondjuk ott mondjuk van, hogy mondjuk egy nap többször is át kell nulláról újra kezdve sminkelni a színész.
1: De ez simán, plusz ez a filmben is van simán. Tehát lehet, hogy az egyik jelenetben gyönyörű, és nem tudom, kristálytiszta, és a második, amit aznap forgatunk, az meg lehet, hogy a, nem tudom, hogy lezuhant a szikláról, most mondtam valamit.
2: És akkor mondjuk, amikor egy ilyen forgatás...
1: Vagy fordítva, ami sokkal nehezebb, amikor mondjuk először lezuhan a szikláról, és aztán kell belőle csinálni egy friss artú szépet.
2: És akkor ilyenkor, amikor mondjuk a forgatási tervet készítik, akkor mondjuk a gyártásvezető vagy a technikai rendező, akkor fölhívja az Ágoston Zsombort, hogy figyelj, akkor ez a két jelenetünk lesz, a kettő között az átsminkelésre mennyi
1: az a rendező asszisztens, igen. Igen. Hát és az asszisztencia, ezt úgy hívják, hogy asszisztencia, és akkor az asszisztenciában megy egy nagy egyeztetés, meg a ninjázás, vagy a judozás, hogy mondom, hogy nincs fél óra! De tehát mondom, fizikai korlátaim vannak, tehát az anyag nem köt meg, tehát nem tudok. Nem mindegy, ezek ilyen vicces dolgok. Hát meg egyébként nagyon szeretik.
2: Vicces dolgok, de hát ez innen, pont emiatt érdekes. Tehát, hogy
1: persze.
2: Azért ne gondolja senki azt, hogy mondjuk jó, akkor most te jössz, és akkor csak ezért összekened a színészt, és akkor majd
1: igen,
2: jó
1: igen,
2: lesz.
1: Igen, igen, igen. Tehát ez nem úgy van, hogy most így, nem tudom. Tényleg ezt mondom, hogy most, hogy barna vagy kék szemfesték. Tehát hogy ez nem erről szól. Aha. Tehát ez
2: is része, de nem erről szól.
1: Persze. Aha. Tehát, hogy ez tehát nekem az, mire leegyeztetek egy tehát akkor tehát ez úgy épül fel, hogy most mondjuk egy karakter hogy nézzen ki, hogy mondjuk először megkapom a forgatókönyvet, nyilván nekem van valami a fejemben. Jó esetben beszélek a rendezővel és a kosztümdizájnerrel, és még lehet a látványtervezővel is, hogy akkor mi az elképzelés, hogy ők mit gondoltak. Nyilván egy csomószor, tehát amit mondtam például az a mozi, amikor rögtön megkaptam a többieket, meg lemondták, ott például az volt, hogy gyakorlatilag a karaktereket tökre rám bízta a Sarah, aki egyébként most kapott valami díjat, ez a Directors Guild Award. Az Apple TV-n van ez a sorozat, az a Chemistry of Sex, vagy nem Chemistry of Sex, Chemistry of... Na mindegy, szóval ő. És akkor ő mindenbe hagyta. Azt mondta, hogy beszélek a színészekkel, ők mit gondolnak, de ugye így tökre azt érzi, hogy én így érzem, amit ő szeretne. És akkor így, jó, most nyilván vannak ilyen nüanszok, hogy nem tudom, nem szeretem, hogy be van fonva a haja, akkor itt ne befonva legyen a haja, hanem legyen csak sima cofba, de ja, igen. És akkor, ez a metódus, hogy akkor elkezdődik egy ilyen egyeztetés, én mondjuk csinálgatom a moodboardokat, küldözgetem a rendezőnek, esetleg a kosztümdizájnernek, vannak ilyen nagyon bosszi kosztümdizájnerek, főleg ezek az idősebb kolléganők, akik nagyon szeretnek mindenbe beleszólni, és akkor őnekik akkor így el kell küldeni. De én ezeket így tök jól kezelem amúgy, szóval ezeket én így igazából még bírom is.
2: Hogy... De akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a munkádnak ez a sokkal inkább kreatív része, amikor így moodboardokat csinálsz a film ötletért. És akkor ott mondjuk...
1: Hogy meg a próba, az a része, ami igazán kreatív.
2: Aha. És akkor ott hogy lehet, meg lehet valahogy fogalmazni, hogy mit tudom én, 10-ből 6 az, ami ilyen ötleted átmegy? Vagy...
1: Nekem nem. 10-ből 9.
2: Most én csak
1: szerintem én tökre értem az embereket, aha, hogy így mit szeretnének. Most nem mondom, hogy mindig, de azért így azért azért értem, hogy mit szeretnének. Aha. Meg most még egyszer mondom, hogy szerintem azért nincs nekem rossz ízlésem, szóval, hogy így sőt, általában én még így irányítgatni is szoktam őket, aha, hogy merre kéne szerintem menni.
2: Plusz, ezt megfogadják.
1: Aha, meg ez azért nyilván, tehát én vagyok a profi ebbe. Tehát most így, ja, és akkor ezt kezdtem el mondani az előbb ebben az indiaiban, hogy én tökre, tehát láttam a gyártási tervet, és amikor kitaláltam a sminkeket, akkor én tudtam azt, hogy én nem nagyon akarok variálni, mert nagyon-nagyon hektikus, tehát össze-vissza ugrálunk az időbe, nem lesz időm arra, hogy én nagy variálásokba menjek. És én ezt próbáltam a Viktornak elmondani, akkor hát ez nála nem ment át, illetve átment, csak a színészek próbáltak, tehát az van, hogy én nem fekszem, tehát én nem megyek a színész alá. Tehát én nagyon kooperatív vagyok, de nem, tehát egy bizonyos ponton én nem engedek. Tehát megmondom, hogy ezt így nem. Ő pedig így alá megy. És most már nem, mert most már nem engedem neki. De akkor még úgy voltam vele, hogy figyelj, hát most nem az én dolgom. Hát én kész voltam fél óra alatt, de volt, hogy 3 órát csinált egy hajat.
2: Aha.
1: És a hajukat tépték. Már nem csak a színészek, hanem a rendező adott esetben, amikor variálni kellett, hogy egyik jelenet az nem tudom, nappalba volt, 2 héttel előtte, és aztán a színész, én mondtam, hogy tartsunk egyet, és akkor az majd úgy szépen úgy könnyebb, tehát hogy az úgy jó lesz. Ők meg nem, mert ez egy divatfilm, és ott más, és aztán oké, csináljátok, hát nekem mindegy. Meg is szívták.
2: Tehát ez a kihívások kihívása is tud.
0: Igen, és előre kell nagyon gondolkozni. Uh-huh. Szóval, hogy itt tényleg az kell, hogy lásd, hogy egy, tehát mindig meg kell találni a legegyszerűbb és a legjobb megoldást. De ez nem szabad, hogy rámenjen a tehát ez nem menjen a kreativitásnak a kárára. Uh-huh. Csak ne bonyolíts túl, mert túl bonyolítod, akkor saját magadat szivatod. Uh-huh. Semmire nincs idő soha. Tehát mindig sok.
2: Mert ez mindig az van, hogy haladjunk már. És te csinálsz ilyen műorrot, maszkot is, vagy az teljesen más iparág?
0: Hát ilyen pici sebeket fel tudok rakni, meg nem csak olyan piciket, nagyobbakat. Tehát felrakni fel tudok, én nem szobrászkodok, én nem... Uh-huh. Itthon nagyon jó prosztetikesek vannak, és szerintem ez egy másik szakma. Uh-huh. Szóval szerintem, ha valaki igazán jó prosztetikes, az van, aki hisz abba, hogy mindent kell csinálni, én szerintem nem. Uh-huh. Szerintem nem. Tehát szerintem tudjál minimálisan, meg tudd, hogy miről van szó, meg ismerd a metódust, meg ez megvan, uh-huh. de én nem prosztetik. Tehát úgy nem prosztetik ezek, hogy én nem gyártok prosztetiket. Uh-huh. Van egy csapatom, aki gyárt, tehát hogy tudok, uh-huh. mindig van, vagy ha kell, akkor hozok olyan embert, aki nagyon jó, de hát azért uh-huh. itt a... Szóval a pohárnak Ivánék azért...
2: Igen, az Ivánék azért.
0: Meg és akkor egyébként az Ivánnak az emberei, akik már egy kiestek, és akkor már egy önállóan dolgoznak, azért Magyarországon nagyon-nagyon jó prosztetikesek.
2: És ráadásul ők elég jó korán elkezdték.
0: Igen, tényleg elég élen járnak. Most ezt a Jenner Ortegás filmben ők voltak a prosztetik például, uh-huh. de mondjuk ott nem kifejezetten prosztetik volt, ott inkább ilyen... Hát ott unikornisok voltak.
2: Igen. De hát az mégiscsak prosztetik.
0: Igen.
2: Én említettem a felvezetőben, hogy a mesterséges intelligencia az veszélyt tud-e jelenteni a ti munkátokra. Valóban, vagy nem? Mert hogy ma már ki lehet...
0: Hát hogyha az én munkámra, akkor a színészre. És amíg színész van, addig nem.
2: Igen?
0: Szerintem nem. Tehát a színésznek szüksége van arra, hogy ott hogy mondjam. Tehát, hogy oké, hogy most már vannak ezek a mit tudom, mint az Avatar például, tehát hogy azok a típusú filmek, ahol igazából nem a színészt használják, hanem a színészből készítenek.
2: CGI-jal,
0: igen, egy ilyen karaktert, de nem tudom, hogy pont egy éve beszélgettem erről egy ilyen kolléganővel, aki egy producer, és akkor ő mondta, hogy van egy ilyen szorongása itt ezzel kapcsolatban. De szerintem most, hogy egyébként a sztrájk az igazából erről is szólt. Uh-huh. Tehát, hogy azért itt a színészek, itt az is volt, hogy az AI-t ezt azért ne használhassák mindenre, tehát hogy velük kapcsolatban. És szerintem amíg színész van, addig szerintem mi is vagyunk. Én nem, valahogy most egyelőre nem érzem ezt, de aztán lehet, hogy én vagyok az optimista.
2: Az optimista Ágoston Zsombos minkeste. De mert hogy én ugye azt érzem ebben a dologban, hogy amikor a sztrájk kapcsán is beszélünk, akkor mindig a nagy produkciókról beszélünk, a csilliárdos Marvelekről.
0: Hát mert igazából nekik is szólt ez. Tehát ugye az A24 az pont dolgozhatott.
2: De hogy nagyon sok olyan produkció van, ahol nem feltétlenül az űrben játszódik a történet, és nem is feltétlenül van idő, meg szükség arra, hogy CGI-t használjanak, hanem tényleg az kell, hogy egy
0: hát ez szereplő... egyébként ez a Fishburne-os, ez a Lawrence Fishburne-os, mert ez pont egy ilyen lesz.
2: Igen, tehát mert akkor most a kedves törzs Cinemanna hallgatóknak tegyük helyre a dolgot, ugye ez a Slingshot,
0: ez a Slingshot című film,
2: amelynek a producere a Major Pisti, pont két adással előtted ült itt ugyanebben a székben, és a Pistivel is beszélgettünk
0: erről. Hát mi nagyon jó vagyunk a Pistivel.
2: Úgyhogy és ugye megbeszéltük a Pistivel pont a Slingshotnak a rejtelmeit. Oh. Úgyhogy tehát azért is jó, hogy ez a kapcsolat így most jön tovább. Tehát, hogy és akkor mondjuk akkor megint a Fishburne, mert így most csapongunk. Tehát, hogy ugye egy női szereplőnél tök egyszerű, mert besminkeled is úgy van, de mondjuk egy férfi színész, aki mondjuk reggel elkezd forgatni.
0: Nem, karakterbe kell rakni, ez film.
3: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Még egyszer köszönöm Ágoston Zsombornak, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk a Cinemannában. A hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről a Manna FM oldalán, lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
3: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kedves hallgatók, mellettem a bőség kosara, ami még üres, és ma nem csak gasztróval töltjük meg, hanem jófajta kreativitással. Témánk a Fix June, azaz a független iparművészeti kortárs szalon legaktuálisabb rendezvénye a Petőfi Irodalmi Múzeumban ezen a hétvégén. Zene, aztán egyszer csak ott fogok ülni egy remek kávézóban Alt André alapító kurátorral, aki ezt az egészet megálmodta.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: alapító kurátorhoz, hiszen a Fixnek egy újabb szintet lépett eseményéről beszélünk, a Fix June, ez egy piknik lesz igazából itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Kijöttünk nem messze, vagyunk egy skandináv típusú kávézóban, zajok ezek, de a lényeg pedig a mondani való. Péntek van, ugye bevallottan felvételről megyünk. Hogy érzed magad, hogy áll a piknik szervezés?
1: Hát köszönöm szépen a kérdést. Nagyon jól áll a piknik szervezés, és borzasztó izgatottan várjuk. Éppen az előbb csekkoltuk az időjárást, és úgy néz ki, hogy ragyogó napsütés lesz mindkét nap, ami nagyon fontos, mert ahogy mondtad, valódi piknikkel készülünk a látogatók számára, tehát nem csak egy dizájnvásárban vehetnek részt, hanem egy igazi belvárosi piknikben.
0: Ez azt jelenti, hogy tényleg lesz piknik hangulat, tehát a füvön, vízen, levegőben, nem, de a füvön például ott lesznek ilyen kis piknik helyszínek. Vannak, akik kaptak erre lehetőséget?
1: Ez pont így van. Tehát, hogy ez a piknik szigeteket fogunk létrehozni, ezek tulajdonképpen ilyen kis piknik installációk, és egy rendhagyó kiállításként is felfogható. Tehát vannak olyan tervezők, akiknek nagyon tetszett ez a gondolat, hogy egy olyan installációt készíthetnek, amit utána a látogatók birtokba vesznek. Tehát magyarul lefekhetnek rá, leülhetnek, jól érzik ott magukat, és mégis úgy tervezik meg ezeket a kis egyedi szigeteket, hogy az jellemző rájuk, tehát az alkotói munkásságukra rá lehet ismerni az arculatukra.
0: Kik azok, akik itt lesznek most a teljes igénynek, vagy milyen típusú alkotó művészekkel találkozik az, aki ingyenesen bejön és meglátogatja a Petőfi Irodalmi Múzeumban ezt a remek rendezvényt?
1: Mi mindig arra törekszünk, hogy az iparművészet minden ágát lefedjük, tehát ezt nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy most is lesznek porcelántervezők, kerámikusok, üvegművészek, ékszertervezők, textiltervezők, bőrtárgy készítők és illusztrátorok, fatárgytervezők, tehát hogy tényleg föl szeretnénk vonultatni mindenkit az iparművészetből.
0: Széles a palettát, én úgy vettem észre, ugye ilyen kézműves és iparművész körökben mászkálva, hogy ma már bizony sik megjelenni a Fixen, sik a Fix, mondhatjuk ezt, tehát azért, de bejutni sem olyan könnyű, és itt van, az azért megbecsüli magát, nem? Ugye ezt kimondhatjuk, én kimondhatom, ez egy nívót jelent.
1: Hát mondjuk ki bátran, igen, mert az alkotók válogatásánál azért nyilván szem előtt tartjuk azt, hogy a kezdetek óta, hogy ide ismert és elismert, akár nemzetközi szinten is elismert alkotóművészeket hívunk, és a közönségnek is erre van igénye. Tehát, hogy Magyarországon feltehetően elmondhatjuk, hogy ez az egyedüli, vagy legalábbis az legnagyobb kvalitásában és kvantitásában is legnagyobb olyan rendezvény, ahol a hazai iparművészet krémjét vonultatjuk fel.
0: Én már láttam ugye az előkészületeket, kamaszlányok már díszítik a lépcsőt, és valami fantasztikus hangulattal találkoznak azok, akik megérkeznek ide 6-án és 7-én. Kik a te segítőid?
1: A segítők a Jelki András Iparművészeti Szakgimnáziumnak a tanulói. Most már egy pár rendezvény óta, azt hiszem, hogy a szeptemberi Iparművészeti Fesztivál óta kooperálunk az Iparművészeti Szakgimnáziummal. Nem csak az előkészületben segítenek, és a rendezvény folyamán vállalnak hostess munkákat, hanem a gimnazisták közül egy páran létrehoztak egy diák céget, Rico Design néven. Nagyon ügyesek és tehetségesek, és most lehetőséget kapnak arra, hogy az alkotásaikat is bemutassák, illetve értékesítsék ezen a rendezvényen.
0: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, az ajuk erősödnek a kávézó népszerű, mi tudunk az egyik sarkába, de a lényeg, hogy 6-7, június 6-a, 7-e, Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June, mettől meddig, ezt mindig te mondod?
1: Szombaton 10 és 19 óra között, vasárnap pedig 10 és 18 óra között.
0: Innen folytatjuk hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kellemes zenék után vagyok, kedves hallgatók. Legalább olyan kellemesek voltak a zenék, amiket a kollégám beszerkesztett, mint amilyen programra invitálok én benneteket. Június 6-7 Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June, velem szemben az alapító kurátor Alt Andrea. Szerintem ez már több, mint egy esemény, ez már egy, hogy mondjam, ez egy találkozási pont is, ez egy program. Csak hogy hazabeszéljek, én például szombaton itt beszéltem meg 3 órakor egy friss könyvszerzővel, akinek tegnap a bemutatóján voltam egy interjút, úgyhogy beülünk majd a kávézóba. Te is azt úgy látod, nem, ez több, mint egy vásár. A vásárszó nem is jó erre, mert ez nem vásár, ez picit degradáló jelző lenne.
2: Én közönségtalálkozóként szeretném leginkább titulálni, mert amiről szó van, és ugye ez az alapkoncepció, hogy a művészek, az alkotók és az érdeklődő látogatók közvetlen találkozási lehetőségét rejti egy ilyen rendezvény magában. Fontosnak tartjuk, szlogenünk is néha elhangzik, ez az egyenesen a mester kezéből, tehát hogy ezt a szemléletet szeretnénk tovább örökíteni, mert itt nem csak arról van szó, hogy valaki ide bejön, ugye eleve személyesen találkozhat és kapcsolódhat a művésszel. A művésszel és az alkotásaival. Ezek a tárgyak nem vitrínben vannak elzárva, vagy nem elkülönítve, hanem a kiállító standján, asztalán. Ezért ezek a vásárok egyben taktilisak is, tehát értem ez alatt azt, hogy meg lehet fogni, meg lehet tapogatni, rá lehet kérdezni az anyaghasználatra, vagy bármi másra, tehát hogy ez egy olyan lehetőség, ami csak ritkán adódik, hogy közvetlenül a művésztől kérdezzünk, és hogy ne gondolják a kedves hallgatók, hogy ez csak a látogató számára rejt ilyen örömöket, hiszen a művészek ugyanúgy várják és áhítozzák a kérdéseiket. Tehát, hogy ők esetenként két rendezvény között 3 hónapot ott vannak a műhelyben, kvázi a műhely magányban, és ők nagyon várják ezeket az alkalmakat, hogy megkapják a visszajelzéseket, amiből utána tovább indulhatnak.
1: Ez egyfajta analóg kapcsolódás, hogy most ezt a divatos szót használjam, hiszen minden alkotónak ugye ott a webshopja, ott van, szereti, nem szereti, de ott van a Facebook, ott az online jelenlét, de szerintem ők sokkal jobban szeretik ezt. Akkor te azt tapasztalod, ők nem ilyen introvertáltak? Tehát azért ők szeretnék erről beszélgetni? Mi a tapasztalat?
2: Hát nyilván vannak introvertált személyiségűek is a művészek között, bár tehát, hogy igyekszünk mi szervezők is egy olyan oldott, fesztelen hangulatot és közeget teremteni, amiben mindenki jól érzi magát. Most erre különösen jó példa lesz ez a Fix June, hiszen tényleg az egész program arra irányul, hogy itt a nyár kezdett, ráadásul nagyon jó idő lesz, hogy lazuljunk már, és egyszerűen csak élvezzük egymás társaságát, meg ilyen gyönyörű tárgyak között élvezzük ezt a szép hétvégét.
1: Hány órát szabadítson fel az, aki fejébe veszi, akár egy riport hatására is, vagy akár más ilyen elég komoly média hadjáratot folytattál a héten, azt lehetett látni. Ezek hatására eljön és megnéz, azért ezt nem lehet egy óra alatt mondjuk így feldolgozni, átélni, ez inkább talán jobb szó.
2: Hát szerintem, aki abba gondolkodik, hogy beszalad és körülnéz, az iszűn arra, hogy ott fog ragadni, és hogy késni fog, igen. Tehát, hogy eleve ugye közel 100 művészről beszélünk. Most a művészeknek nagy része az ugye a Károlyi Palotának, az Irodalmi Múzeumnak az emeleti termeiben lesz. Tehát, hogy azt eleve, azokat a gyönyörű termeket sorra végig látogatni, majd megtekinteni ezt a számtalan szebbnél szebben felépített standot, aztán utána persze a passzázson keresztül kimenni az udvarra, ahol szintén vannak kiállítók, illetve hát a gasztroélmények, természetesen a gasztroélmények ide orientálódnak, és amit még nem mondtunk, hogy jut eszembe az udvarról, hogy még jobban fokozzuk a hangulatot, egy profi DJ fogja szolgáltatni a zenét.
1: Na, innen folytatjuk akkor, mert idő van. Örülök, hogy közben vetted a gasztro hangulatot is, hiszen most kivételesen a Bőség kosar című gasztroadásban vagyunk. A következőben ugye arról beszélgetünk, hogy nem kell elemózsiát hozni, nem kell szétnézni a környéken, hogy hol lesztek, mert erre is lesz lehetőség. De a lényeg, június 6-7 Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June 10-től 6-ig és 11-től. Javíts ki!
2: Szombaton 10-től 7-ig, vasárnap 10-től 6-ig.
1: Na ezért mondja mindig Andi az időpontot, mert ezt csak ő tudja megjegyezni, meg mi hamarosan folytatjuk.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Remek zenék van, kedves hallgatók, meg remek programajánlóval vagyunk itt a Bőség kosarában. Június 6-7 a Fix June, azaz a független iparművészeti kortárs szalon June, most végigmondtam. És ugye arról van szó, hogy ez 6-án, 7-én van a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ingyenesen látogatható, és ott hagytuk abba, hogy nyugodtan lehet jönni ebéd előtt, aztán megébédeltek itt, hogy pontosan mit, hát átadom a szót az alapta kurátornak, hiszen őket is te szervezted ide.
2: Igen, mert úgy gondoltuk, hogy ha már piknik, hát azért egy pikniken nem, hát nem csak zenét hallgatunk, meg ott hempergünk a fűbe, hanem úgy eszünk, iszunk is. És arra gondoltunk, hogy a fesztiválon már bemutatkozott a Pizza Mille, a fantasztikus kovászos pizzáival, hogy újra felkerjük őket, hogy csatlakozzanak, és ezt ők örömmel elfogadták. Ráadásul felmerült ilyen piknikboxoknak, piknikdobozoknak a gondolata, hogy különböző ilyen étel összeállításokat, amiknek az alapját általában ez a kovászos tészta szolgáltatja, de hogy egyszer egy, mit tudom én, sültel, aztán kencékkel, aztán ezzel, azzal, amazzal. Nagyon-nagyon végtelenül kreatívok, és hát tudom, hogy pontosan végül is mivel érkeznek most hétvégére, de az biztos, hogy nagyon-nagyon finom és minőségi lesz. Illetve hát abszolút benne vagyunk a nyárban, hát mit ér a nyár kézműves fagyi nélkül, úgyhogy a fragola is csatlakozott, és biztos, hogy fantasztikus ízválasztékkal jönnek. Ami pedig egyébként adott, és minden alkalommal, az a PIM-nek a szóközbüféje, akit gondolom, hogy vagy amit sokan ismernek, nagyon finom kávékat főznek, házi meleg szendvicsek, isteni házipiték, tehát szerintem éhesen biztos, hogy senki nem marad.
1: És aki szeretné fokozni az otthoni gasztro hangulatot, ha már a Bőség kosárban vagyunk, nagyon remek cuberőket, valamint németül mondtam, otthon kiegészítők lehet venni, ugye keramikusoktól, vajtartótól kezdve, gyönyörű kávécsészék, van itt minden, DJ-t is említették, idén először DJ lesz. Mit kell tudni, mit adták ki neki parancsban, milyen stílusban mozogjon?
2: Az, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon chill tengerparti feeling, tehát, hogy valamit, ami piknik, ami mindenki számára befogadható, tehát nem annyira dübörögni fogunk, mint sem egy ilyen nagyon-nagyon klassz olvadózós zenét, amint fekszünk a napon, és csak eszegetünk, és tudunk mellette beszélgetni, tehát, hogy ezért ez volt, de profi DJ-nk lesz Lukács Attila a Pleasure Voyage-tól, és nem nagyon kellett szerintem semmire se instruálni.
1: Kicsit már a lelkedőbb beszéltél, hogy egy ilyen chill, ilyen tengerparti hangulat, hiszen azért legyünk őszinték, azért ezt szervezed itt, ezt a fesztivált, azért ez elég kemény munka van mögötte, nem? Mire most itt tudsz mosolyogósan velem szemben a fesztivál előtt, és ez mindig így van, mert téged csak így látunk, de azért már most már kicsit fáradt vagy? Most már úgy jó lenne egy olyan, megvan a megnyitó, és akkor na, akkor minden oké. Okay.
2: Hát figyelj, majd lesz azért egyszer hétfő is, jövő hétfő, addig nem nagyon lehetünk fáradtak, meg őszintén szóval, tehát ilyenkor már akkora az izgalom, tehát olyan felfokozott, hogy szóval ez az előkészítő, az három előkészítő hónapnak, ugye, hát ez lesz a gyümölcse. Ezt most azért nem hagynám ki a fáradtság miatt, tehát hogy nagyon várom, meg nagyon drukkolunk, meg nagyon imádkozunk, hogy úgy maradjon az idő, ahogy egyelőre mutatják a meteorológiai jelentések. Úgyhogy utána meg majd lehet egy picit pihenni. Igazából nem olyan sokat, mert készülünk szeptemberre. Hát oké, hogy most kezdődik a nyár, de mindannyian tudjuk, hogy a nyár az egy pillanatok alatt elröppen, és szeptemberben pedig hát akkor előrukkolunk a újra az iparművészeti fesztivállal, amiből ugye az első országos iparművészeti fesztivált megrendeztük már tavaly, és hát közkívánatra lesz folytatás, és kell is, hogy legyen folytatás, mert azért, tehát hogy ennek az országnak legyen már egy tisztességes iparművészeti fesztiválja.
1: Ha már ennyi tehetség szorult a határba, és érdekes lenne, mondjuk a Fix-on egy multikem rendszer van, lehetne nézni, hogy a különböző művészek éppen pénteken mivel foglalkoznak. Lázasan pakolnak, utolsó simításokat végz. Nem egy ilyen? Na, még van még itt mit fejleszteni. No, innen folytatjuk, de a lényeg, kedves hallgatók, június 6-7, Petőfi Irodalmi Múzeum 10-től 7-ig, és 11-től
2: 10-től 6-ig vasárnap. 10-kor nyitunk mind a két nap, mert a múzeum is 10-kor nyit.
1: Ez már az én keresztem az időpont, de szerencsére az adekvát személy mindig elmondja, Alt Andrea alapító kurátor, vele folytatjuk még.

0: Mondj, hogy emlékszel!
1: Ez a Vőségkosara.
2: Manna FM.
3: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Még egyszer 4-4 és fél percet. Milyen kutya az, aki bőjt? Ez egy állatbarát helyen vagyunk. Tényleg a Fix az állatbarát hely?
4: Figyelj, a Fix közössége állatbarát, de a helyszín kevésbé, mert tehát eleve a Károlyi kertbe se lehet behozni kutyákat, a múzeumban meg pláne nem. Tehát, hogy igen, ez egy picit fájdalmas pont, mert nemet kell mondanunk a kutyusokra.
3: Igen, pedig mennyi alkotónak van valami kutya, hogyha látnánk ezt a multicam rendszert, akkor be tudnánk kapcsolni. No, tehát ugye ez már sinem van. Június 6-7, Fix June, és ilyenkor a te agyadban már benne van a fesztivál szervezése, a szeptemberi időpont?
4: Hát hogyne, az már szimultán, tehát az ötleteket gyűjtjük, tehát most is az előbb említettük, hogy itt vannak a jelkis diákok, a tanárnővel együtt, és a tanárnővel már gondolkodunk, hogy szeptemberre például milyen feladatot tudnánk a diákoknak kitalálni, amúgy testhez álló hozzájuk, és újabb bemutatkozási lehetőségeket biztosítani nekik. Például gondolkodunk egy workshopon, amit a diákok tartanának. Nem feltétlenül csak gyerekeknek, hanem az érdeklődőknek.
3: Milyen híre vagy hírneve lett a Fixnek, hogy az alapítás óta? Ugye arról beszéltünk, hogy Sikka Fix, tehát hogy Sik bekerülni, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon elismert rendezvény lett, és vágyott rendezvény az, hogy szeretnének az alkotók ott lenni. Hogy érzed, hogy mennyire nőtt a lázsia ennek az egésznek?
4: Hát igazából én pont a héten tudtam ezt valahogy úgy felmérni, vagy jobban rálátni, hogy mondtad is, hogy ugye ez az utolsó hét mindig a média dömping, tehát szerencsére nagyon sok helyre hívnak, és beszélhetek a rendezvényről. És tulajdonképpen azokból a visszajelzésekből, ami a sajtóból, rádióból, televíziókból érkezik hozzám, úgy látom, hogy igen, tehát hogy egyre szélesebb körben ismerik a Fixet, már legtöbben tudják, hogy mi az a Fix, mint mozaik szó, tehát hogy igen.
3: Amikor beszélgetünk, hogy eltelik általában 2-3 hónap, hogy így riportosan beszélgetünk, én mindig megkérdezem, hogy van-e valami fejlemény esetleg a külföldre költözése, van-e külföldi ötlet. Aztán válaszolsz vagy, hogy minden vagy hosszan, ahogy szeretnél, de engem tényleg érdekel, mert szerintem erre aztán ott kint a magyar kreativitásra lenne felvevő piac.
4: Én is biztos vagyok benne, egyelőre még mindig itthoni vizeken, és ami áhított lenne az, hogy be tudjunk arra rendezkedni, hogy tényleg akkor éves szinten mondjuk 4 nagy rendezvény, és az így stabilan, de ettől függetlenül pont az egyik televízióban a héten elkísért Bayer Ilona, a Fix nagykövete, aki ugye közismerten japán kapcsolatokkal rendelkezik, és gondolkodik azon, hogy a japán iparművészetet és valahogy a iparművészeket és a magyar iparművészeket valamilyen formában összekapcsolni. Ez most az ő reszortja, ez neki magi elő, ez a feladat.
3: Én már látom a jövőt, hogy fel van brandingelve egy fapados gép a Fix cuccokkal, és irány Tokió vagy Osaka, vagy bármi. Azt mondja, ez az a lényeg, hogy megyünk, elég távoli piaccal kezdtük. Akkor még egyszer a beszélgetés és végén, hogy a klasszikus és a aktuális információk mikor, hol és kik jöjjenek.
4: Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum a helyszínünk, Károly utca 16 szám, megközelíthető az Asztóriáról, Kálvin tér felől, de akár a Károlyi kert irányából is. Szombaton 10-kor nyitunk, este 7-ig vagyunk nyitva, vasárnap 10-kor nyitunk, este 6-ig vagyunk nyitva, és mindenkit, de abszolút mindenkit a legnagyobb szeretettel várunk.
3: Köszönöm szépen, remek program, tessék eljönni. Andreának és nekem volt egy vállalásunk, és ez működik, mert minden riportban elmondom, hogy gyertek és nézzetek alkot. Mi a termék szót itt kilőttük, nem terméket látok, hanem művészi alkotásokat, és mögöttük, ezek mögött pedig ott állnak a művészek, vagy a művésznők, vagy a művész urak. No, köszönöm szépen, András, mindent elmondott, semmi más nem maradt hátra, de egy nagyon remek hangulatot kívánjak. Itt leszünk, lesz egy utókommunikáció, és forgatunk holnap után, majd a te segedelmeddel erről majd beszélünk, de hát nektek most egy feladatot van, ki kell jönni a Fix June-ra. Köszönöm szépen, ez volt a Bőségkosara külön kiadása, holnap pedig itt a kanapé.

0: Szakma.
1: Kanapé. Manna FM.
0: A szombati adásban a foci világbajnokság jegyében Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével néhány focis társas játékot is bemutatunk nektek. Aztán vasárnap szó lesz majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről és a velük kapcsolatos veszélyekről is Horváth Patriciával, a New Way Testuda trénerével járjuk körbe a témát. Válasszátok a kanapét szombaton és vasárnap is a Manna FM-en 3 és 6 között.
1: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
3: Manna Hit.
1: Manna

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, this is Joel Vaughn, and I wanted to tell you the story behind my song, Make the Most of It.
2: Egy évvel ezelőtt hajnali egykor arra ébredtem, hogy a barátom SMS-ben megkérdezi tőlem, hogy ébren vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, és nagyon örülök, hogy elküldte nekem ezt az SMS-t. Pillanatokkal később jött a következő üzenet tőle, amiben ez állt. Jó, mert egy nagy tornádó egyenesen a városotok felé tart, és meg akartam róla győződni, hogy tuti biztos jól vagytok. Felpattantam, bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy a vihar egyenesen felénk tart. Amilyen gyorsan csak tudtuk, felkaptuk a gyerekeket, és egy óvó helyre vittük őket. Néhány perc múlva elment az áram, és üvölteni kezdett a szél. A vihar elementáris erővel tombolt, és mi csak imádkoztunk a biztonságunkért, és azért, hogy Isten oltalmazzon meg minket. Ott ültünk 30 percig, és azon töprengtünk, hogy vajon mit fogunk látni, amikor kijutunk a pincéből. Mikor vége volt a tornádónak, megtudtuk, hogy a városunkra közvetlenül csapott le, és szinte mindent elpusztított. Amikor előjöttünk, nem

kiszűrtem a szememnek. Vizet és élelmiszert kezdtem osztogatni az áldozatoknak és azoknak az embereknek, akik segíteni jöttek. Rettenetes volt, amit magam körül láttam, de azt tudtam, hogy bízhatok. A nehézségek és a tragédiák közepette Isten ott van velünk, hogy megtartson minket és a családunkat. Ez vigasztalt engem a tomboló vihar közepén, mert ez a lényeg. Remélem, a dalommal szolgálhatok feléd a körülötted tomboló viharban.

0: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartásokból származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Chris and Jody from Love and the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
3: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk volt az

0: űrszemét. A Föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a Föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a Föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
1: Időjárás.
2: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.
1: Believing that God only has the best in store for his children.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody, all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: Chris Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ma szeretnék tenni egy bátor lépést, és szeretnék a szentségről beszélni nektek. Tudom, hogy sokkal inkább szeretnétek, ha arról beszélnék, hogy mennyire szeret benneteket Isten. De ma a szentségről fogok beszélni. Nos, először lapozzunk a Zsidó 10-hez. Kezdjük a 10. versnél. Zsidó 10:10. Az Isten saját akaratából szentelt meg minket. Jézus Krisztus a felkent testének feláldozása által. Egyszer s mindenkorra. Jézus értünk kiontott vére által lettünk szentek. Az ő vére teljesen megmosott minket a bűntől. 14. vers. Mert egyetlen áldozattal, ezt nagyon szeretem, örökre tökéletessé tette, és megtisztította a megszentelteket. Tehát, amikor elfogadjuk Krisztust, akkor szenté leszünk az Isten kegyelme által, az ő irgalmából, és nem amiatt, amit teszünk. Amikor elfogadjuk Krisztust, a szellemünkben szentekké leszünk. Te egy szellem vagy, van lelked, és testben élsz. Három részből álló lény vagy, ahogyan az ószövetségi sátor is három részből állt. Mi is három részből álló lények vagyunk. Amikor Isten belép közénk, akkor ő a szellemünkbe költözik be. Amikor megkéred Jézust, hogy legyen a megváltód, akkor odaadod magadat neki. Ő pedig beléd költözik. Ő nem lakhat olyan helyen, ami nem szent, ezért meg kell szentelnie a helyet, ahol lakni fog. Na gyerünk! Most mindenki kiáltsa hangosan, szent vagyok. Egy másik ok, amiért Isten elvégzi ezt, az az, hogy teljesen nevetséges dolog lenne elvárnia tőlünk, hogy szentek legyünk, ha ő maga nem tenne minket azzá. Mert mi nem tudunk olyasmit felmutatni, amivel nem rendelkezünk. Ezért bocsát meg nekünk, mielőtt azt kérné, hogy megbocsássunk másoknak. Irgalmat mutat nekünk, majd azt mondja, légy irgalmas másokhoz. Ő kedves hozzánk, majd azt mondja, légy kedves. Türelmes velünk, majd azt mondja, légy türelmes. Szóval bármit, amit Isten kér tőlünk, most figyeljetek. Ahhoz megvan bennünk a képesség. És ha ezt soha nem hiszed el, akkor soha nem is fogod megteremni ezt a gyümölcsöt. Szent vagy. Isten gyermeke vagy. Szent vagy. Azt feleled, nem vagyok. Mindenféle rossz dolgot követek el. Nos, majd erre is kitérünk. Ne aggódj felől. Eljutunk ehhez is. De a lényeg, amit szeretnék megértetni, az az, hogy soha nem fogsz tudni szent életet élni, ha nem hiszed el, hogy szent vagy. És még ha hibákat is követsz el, akkor is szent vagy. Csak épp nem engeded, hogy Isten szentsége keresztül ragyogjon rajtad. Nos, egy kicsit mélyebben áttanulmányozzuk ezt ma. Szóval hallgassatok figyelmesen, és nem fogunk avval foglalkozni, hogy mennyi az idő, hanem meg fogjuk ezt érteni. Amen? Meg fogjuk ezt érteni. 1 Péter 1:2. Akiket az Atya Isten kiválasztott eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által szentté tett, mondjátok, szent vagyok, hogy engedelmesek legyetek Jézus Krisztusnak. Itt most meg is állok. Miért tesz minket Isten szentté? Azért tesz minket szentté, hogy képesek legyünk engedelmeskedni Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek. Mi értelme van annak, ha valaki azt mondogatja, keresztény vagyok, keresztény vagyok, keresztény vagyok, ha közben rendszeresen engedetlen Isten felé. Úgy értem, mindannyian követünk el hibákat, és engedetlenek vagyunk Istennek, de meg kell húznunk a határt, hogy vannak dolgok, amiket megteszünk, mielőtt átgondolnánk azt. Dolgok, melyeket megteszünk, mert még nem tudjuk, hogy hogyan ne tegyük meg őket, és dolgok, amik megváltoztatására semmilyen erőfeszítést nem teszünk, és laza életet élünk, mert azt gondoljuk, hogy úgyis megússzuk a dolgot. Ezért olyan veszélyes, hogy más életét tedd a saját követendő példáddá. Nem követhetsz el egy rossz dolgot, csak mert mindenki más azt teszi. Jézus kell, hogy a példánk legyen, mert a Biblia azt mondja a Róma 14-ben, minden ember saját maga fog elszámolni az életével. Isten nem fog tőled más valakiről kérdezni, engem nem fog Dévről kérdezni, Dévet sem fogja rólam kérdezni, engem csak önmagamról fog kérdezni. Amen. Szóval értitek, szentté tett minket. Ha Isten gyermeke vagy, akkor szent vagy a szellemedben. Szentség van ott. Amikor Isten megjelent Mózesnek, azt mondta, oldd le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, amin állsz. Ahol Isten megjelent, ott szentség volt. Ezért, ha hiszed, hogy elfogadtad Krisztust, akkor azt is hinned kell, hogy vele együtt megkaptál mindent, ami ő, és ő szent. Mondjuk még egyszer, szent vagyok. Nos, azt kell megtanulnunk, hogy miként éljünk belülről kifelé. Belülről kifelé. Isten belül végzi a munkáját, majd elküldi a Szent Szellemét, hogy együtt dolgozzon velünk, és felszíre hozza azt belőlünk, hogy meg is látszon. Nos, ő a szellememben van, de a szellememben problémám van. Megtörtségre van szükségem. A lelkemnek meg kell törnie. Az asszonynak össze kellett törnie az alabástrom szelencét, mielőtt kiönthette volna a benne lévő parfümöt. Azt feleled, nos, Joyce, ez a megtörtség szó megijeszt engem. Hadd mondjam azt, hogy Isten tudja, hogyan törjön meg minket a megfelelő helyeken. Tudja, hogy mikor és hogyan tegye, és hogy soha nem fog bántani minket, vagy sérülést okozni. De a büszkeségünknek, a testies elképzeléseinknek, saját terveinknek, annak, hogy magunk akarjuk irányítani az életünket, mindezeknek meg kell törniük. Alázatosnak kell lennünk, azt mondani, Istenem, azt akarom, amit te, és akkor, amikor te. A büszkeségünknek meg kell törnie, hogy már ne érdekelje minket túlságosan, hogy mit gondolnak mások. Amikor megállsz majd Isten előtt, nem fog igazán számítani, hogy mit gondoltak. Ők sem állnak majd ott veled, azon aggódva, hogy te mit gondoltál róluk egész életedben. 1 Péter 1, 14-16. Mint Isten engedelmes gyermekei, és hadd mondjam azt, hogy ha minden ember, aki kereszténynek vallja magát, Istennek engedelmes életet élne a világban, akkor nem lenne a társadalmunkban akkora káosz, mint ami most van. Azt mondod, most akkor engem hibáztatsz? Igen, valahogy úgy. És magamat is. Ha minden ember, aki kereszténynek vallja magát, mindenki, aki tényleg hisz, igen, én keresztény vagyok, ezt sokan mondják, de egyébként fogalmuk sincs, hogy miről beszélnek. Igen, én keresztény vagyok, gyülekezetbe járok. Ez semmit nem mond számomra. Hogyan viselkedsz? Annak megfelelően élsz, amit hiszel, vagy csak mondod, hogy hiszel. Később megmutatom majd az igét, ami azt mondja, hogy a démonok is hisznek. A legtöbb ember a világban, aki nem szolgálja Istent, mégis hiszi, hogy Isten létezik. Nem ugyanaz hinni Istenben és őt szolgálni. Különbség van a között, hogy hinni, meg úgy élni, mintha tényleg hinnénk. És ahogy már elmondtam máskor is, nem azért csinálom ezt, mert azt gondolom, hogy tele van a terem borzasztó emberekkel. Először is a saját épülésünk érdekében beszélek erről, meg emlékeztetőül, hogy milyen fontosak vagyunk az Isten munkája számára, amit ma végez a világban. De a több millió emberhez is szólok, akik a világ minden tájékáról néznek minket. Ha te egy langyos keresztény vagy, egyik lábbal a világban, a másikkal a királyságban, vasárnaponként gyülekezetben jársz, és a hét többi részében kompromisszumokat kötsz, akkor én hozzád is szólok. Nem kiabálok veled, nem próbálok irányítani és megmondani, hogy mit tegyél, csak kérlek téged. Szeretem, amit Pál apostol mondott, könyörgök nektek a Krisztus irgalmára. Ragadjátok meg Krisztust, és engedjétek, hogy mindaz lehessen rajtatok keresztül, aki ő szeretne lenni. Isten jó hírét féltem. Ez talán bután hangzik, mert azt gondoljátok, Isten tud gondoskodni magáról. De ahogy időnként viselkedünk, az rossz fényben tünteti fel Istent. Amen. A világ nincs valami jó véleménnyel az egyházról. Nincsenek nagyon elragadtatva, amikor valaki azt mondja, hogy keresztény vagyok. Figyelik majd, hogy képmutató-e vagy sem. És higgyétek el, akár még próbára is tesznek majd, hogy meglássák, vajon ragaszkodsz-e ahhoz, amiben a szavaid szerint hiszel. És ahogy mondtam ma reggel, Isten szerint való életet kell élnünk. Ne legyünk ellenszenvesen vallásosak, hanem valódi emberek egy valódi világban, és foglalkozzunk a többi valódi emberrel, akik valós problémákkal küzdenek, és viselkedjünk úgy, mint akik megértik azokat a problémákat. Ne csak a győzelmeid beszélj. Oszd meg az emberekkel néhány harcodat is. Meséld el, hogyan szabadított meg Isten, hogyan segített, és hogy velük is ugyanazt akarja tenni. Éljetek úgy, mint Isten engedelmes gyermekei. Ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, amikor még nem ismertétek az evangélium kívánalmait. Tetszik nekem ez, hogy az evangélium kívánalmai. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Szóval itt van, olyan világos, mint a nap. Szentül kell viselkednünk. Szentnek kell lennünk abban, ahogyan élünk, ahogy másokkal bánunk, abban, ahogy beszélünk, ahogy gondolkozunk, a képzeletünkben, abban, hogy mit csinálunk szórakozás gyanánt. Úgy, amint megvan írva, nagyon tetszik ez nekem. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Régebben úgy értelmeztem ezt, hogy jobban teszed, ha szent vagy, mert én is az vagyok. Most már ígéretként látom ezt. Ez egy ígéret. Légy szent, mert én is szent vagyok, és benned élek. Szentté tettelek a bensődben, és most, ha együtt működsz velem, és engeded, hogy a Szent Szellem dolgozom benned, akkor minden nap dicsőségről dicsőségről dicsőségről dicsőségre megváltoztatlak, és minden nap egy kicsivel jobban képviselhetsz engem, egy kicsivel jobban és egy kicsivel jobban. A szentség a vány görög szótár szerint azt jelenti, az az állapot, melyet Isten előre elrendelt a hívőknek. Tehát Isten előre elrendelte, előre eldöntötte, hogy minden gyermekének szentnek kell lennie, amelyre a kegyelméből hívja őket. Minden kegyelemből van. Nem olyasmi ez, amit mi teszünk. A kegyelemnek ez a nagyszerű, csodálatos, elképesztő ajándéka tesz minket szenté a bensőnkben, megigazít minket, és olyanná tesz, mint a soha nem vétkeztünk volna, és Isten igazságába öltöztet minket. Ó, te jó ég, elég jól indulhatunk. Hallottátok? Elég jól indulhatunk. Úgy értem, amikor Krisztusnak adod az életed, ő mindennel felszerel, amire csak szükséged van ahhoz, hogy növekedj, kimehess a világba, és nagyszerű képviselője légy. Felszerelt téged. Elmondhatom neked, hogy felszerelt téged. Megvan benned minden. Mindennél inkább szükségünk van arra, hogy ráébredjünk, kik vagyunk Krisztusban, hogy mit tett értünk. Mit ér az, ha valaki elmondja a megtérő imát, elmegy egy gyülekezetbe, majd jól ráaggatnak 12 szabályt, amit ezután meg kell próbálnia betartani azért, hogy Istennek kedves legyen anélkül, hogy elmondanák neki, kicsoda ő Krisztusban, hogy igazából mit tett érte Krisztus, hogy mi történt vele a bensőjében, és hogy megvan benne a Szent Szellem ereje, hogy segítsen neki bármit megtenni, amire Isten megkéri őt. Tehát ez egy olyan állapot, melyet Isten rendelt a hívőknek, melybe a kegyelme által hívja be őket, amiben elkezdik a keresztény útjukat, és amely állapotra törekszenek, miközben a tökéletesség felé haladnak. Nos, Felolvasok nektek egy igét a Zsidó 12:14-ből. Ki is vetítjük, hogy láthassátok, és ha nem értitek, amiről beszélek, akkor jól meg is ijedhessetek tőle. Valójában sok prédikátor kerüli ezt az igét, mert nem igazán biztosak benne, hogy mit kezdjenek vele. Zsidó 12:14. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, és törekedjetek a szent életre, amely nélkül senki sohasem láthatja meg az Urat. Hát ez meg mit jelent? Azt hittem, kegyelem által van üdvösségünk. Így van. De lehet, hogy beszélnünk kell arról, hogy mi is a valódi üdvösség? Őszinte leszek veletek, és elmondom, hogy csak mert valaki elismétli a megtérő imát, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy komolyan gondolta azt a szívében, és hogy tényleg sajnálja a korábbi életmódját, hogy tényleg megtért, és hajlandó elfordulni azoktól a dolgoktól. Ha valaki valóban megtért, akkor lehetetlen, hogy ne változzon. Én keresztény vagyok, keresztény vagyok, keresztény vagyok. És hol a gyümölcsöd? Tudjátok, ha én almafa vagyok, ha azt gondolom, hogy almafa vagyok, és azt mondom, hogy almafa, almafa, almafa vagyok. Nézd rám, én almafa vagyok. De ha mindig narancs nő rajtam, akkor elég egyértelmű, hogy nem almafa vagyok, hanem narancsfa. És a Biblia azt mondja, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Persze növekszünk mindebben. Vannak dolgok, amiket 20 éve még megcsináltam, és nem gondoltam, hogy rosszak voltak, de most már tudom, hogy rosszak. És nem tenném őket. Isten nem von minket felelős olyasmiért, amiről nem tudunk, de azokért igen, amikről tudunk. Na gyerünk! Azt mondtam, azokért felelősségre von, amikről tudunk. És nyugtalanító az, hogy a keresztények azt gondolják, ma többet tudnak, mint valaha. Hiszen mindenfélét letölthetünk az iPodunkra, meg az iPadünkre. A világ összes prédikációját letöltheted magadnak, aztán aláhúzzuk, meg meghallgatjuk, meg megvesszük a CD-t, a polcunk tele van mindenféle szellemi természetű anyaggal, és azt hisszük, ettől nagyszerűek vagyunk, pedig a lényeg az, hogy mit teszel. Pedig a lényeg az, hogy te mit teszel. Nem használhatjuk arra Istent, hogy mindent megkapjunk, amit akarunk. El kell jutnunk arra a pontra, amikor azt mondjuk, Istenem, te mit akarsz tőlem? Mit akarsz tőlem? Hogyan tudlak szolgálni? Hogy lehetek áldás ma? Hadd kérdezzek valamit. Kinek segítettél az elmúlt héten? Nekem is segítségre lett volna szükségem. Szerintem leltároznunk kell egy kicsit. Miket csinálok? Nos, járok gyülekezetbe. Gyülekezetbe megyek vasárnap reggel és este, meg hétközben is. És köszöntő vagyok. Ó, én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy mennyi ideig maradsz mérges, mielőtt megbocsájtanál. Amikor valaki megbánt, akkor mennyi ideig zárod ki őt az életedből, mielőtt újra beszélnél vele. A házasságunk elején akár 3 hétig sem szóltam hozzá Dave-hez, ha mérges voltam. Őszintén mondom ezt. Mert akkoriban semmi más nem tudtam, csak másokon uralkodni. Légy indulatos, urald le az embereket, és tedd nyomorultá őket, amíg meg nem kapod, amit akarsz. Nos, sokat változtam. Most már 5 percig sem bírok mérgelődni. Azért, mert nyomorult érzés számomra fájdalmat okoz, és szomorúságot. Ezért minden büszkeségemet hajlandó vagyok félretenni, csak hogy békességem legyen. Törekedjetek mindenki iránt a békességre. Így kezdődik a Zsidó 12:14. A béke megteremtésére és megtartására való hajlandóság jókora részét képezi a szentségre való törekvésnek. Hadd mondjak valamit. Nem mindenkivel olyan könnyű kijönni a világon. Többé ne azon aggódj, hogy ők mit tesznek veled, hanem inkább azon aggódj, hogy te hogyan reagálsz arra, amit ők tesznek veled. Na gyerünk, jobb, ha elismétlem. Többé ne azon aggódj, hogy mások mit tesznek veled, hanem inkább arra figyelj, hogy te hogyan reagálsz rájuk. Egy új üzenet formálódik bennem, az a címe, hogy emberek miatti fájdalom. Még nincs kész, de van egy dolog, amit szeretnék megértetni az emberekkel. Amikor mások megbántanak minket, az legyen az első számú célunk, hogy amit tettek, az ne változtasson meg minket. Hogy ugyanazok maradjunk. Amen. Tehát egy eleve elrendelt pozícióba helyez minket Isten, amikor elkezdjük a keresztény utunkat, és ahogy törekszünk erre, növekszünk. A zsidó 12:14 azt mondja, törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Szóval Joyce, akkor mit is mondasz? Most kegyelemből van üdvösségem, vagy nem? Ha nem élek szent életet, akkor azt mondod, hogy nem fogom látni Istent? Úgy értem, van néhány dolog az életemben, néhány rossz szokás, néhány kötelék, amiken még nem tudtam túljutni. Most félelmet ébresztettél bennem. Akkor azt mondod, hogy nem fogom látni az Urat? Az egész vershez a kulcs az az, hogy törekedni. Nem azt mondja, hogy már ott kell tartanom, de törekednem kell. Éhesnek kell lennem. Muszáj elégedetlennek lennem a középszerűséggel. Muszáj elégedetlennek lennem a képmutatásom miatt. Éhesnek kell lennem arra, hogy Jézust képviseljem. Azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, azok megelégítetnek. Éhesnek kell lenned. Veszélyes az, ha túlságosan elégedettek vagyunk. De én járok gyülekezetbe. Járok gyülekezetbe. A gyülekezetben élek. Nem is tudom, hanyadika van. Azt hiszem, június elején járunk, szóval még csak épp elkezdődött a hónap. De múlt hónapban, nem is tudom, talán 15-20 alkalommal voltam gyülekezetben. Valamilyen formában mindig azt csinálom, amit itt is. Én szeretem Isten népét, és szeretek ebben a légkörben lenni, de újra ki kell mennünk innen, és odakint számít az életünk igazán. Azért jövünk ide, hogy feltöltődjünk, hogy épüljünk, erősödjünk, hogy tanítást kapjunk, hogy eljussunk a megtérés helyére, hogy változni akarjunk, de aztán ki kell mennünk innen. Haza kell menned. Sajnálom. Nagyon őszinte leszek veletek, és azt mondom, hogy hazaérve ugyanazt a káoszt találjátok majd, amit otthon hagytatok. De attól függ, hogy volt-e értelme eljönnötök erre a Joyce Meyer konferenciára, hogy miként fogtok viselkedni, amikor hazamentek, és ugyanazt a káoszt találjátok, amit ott hagytatok. Nos, akkor lesz értelme ennek, ha megváltozva mentek haza. Tudjátok, mi azt akarjuk Istentől, hogy változtassa meg a körülményeinket, de őt időnként nem érdeklik a körülményeink. Nem azért, mintha nem változtatná meg őket, de először engem akar megváltoztatni, meg téged. És mindened megvan ehhez, ott van benned, ott van. Csak annyit kell tenned, hogy megtöröd a szelencét. Hogy kiöntöd magadat. Gyerünk! Törekedj szentségre. Döntsd el, hogy nem fogsz gyatra szeretetben élni. Az Úr szeretetével szeretlek téged. Köszönöm, Jézus. Nos, hol vagy, amikor szükségem van rád? Mit mondasz, amikor valaki ócsárol engem? Kiállsz értem, vagy belekapcsolódsz a pletykába, és egyetértesz velük? Ne mondd nekem, hogy az Úr szeretetével szeretsz engem, szeress igazán. Ha az Úr szeretetével akarsz szeretni, akkor szeress úgy, ahogy Jézus szeretne engem. Amen. A kegyelem a legnagyszerűbb dolog. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjék. Minden csodálatos dolog, amit Isten bennünk tesz, az a kegyelmének az ajándéka. A kegyelem igazolja a bűnöst, de soha nem igazolja a bűnt. Ez az, amit összekeverünk. Igen, Isten megbocsájt, de nem bocsájthat meg, ha nem bánod meg a dolgot. És ha tényleg bánjuk, eléggé bánjuk, akkor eléggé bánjuk majd ahhoz, hogy oda menjünk Istenhez, és bármit megtegyünk azért, hogy a szükséges változások megtörténjenek az életünkben, és ne kelljen többé így élnünk. Reggelente nem úgy kell felkelnünk, hogy odaadjuk Istennek a 20 pontos listánkat, amit meg kell tennie értünk ahhoz, hogy mosolyra húzzuk a szánkat. Ó, Istenem, változtass meg a férjemet! És tudod, már olyan régóta egyedül vagyok, és ha nem adsz nekem férjet, akkor nem tudom, mit teszek. És tudod, Istenem, meg kell tenned ezt, meg azt is. Nem értem, hogy hol vagy már, Istenem, hol vagy? Mondd el Istennek, amit akarsz, és amire szükséged van. Akarja hallani az imáidat, de utána hagyd ezt, és mondd neki. És most én mit tehetek érted a mai napon? Hogyan lehetek áldás számodra a mai napon? Majd törekedj a szentségre. Vidd Istenhez azokat a területeket, amelyeken problémáid vannak, és mondd neki, nem vagyok hajlandó így maradni. Változnom kell, segíts, segíts! Aztán fogd azokat a területeket, legyen az türelmetlenség, vagy bármi más. Tanulmányozz az Isten igét azzal kapcsolatban, majd bízd rá a Szent Szellemre magad, hogy ő változtasson téged. Ne csak azt mondogasd, én gyülekezetbe járok, tudod, ez nagyszerű, járj is gyülekezetbe, de semmi nem helyettesíti a személyes ige tanulmányozást. Oda kell menned Istenhez, és fontossá kell tenned azt, ami számára fontos.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Időjárás.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Június 12-e péntek van. 212 éve született Báró Kemény Zsigmond író, publicista, politikus a mai napon. Teljes neve Magyar Gyerő Monostori Báró Kemény Zsigmond, a magyar romantikus regényirodalom Jókai Mór melletti legnagyobb alakja. 1867-től haláláig a Kisfaludi Társaság második elnöke volt. 120 éve született Németh János, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó edző a mai napon. Ő 1929 és 39 között 105-ször szerepelt a magyar válogatottban, kétszer volt az olimpiai bajnok magyar csapat tagja, Los Angelesben 32-ben és Berlinben 36-ban. Háromszor volt az Európa bajnok csapat tagja. 40-től 45-ig a Ferencvárosi Tornaklub vízilabdázója is volt. Kétszer is, 42 és 43 között, majd 48-ban volt a magyar vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. 112 éve született Hídvégi Valéria színésznő a mai napon, aki 8 éves pályafutása alatt közel 50 filmben szerepelt. A második világháború után Londonban élt, 97 éves korában bekövetkezett haláláig. 91 éve született Finta József kossuthdíjas építész, aki 60 éven keresztül volt fontos szereplője a magyar építészetnek. Írónak, festőnek készült, de apja tanácsára jelentkezett az Építőipari Közlekedési Műszaki Egyetem építészkarára. A Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémiának, a Magyar Tudományos Akadémiának és az Amerikai Építészeti Intézetnek is tiszteletbeli tagja volt. Kossuth, Ybl Miklós, Stern Imre és Prima Primissima díjat és a Magyar Érdemrend Középkeresztjének kitüntetés is megkapta a köztársasági elnöki aranyérmes építész. Épületeiből híres a Budapesti Kongresszusi Központ épülete, a Kempinski Hotel Corvinus Budapest, a Hotel Duna Intercontinental. 73 éve született Berhidi Mária Munkácsi Mihály díjas szobrász a mai napon. 2007 és 22 között az Óbudai Társaskör galériát vezette. Elsősorban kőfejtési nyesedékekből, hulladékokból készült alkotásaihoz néha fát, textilt is felhasznált. Köztéri munkái mellett művei olyan helyeken láthatóak, mint a Budapesti Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, vagy a Lisszaboni, illetőleg a Passaui Múzeum. 59 éve Pécsett hunyt el, az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László kémikus vegyész a mai napon. Csolnoki 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát, Pécsett dolgozott, közben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 52-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása áll, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 48 éve született Kelemen Barnabás, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, Pertis Pali cigány prímás unokája, Pertis Zsuzsa csembaló művész fia, Kokas Katalin hegedű és brácsa művész férje. 110 éve hunyt el Zsigmondi Béla, gépészmérnök, hídépítő, mélyfúrási szakértő, artézik utak építője, aki az országház talajvizsgálatait is végezte. Hódmezővásárhely volt az első város, amely artézik utat fúratott magának 1880-ban, később több alföldi város követte a sorban. Zsigmondi elismert tekintélyé vált talajfúrások terén, nem csak kutak esetében. Ő oldotta meg az 500 méternél mélyebb fúrások technikai problémáit. Dolgozott Szeged árvíz utáni újjáépítésekor végzett talajvizsgálatokon, 1890-ben pedig Pántranovákon szénkutató fúrást végzett, ő végezte egyébként az országház talajvizsgálatait is. 63 éve hunyt el Szobel Géza festő, a párizsi iskola képviselője. Komáromban született, Prágában és Berlinben tanult, majd Párizsban telepedett le. 30-as évei közepére a párizsi iskola képviselőjévé vált, nagyméretű élénk színekkel megfestett akvarelleket készített, melyeken az absztrakt elemek szürrealista figurákkal keveredtek.

0: FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Például arról, hogy egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a BRFK az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték, tartalmazza a közlemény. A budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépés. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat még idén, hatalmas érdeklődést váltott ki. Európai turnéja már most az egyik legjobban várt zenei esemény 2026 őszén. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lóc, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul. A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, vagy röviden Budapest Aréna, amely Magyarország egyik legnagyobb beltéri koncert helyszíne. A könnyű megközelíthetőség miatt sokan érkezhetnek majd tömegközlekedéssel, hiszen az M2-es metró és több busz, illetve villamosjárat is segíti az eljutást. Az esemény várhatóan kiemelten forgalmas nap lesz a környéken, ezért a parkolás külön figyelmet igényel. Parkolni a helyszín saját korlátozott kapacitású parkolójában lehet, de ez gyorsan megtelik az ilyen volumenű koncertek idején. Emellett a környező utcák fizetős parkolóhelyei is rendelkezésre állnak, valamint néhány közeli bevásárlóközpont parkolója is szóba jöhet rövid távra. Ugyanakkor a szervezők szerint és a korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor sokkal célszerűbb a tömegközlekedést választani, mert az esemény idején jelentős forgalmi torlódás várható. Három helyszínen, három napon keresztül több tucat programmal várta a közönséget idén a Református Zenei Fesztivál, Budapest egyik legnagyobb ingyenes művészeti rendezvénye. A Kálvin tér és a Bakács tér közötti néhány száz méteres sáv ismét a református kultúra és kortárs zenei találkozó helyévé vált, ahol zarándokok és kíváncsiskodók, hívők és nyitott szívű városiak egyaránt otthonra találtak. A fesztivál szervezői szerint az eseménynek kettő célja van. Az egyik az identitás megőrzése és erősítése. Az ország különböző részéről érkező reformátusok közösségé kovácsolódnak a programok során. A másik, és talán ennél is fontosabb, a misszió. Nem véletlenül kerül a fesztivál közterületre, ahol bárki megállhat, meghallgathat egy zsoltárt, vagy becsatlakozhat egy áhítatba. Az idei fesztivál kínálata különösen gazdag volt. A nyitónapi istentiszteletet követően a Zámír projekt mutatta be legújabb albumát, lemezpremier volt szabadtéri színpadon, városi zajok és zsoltár hangok közt. A zenekar tagjai elmondták, mindig különleges élmény szakrális vagy ahhoz közeli helyen játszani, hiszen a dalok ilyenkor másképp szólnak, más oldaluk villan elő. Őket egy igazi sztárzenekar a számos külföldi nagyszínpadot is megjárt, Platon Karatoev követte, meglepő, mégis tökéletesen illeszkedő találkozás volt népi hangzásviláguk és a református közeg között. Közben a Time Out friss felmérése szerint a magyar főváros a világ 8. legjobb múzeumvárosává lett. A több mint 24 ezer városlakó véleményén alapuló listán Budapest olyan kulturális nagyhatalmak mellett szerepel, mint Párizs, London vagy New York, megelőzte többek között Bécset és Lisszabont is. A Time Out minden évben elkészíti a világ legjobb kulturális városainak listáját, ami ezúttal is több 10 000 helyi lakos véleményére épült. A múzeumok kategóriájában Párizs végzett az élen. A megkérdezett helyiek 97%-a nyilatkozott pozitívan a francia főváros kulturális intézményeiről. Nem meglepő eredmény, hiszen a Louvre vagy például a Pompidou központ önmagában is a világ legismertebb kulturális helyszínei közé tartoznak. A második helyet Madrid szerezte meg 90%-os elégedettségi mutatóval, míg a dobogó harmadik fokára London került 88%-kal. A múzeumok rangsorában New York a negyedik, Chicago pedig az ötödik helyet szerezte meg, de figyelemre méltó eredményt ért el Prága, Budapest, Bécs és Lisszabon is. Budapest különösen jól szerepelt, a magyar főváros a 8. helyen végzett, megelőzve több nagy európai kulturális központot. Májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Budapesten egymás után két hónapja csökkennek az árak havi összevetésben, ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-ben csökkentek a fővárosi lakó ingatlan árak. Vidéken még mindig erősebb a drágulás, Pest megyében 15,3%-os, Észak-Magyarországon 15,9%-os, az Észak-Alföldön pedig 14,5%-os volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek. Igaz, havi szinten volt példa csökkenésre, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan.com friss lakás árindexe szerint, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlan hirdetési portál adatai alapján. Országosan kevesebb, mint 13%-kal, Budapesten pedig 9%-kal csökkent az éves áremelkedési tempó. Budapesten májusban 7,1%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-szer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decembere között a koronavírus járvány kellős közepén volt példa, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Közben elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Torontó járata, amely október végéig csúcsszezonban heti 5 alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén business class, premium economy és economy osztályok közül választhatnak az utasok, mint a szabadidős, mint pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. A járat október 24-ig közlekedik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a Toronto Pearson nemzetközi repülőtér között 9 órás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19 órakor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11 óra 45 perckor szállnak fel a magyar fővárosból, és 15 óra 5 perckor landolnak Torontóban. Az Air Canada a nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőséget kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika fővárosaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaii-jal és több déli amerikai országgal is. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. június 12-e van, péntek, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Nyári csúcsforgalomra készül a budapesti repülőtér, több járat, új úti célok és még több utas várható. Megbénulhat a forgalom több helyen Budapesten. Napokon belül távoznak a kínai katonák a fővárosból. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Minden eddiginél forgalmasabb nyárra készül a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utas szám folyamatosan növekszik, új járatok indulnak Észak-Amerikába, és a repülőtér üzemeltetője szerint a megnövekedett forgalom ellenére is gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálás várja majd az utazókat. A Budapest Airport vezérigazgatója egy háttérbeszélgetésen azt mondta, a repülőtér tavaly közel 19,6 millió utas szolgált ki, ami mintegy 2 millióval több az előző évinél. A nyári időszak különösen erős volt, hiszen június és augusztus között több mint 5,5 millió utas fordult meg Ferihegyen. Az idei szezonban további növekedésre számítanak. A légi kikötő kínálata is jelentősen bővült, még tavaly 45 légitársaság 154 célállomásra közlekedett Budapestről, addig idén már 49 légitársaság 166 úti célt kínál az utasoknak. A legjelentősebb újdonságok közé tartozik az American Airlines Budapest és Philadelphia közötti járata, valamint az Air Canada Budapest és Toronto közötti összeköttetése. A repülőtér vezetése szerint mindkét járat kedvező fogadtatásban részesült. A növekvő utasforgalom kezelésére az elmúlt időszakban több fejlesztést is végrehajtottak. Új check-in pultokat alakítottak ki, bővítették a biztonsági ellenőrzési kapacitást, valamint növelték a repülőgép állóhelyek számát. A légitársaságokkal és földi kiszolgáló cégekkel együttműködve pedig azon is dolgoztak, hogy a repülőgépek forduló ideje rövidebb legyen és csökkenjenek a késések. A repülőtér forgalmi vezérigazgató helyettese kiemelte, hogy az utasbiztonsági ellenőrzéseknél új megoldásokat vezettek be, amelyeknek köszönhetően még a legforgalmasabb időszakokban is jellemzően 10 percen belül átjutnak az utasok az ellenőrző pontokon. Az A és B terminál közötti forgalmat is igyekeznek egyenletesebbé tenni, nem csak az utasforgalom, hanem a légi áruszállítás is jelentősen növekszik. Tavaly például több mint 426 ezer tonna árut kezeltek a budapesti repülőtéren, ami 42%-os emelkedést jelentett az előző évhez képest. Az idei év első hónapjaiban további 15%-os bővülést tapasztaltak, a vezérigazgató pedig beszélt az egyes termináról is, amelyet a Bajnokok Ligája döntője idején ideiglenesen ismét használatba vettek a megnövekedett forgalom kezelése érdekében. Hangsúlyozta, hogy a terminál állandó újranyitása jelenleg még nincs napirenden, mivel az épület nem felel meg a jövő technológiai követelményeinek. Ugyan a közel-keleti konfliktusok átmenetileg befolyásolják egyes járatok működését, Budapest továbbra is vonzó úti cél a turisták és az üzleti utazók számára. Újabb forgalmas budapesti útszakaszokon kapnak előnyt az autóbuszok. A BKK már két helyszínen új buszsávokat alakított ki annak érdekében, hogy a közösségi közlekedés gyorsabb és kiszámíthatóbban működjön. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint új buszsáv létesül a 13. kerületben, a Róbert Károly körúti felüljáró végénél, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtónál. Itt egy rövid besoroló sávot jelölnek ki az autóbuszok számára, hogy azok elkerülhessék a külső sávban gyakran kialakuló torlódásokat. A fejlesztés célja, hogy a BKK járatai gyorsabban tudjanak tovább haladni, így az utasok rövidebb menetidővel és megbízhatóbb közlekedéssel számolhassanak ezen a forgalmas csomóponton. Szintén új buszsávot alakítanak ki a 11. kerületben az Egér úton, a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába. A buszsáv a hosszú jobbra kanyarodó sáv egy részét használja majd, és elsősorban a reggeli csúcsforgalomban segíti az autóbuszok gyorsabb haladását. A BKK szerint az a cél, hogy a közösségi közlekedés versenyképesebb alternatívát jelentsen az autózással szemben, különösen a legforgalmasabb időszakokban. Az intézkedés várhatóan csökkenti a buszok menetidejét és javítja majd a járatok pontosságát. A közlekedési központ emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hónapokban több helyszínen vezettek be hasonló forgalomtechnikai megoldásokat. buszsáv létesült, többek között a 11. kerületi Budafoki úton és a 19. kerületi Bátori utcában is, ahol a tapasztalatok szerint gyorsabbá vált a közösségi közlekedés. Megbénulhat a forgalom több helyen Budapesten. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd, az M1-es metró pedig az esti időszakban szükség szerint sűrűbben indul. A Mozgás éjszakája nevű rendezvény miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Most éjszaka a Hősök terén, a Kóskároly sétányon, illetve az Andrássy út és a Hermina út egy szakaszán. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a sportrendezvény miatt pénteken már 17 órától egészen szombat reggel 6 óráig lezárták a Kóskároly sétányt és a Hősök terét, 19 óra 30 perctől pedig szombaton 0 óra 30 percig a Dózsa-György utat, a Damjanics utca és a Szondi utca között is lezárták, az Andrássy utat pedig a Hősök tere és az Izabella utca között zárták le. A várhatóan szombaton 0 óra 30 és 2 óra között zajló kerékpáros vonulás idején néhány perces lezárásra kell számítani, többek között az Oktogonnál, a Terész körúton, a Szent István körúton, a Margit hídon, a Margit szigeten, valamint a rakparton is, az Antal József rakparton, a Petőfi hídon és a BEM téren. A rendezvény idején az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Az M1-es metró az esti időszakban szükség szerint sűrűbben indul. Tovább bővül Budapest modern villamos flottája, újabb KAF villamosát forgalomba a fővárosban, és a következő hónapokban további korszerű szerelvények érkeznek. A BKK tájékoztatása szerint a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta újabb járműve kezdte meg az utasszállító szolgálatát. A társaság közölte, hogy a további szerelvények folyamatosan érkeznek Budapestre, ami jelentősen növeli az akadálymentes, alacsony padlós villamosok arányát a hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es és az 56-os, valamint az 56A és a 61-es villamosvonalakon is egyre több modern KAF szerelvény közlekedhet majd. A BKK szerint az új járművek forgalomba állásával a fővárosi villamosflotta több mint 40%-a alacsony padlós lett. A tervek szerint, ha minden megrendelt villamos megérkezik és rendelkezésre állnak majd a szükséges uniós fejlesztési források, akkor a 2-es, a 23-as, a 24-es és a 62-es vonalon is megjelenhetnek a korszerű szerelvények. Emellett a 14-es, a 69-es villamosvonalon is tovább nőhet az akadálymentes járművek száma. A BKK és a BKV azt is vizsgálja, hogy a 47-es és a 49-es villamos vonalán milyen feltételekkel lehetne bevezetni a KAF villamosokat. Ehhez azonban további fejlesztésekre van szükség, például az áramellátás korszerűsítésére, egyes végállomások és pályaszakaszok átépítésére, valamint a kocsiszínek kapacitásának bővítésére. Már csak néhány napig láthatók Budapesten az első kínai császár legendás agyak katonái. A Szép Művészeti Múzeum nagy sikerű kiállítása vasárnap zárja kapuit. Vasárnapig még bárki megnézheti az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amelyet eddig több mint 200 ezeren tekintettek meg. A kiállítás különlegessége, hogy nem csak másolatokat, hanem 10 eredeti terrakotta katona szobrot és több mint 150 eredeti régészeti leletet is bemutat. A tárlat a világ egyik legismertebb régészeti felfedezését, az első kínai császár sírját őrző agyak hadsereget és annak történelmi hátterét ismerteti meg a látogatókkal. A kiállított tárgyak között fegyverek, szertartási eszközök és különleges ókori emlékek is szerepelnek, amelyek a több mint 2000 évvel ezelőtti Kínába kalauzolják el az érdeklődőket. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Tömegek özönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas, tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátás nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villa Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb vára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a Héva BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnia részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Sziasztok, Mezőmisi vagyok, a Magna Cum Laude zenekarból.
0: Élet, öröm, zene. 98.6 Manna

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke, akivel az alapítványról és az aktualitásokról, a HPV szűrésről és egyéb fontos ehhez kapcsolódó dolgokról beszélgetünk ma. Szia Icó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz, örülök, hogy itt vagyok.
1: Kérlek, mutassuk be az alapítványt azoknak a hallgatóknak, vagy azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik még esetleg nem ismernek benneteket, vagy még nem hallottak rólatok.
2: A Májva Virág Alapítvány HPV prevencióval és a nőgyógyászati daganattal érintettekkel foglalkozik. Itt ide soroljuk a méhtestrák, ményakrák, petefészekrák, szemérmtesták és hüvelyrákkal érintetteket és az ő hozzátartozóikat. A HPV prevencióban ott igyekszünk mindenkihez eljutatni a legfontosabb információkat, az, hogy van egy olyan daganat a ményakrák, ami ugye megelőzhető, ehhez a HPV elleni védőoltás és a szűrések szükségesek, illetve azért a fiataloknak is igyekszünk minden információt az ő maguk nyelvén, akár az iskolán keresztül, akár különböző kiadványokon keresztül eljuttatni. És a betegségekben pedig mondhatom úgy, hogy teljes betegutat kísérünk, tehát ez azt jelenti, hogyha valakinek orvosra van szüksége, nem tudja, hogy melyik intézménybe menjen, van egy rossz lelete, de felkészítünk a kezelésekre, van rehabilitációnk, amiben segítünk, és addig vagyunk az érintettek és hozzátartozók mellett, amíg szükség van ránk.
1: Minden sikeres alapítvány kezdeményezés, ami az embereket segíti, saját történetből indul, és minden segíteni vágyás óriás léptekbe tud fejlődni, hogyha ez figyelmet kap. Nálatok ez hogy van?
2: Valóban az én történetemből született meg az alapítvány. 2011-ben a második kislányom születése után diagnosztizáltak nálam ményakrákot, akkor a nagyobbik kislányom 4 éves volt, és én átmentem egy nagy radikális kiterjesztett műtéten, és sajnos mivel már áttétes volt, ezért kamoterápiát és sugárterápiát is kellett kapnom. Akkoriban a kérdésemre nem voltak válaszok, nem volt egy olyan betegcsoport, nem volt egy olyan alapítvány, akik tudtak volna segíteni, és hogy nem volt tervezett az, hogy létrejöjjön a Májva Virág, hanem írtam egy könyvet az én betegségemről, és a bemutatókon egyre több sorstársam jött oda hozzám, és akkor vált világossá számomra, hogy te jó ég, hát itt nem csak én vagyok az egyedüli, akinek szüksége van segítségre, információkra, és végül is így hoztuk létre. Most már sokan dolgozunk, de valóban azt gondolom, hogy a motorja az én vagyok, hiszen ez a személyes történetemből jött.
1: Icó, mit gondolsz, vagy hogy látod, hogy miben kell a leginkább segíteni a nőknek ezzel kapcsolatban?
2: Nagyon sok mindenben az a helyzet. Tehát ténylegesen az, hogy akár ha prevenció részét nézünk, még mindig rengeteg kérdés van. Rengeteg kérdés van a HPV elleni védőoltással, de még a szűrésekkel is, akár a szűrési eredményekkel is. Aztán az, hogy megtalálni a megfelelő intézményt, a megfelelő orvost, azt, hogy a diagnózis minél gyorsabban felállításra kerüljön, abban is tényleg sok kérést és kérdést kapunk. És aztán van nekünk egy sorstárs közösségünk is, elég nagy, ami működik, és ott pedig számtalan kérdés van, és hogy most tényleg attól függően, hogy hol vagyunk a betegúton, hogyha egy műtét következik, hát ott is 1000 kérdés merül fel, de akár az életminőség változása, korai mellékhatások tekintetében nem csak az, hogy ez normális-e, hogy ez megtörténik, hanem azt, hogy hogyan tudjuk kezelni, vagy hogyan tudunk javítani a helyzeten. Úgyhogy nem tudnék egyet kiemelni, mert rengeteg kérdés van.
1: A vendégem Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke. Vele beszélgetünk az alapítványról, az alapítvány aktuális programjairól, és természetesen a megelőzésről is hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Májva Virág Alapítvány elnöke, vendégem a mai műsorban, Tóth Ticó. Beszéltél már a Májva Virág Alapítványról, annak a történetéről, a szűrések fontosságáról, de most akkor induljunk a KIH-tól, beszéljünk konkrétan a HPV-ről.
2: A HPV az egy vírus család. Ez azt jelenti, hogy több típusa van, több mint 200 típusa van. Ezeket a típusokat egyébként csoportosítjuk, vannak alacsony kockázatú típusok és magas kockázatú típusok. Az alacsony kockázatú típus okozhat nemi szervi szemölcsöt például, a magas kockázatú típusból, amik kiemelten onkogén típusok, azok okozhatnak különböző daganatokat, elváltozásokat, és ugye amiről leginkább ismerjük a HPV-t, vagy hallunk róla, az a méhnyakrák, hiszen a méhnyakrákok 99,7%-át ez a vírus okozza. De ez a vírus egyébként okoz, és talán ez kevésbé ismert, a fejnyaki daganatok közül szájgarati rákot. Ritkábban, de okozhat a férfiaknál hímvessző rákot, valamint a nőknél a szeméremtestrák és hüvelyrákok egy része mögött is ez a vírus áll, és a végbél rákok mögött is, egy részük mögött is ez a vírus áll. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor nagyon sok mindent tud okozni. Elsősorban szexuális úton terjed a fertőzés, ezt a férfi és a nő mondhatjuk úgy, hogy oda-vissza adogatja egymásnak, és ami ebben a szörnyűségben egyébként egy jó hír, az az, hogy van rá védőoltásunk, tehát az ugye azért fontos, mert maga a vírus lokálisan fertőz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az adott helyen telepszik meg, tehát hogyha mondjuk méhnyakrákról beszélünk, akkor a méhnyakban telepszik meg. Nem jut be a véráramba, ezért nem alakul ki immunitás. Ha nem alakul ki immunitás, akkor többször is elkaphatjuk a vírust, jön és megy a szervezetünkben, viszont a védőoltás arra hivatott, hogy megtanítsa az immunrendszert arra, hogy ez az a vírus, akit vagy nagyon gyorsan ki kell tenni, vagy nem szabad beengedni. Tehát van egy oltásunk, és a rendszeres szűrések azért is nagyon fontosak, mert a méhnyakráknak van egy rák megelőző állapota, és hogyha azt időben észrevesszük, akkor nem fogunk eljutni a rákig.
1: Az is nagyon fontos, hogy eloszlassunk tévhiteket és úgynevezett urbánus legendákat a HPV-vel kapcsolatban.
2: Így van, nagyon sok tévhit kering egyébként, amit igyekszünk időről időre rendbe szedni. És itt például, hogyha a vírust nézem önmagát, akkor régen mindig azt mondták, hogy csak az kaphatja el, akinek nagyon sok partnere van. Ez nem igaz. Természetesen az egy kockázati tényező, hogy hány partnerünk van, de a sajnos monogám kapcsolatban is ott van a vírusfertőzés. Tévhit az is, hogy maga a védőoltás tartalmazza a vírust, és hogy majd attól fertőződik meg valaki, hogy beoltásra kerül. Ez sem igaz, mert hogy maga a védőoltásban nincsen benne a vírusnak a DNS-e, tehát amivel fertőz, hanem alapvetően lemásolták a külsejét, amely egy fehérje burok, és azt kapjuk meg, és ezáltal emlékszik majd rá az immunrendszer. Ugye a HPV elleni védőoltás legjobb beadásának legjobb életkora ez a 12. életév, amelyben egyébként 7. osztályban a mindenkori kormányzat ingyenesen biztosítja ezt a nagyon drága oltást.

0: szokott azt éfít lenni, hogy hát az én gyerekem nem olyan, meg hát majd nem lesz annyi párja, meg miért kell most beoltatni, miért nem lehet később, majd még gondolkozunk rajta. Viszont 12 éves korban a legjobb az immunreakció, mert akkor van az immunrendszerünk olyan kvázi állapotban, amikor a leginkább fogékony arra, hogy megtanulja azt, hogy ez az a vírus, akit ki kell tennünk, úgyhogy ilyenkor a legjobb beadatni a HPV-envédőt, és én azt gondolom, hogy egy teljes műsort meg tudnánk tölteni azzal, hogy még milyen téfitek keringenek.
1: Ezzel folytatjuk is, mert néhányat mindenképpen érdemes kiemelni, úgyhogy a tévhitekkel, a HPV-vel kapcsolatos tévhitekkel folytatjuk majd a műsor vendége Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Tóth Ticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke. Beszéltünk már a Májva Virág Alapítvány létrejöttéről, működéséről, háttértörténetéről, a HPV szűrés fontosságáról, illetve arról is, hogy milyen tévhitek keringenek városország szerte ezzel kapcsolatban, és én fontosnak tartom még főleg azok után, hogy te is ezt mondtad, hogy még néhányat kiemeljünk a városi legendákból, amik nem igazak a HPV vírussal kapcsolatban.
2: Igen, igen. Azt gondolom, hogy ami érdekes lehet az, hogy csak a nőket fertőzi meg a vírus. Ezt erről beszéltünk is, hogy korábban igen azt gondoltuk, hogy a méhnyakrákért felelős csak a méhnyakrákért, de most már tudjuk, hogy a férfiakat is fertőzi. Tehát sajnos a férfiaknál is okoz daganatokat, és ezért fontos az, hogy a fiúk beoltásra kerüljenek, nem csak azért, hogy ez a pingpong hatás, az, hogy oda-vissza adogatjuk a vírust, ez ne történjen meg, hanem az ő védelmük érdekében is nagyon fontos. Talán tévhit lehet az is, hogy a HPV-elleni védőoltást akkor nem szabad beadatni, amikor van fennálló HPV fertőzés. Nem igaz, be lehet adatni a védőoltást, mert nem fog semmit kezdeni a már meglévő fertőzéssel, tehát ez egy profilaktikus úgynevezett megelőző védőoltás, és az elkövetkezendő fertőzésekkel szemben fog majd védelmet biztosítani. Tévhit lehet az is, hogy nem érdemes beadatni az oltást a későbbi életkorokban, ha ennek van egy korlátja, nincsen. Igazából Magyarországon azért egy ilyen 52-55 évnél meghúzzák a felső határát, de nem kell, más országok sem húzzák meg a felső határt, tehát hogy igazából nem csak 7. osztályban, 12 éves korban lehet beadatni a védőoltást, hanem a későbbi életkorokban is. Mindig nagy kérdés, ugye, akár az oltásoknak a mellékhatása. Azt tudni kell, hogy a WHO rendkívül hatékonynak és biztonságosnak nyilvánította ezt az oltást, és a világon több mint 200 millió adagot már beadtak ebből az oltásból. A mellékhatások közül azok az általános hatások, mint a bőrpír, duzzanat, esetleges láz kialakulása a beadatása után, ez előfordulhat, de életet veszélyeztető mellékhatásról nem tudunk, és nem történt az oltással kapcsolatban.
1: Nagyon fontos még, hogy hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, hogyha valaki most felkapta a fejét, ha valaki aggódik, ha valaki tüneteket vél tapasztalni, vagy valóban tapasztalja őket, ugye az ijegység azért szokott furcsa dolgokat hozni, akkor megtalál benneteket, és segítséget is kérhet tőletek, igaz?
2: Így van, és ez nagyon jó, hogy mondod, mert erről most az jutott eszembe, hogy ami nagyon fontos egyébként, hogy a humán papilloma vírus fertőzésnek nincs tünete. Tehát amikor tünetről beszélünk, akkor már egy kialakult daganatról beszélünk, szóval azt nem vesszük észre, hogy van-e ilyen vírusfertőzésünk, azt egyébként a HPV-teszt tudja kimutatni. De valóban egyébként, hogyha bárkinek további kérdése van, akkor megtalál bennünket mindenhol, és van egy fantasztikus oldalunk, a stophpv.hu, amin aztán minden le van írva töviről hegyire, úgyhogy azt is lehet bogarászni.
1: Hogyan tudnak az anyukák, a szülők erről a kislányokkal elkezdeni beszélgetni?
2: Nagyon fontos szerintem az, hogy már akár 6. osztályba kezdjünk el beszélni róla, hiszen 7. osztály legelején szeptemberben felajánlásra kerül a HPV elleni védőoltás. Amiben mi segítünk, az az, hogy egyébként készült két kiadványunk, ami képregény formában van, ezt egyébként Tinik, Májva Tinik készítették, nagyon jó a sztoria, ez megtalálható online nálunk az oldalunkon, de egyébként az iskola védőnők is kaptak belőle, tehát egy-egy iskola védőnőnél is megtalálható, érdemes felelapozni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó vezérfonal arra, hogy ezt átbeszéljük a gyerekkel, és hogy minden szülőt arra szeretnék kérni, hogy 7. osztályban szeptemberben egy közös döntés legyen a HPV elleni védőoltás.
1: Itt szóval lesznek programok és lesznek akciók nálatok, erről beszéljünk még majd, amikor ezek eljönnek, de látok-e valami programot előre mondjuk néhány hónapra?
2: Amivel most nagyon sokat foglalkozunk, az a daganatos betegeknek a hozzátartozói, és ennek kapcsán született egy programunk, az Utitás program, amelynek az első lépése egy oldalnak az elkészítése volt, az a myvautitás.hu. Azért is nagyon fontos, mert a hozzátartozók sokszor háttérben vannak, egy kicsit úgy élik meg, mint hogyha árnyéként kísérnék a beteget, és én azt gondolom, hogy tényleg itt az idő ővelük is, sőt már régen eljött az idő, hogy velük is foglalkozunk, és amikor arról van szó, hogy velük foglalkozunk, akkor nem csak azt segítjük, hogy ők jól tudjanak segíteni, és hogy az érintettnek ez könnyebb legyen, hanem abban is tudunk segíteni, hogy ők jól legyenek. És ez az oldal, ez pszichológusokkal készült, tehát erősítjük abban, hogy a tudókban, hogy mit kell csinálni, de meghatározzuk az érzelmeket is, amik végigvezetik ezt a betegutat az ő részükről, mert sokszor, amikor van egy érzelem, és azt definiálni tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy igen, én dühös vagyok, igen, én csalódott vagyok, vagy éppen most örülök, most megkönnyebbültem, az már előre viszi a folyamatot.
1: Ico, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, hogyha van újdonság a házatok táján, természetesen mindig szívesen látlak benneteket. Itt a Mannán Tóth Icóval beszélgettünk, a Májva Virág Alapítvány elnökével, ha pedig valaki most felkapta a fejét, de csak a beszélgetés végét csípte volna el, a Manna honlapján a Hallgassa Vissza fülecskére kattintva megtalálja a beszélgetésünket. Ico, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázslat, a tánc segítség, a tánc egészség, a tánc táplálék, és még számos jelzőt tudnék használni. Csatolva mondjuk hozzá azt a kedves legendát, amikor elmegy egy tudóhoz egy ember, hogy ez a baja, az a baja, amaz a baja, és azt kérdezi tőle a tudó, hogy mikor táncoltál utoljára. Hogy miért ilyen nagy varázslat a tánc, arról beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és hogy mi a kettő között a különbség, arról is beszélni fogunk. Szia Kinga, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra.
1: Kezdjük akkor először azzal, hogy mi a különbség a tréner és a tanár között, aztán folytatjuk azzal, hogy mi is a NIA, és hogy miért fontos a tánc, mi mindenben segít.
2: Ez lesz a leggyorsabb válaszom, a NIA tréner képzi a tanárokat.
1: Oké. Okay.
2: Tehát én magam NIA tanár vagyok, hát lassan 17 éve, NIA tréner, tehát aki képzi a tanárokat, az pedig 3 éve. Ez a különbség alapvetően a kettő között.
1: Mennyiben van különbség a között, amikor átadod a tudást, és amikor használod a tudást, és amikor megszerezted? Másképp éled meg ezt?
2: Na jó, most megfogtál itt rögtön az elején, ugye nekem ez egy... Nekem a 24 órám az erről szól, vagy ebből áll, vagy hát leginkább úgy élem már az életem, főleg az elmúlt, most nem is tudom hirtelen, hogy hány évet mondjak, tehát nyilván az első 2 év az még egy ilyen átmenet volt, de hogy azóta a személyes gyakorlásom, meg az óratartás, meg a tréningek tartása az annyira szerves része az életemnek, hogy nem tudok igazából különbséget tenni. Na az a kérdés, hogy melyiket élvezem a legjobban, akkor itt sem tudok különbséget tenni, de azt tudom, hogyha én adom át, tehát hogyha tanítok, akkor abban 100%-ig benne vagyok, hogyha én megyek el valakinek az órájára, amire egyébként mindig nagy szükségem van, akkor ott azért kicsit ilyen fegyelmezetlen módon kibe tudok ugrálni az élményből, meg vissza a fejembe, de igazából egyiket sem szeretem jobban a másiknál, de tanítani ezt a mozgásformát, ezt valami egészen mély szenvedélye. Úgyhogy azt hiszem, ez most már így is marad a következő 50 évben.
1: Mi is az a NIA? Milyen tánc ez? Illetve mit jelent maga a szó? Honnan származik?
2: Ez egy több mint 40 éve létező mozgásforma, és ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor mondhatom, hogy ez egy rövidítés, vagy egy betűszó, a neuromuszkuláris integratív akciónak az első 3 betűjét olvassuk össze NIA-nak. Az Egyesült Államokban jött létre, hát most már lassan 45 éve, de jobban szeretek úgy gondolni rá, mint egy ilyen mozgásművészeti, bárki számára végezhető mozgásművészeti formára, vagy módszerre, amit mindenki a saját testére tud alakítani. Tehát nem fellépésekre készülünk meg bemutatókra, hanem egy ilyen gyógyító, mozgásművészeti, mezítlábas mozgásforma 52 mozdulatból tevődik össze, amit mindenki úgy hajt végre, hogy ez neki jó lessen.
1: Tehát gyakorlatilag ezt az 52 mozgásformát variáljátok úgy ezeken az alkalmakon, amikor táncoltok,
2: igen,
1: hogy kinek, hogyan és mi esik jól. Jellemző-e az, hogy mondjuk tükrözheti-e az 52 mozdulatnak a felhasználási módja, ritmusa, egymás utánisága az én idegrendszeri állapotomat?
2: Abszolút. Minden mozdulatnak megvan a maga jelentése. Úgy képzeld ezt el, vagy úgy képzeljétek ezt el, hogy ezek a mozdulatok olyanok, mint az ABC-nek a betűi. Tehát ugye az én szándékom tanárként, hogy mit akarok aznap írni. Tőmondatokat, összetett mondatokat, egy epigrammát szeretnék, egy novellát, vagy nekifutunk az Iliásznak, és akkor elérünk rá a végére, meg hogy az ki milyen tempóban olvassa, vagy utána tudja bedolgozni saját magába, de minden mozdulatnak megvan a maga jelentése és jelentősége, és minden mozdulatnak hatása van az idegrendszerre. Nem titkolt célom nekem, NIA tanárként az, hogy aki eljön egy NIA órára, az kiegyensúlyozottabban menjen ki a végén, és aztán utána mindig vannak idegrendszeri érési lehetőségek. Ezt így hagyja, hogy meg is történjen, és hogy be tudja építeni a mindennapjaiba. Mindig azt mondom, hogy ami a varázslat, ami történik, az nem is az órán történik, hanem utána a következő 24-36 órában. Tehát az utóhatásra, hogy milyen annak, hogy te táncoltál, vagy táncolva mozogtál egy órát.
1: Említetted azt is, hogy mezítláb, és látni is, hogyha valaki a Brezina Kinga névre rákeres, akár a Facebookon, akár a YouTube-on, a Google-ben, bárhol a neten, akkor látni, hogy mindig mezítláb vagytok. Miért fontos ez?
2: Egyrészt a súlypontod rögtön máshová kerül, hogyha mezítláb vagy, és nincsen megtámasztva alulról a talpad, másrészt ugye rengeteg idegvégződés van a talpban, amit jó, hogyha stimulálunk közvetlenül. Nem azt jelenti, hogy kötelező mezítláb lenni, mert hogyha valakinek olyan problémája van a lábfejével, azt én nem fogom megkínozni a mezítlábbal, de egészen más lesz a mozgásod, hogyha mezítláb vagy, mint hogyha megtámaszt egy cipő. De nézd, én annyi mindent láttam itt a 17 év alatt, hogy miben táncolnak a lábukon az emberek. Eddig egy flip-flop papucs vezet, mert hogy azt érezte biztonságosnak, de az tény és való, hogyha mezítláb vagy, akkor egészen másképpen fogsz mozogni. Elkezd a testi érzetekhez való kapcsolódás visszaépülni, ami nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek. Vagy érezzem, hogy fázom, melegen van, éhes vagyok, szomjas vagyok, mit érzékelek a testemben, és az valahol ott kezdődik, hogy a talpammal rá tudok állni a talajra, amin vagyok.
1: A tánc önmagában nagy varázslat, de vannak ebben is olyan mozgásformák, táncformák, mint a Nia, ami kifejezetten gyógyítani tud. Egy korábbi beszélgetésem Kingával úgy zajlott, hogy megakadt egy mondat bennem, az, hogy mit tudok kitáncolni magamból, és erre az volt a válasz, hogy gyakorlatilag mindent, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. A műsor mai vendége Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázslata és maga a Nia tánc. Hogy mi is ez pontosan, erről már mesélt mai vendégem Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár. De ugye ott fejeztem be az előző beszélgetésünket, hogy amikor egyszer mi dumáltunk erről, akkor azt mondtad, hogy mindent ki tud táncolni magából az ember. Tehát ez valahogy nekem úgy ugrott be, vagy úgy maradt be bennem, hogy ez egy kicsit olyan táncban, mint amikor az erdőbe kimegy az ember üvölteni.
2: Lehet olyan. Azt szeretném elmondani, hogy egy olyan kultúrában, mint társadalomban nőttünk fel, nevezzük, aminek szeretnénk, amelyik mindig a katarzisra vágyik. Tehát, hogy azt tanították nekünk, hogy a nagy dologból kell, egyrészt mondjuk, hogy ki kell ordítanom, és akkor majd elmúlik, nem biztos. De a valóság az mindig az, hogy valami kicsivel kell kezdeni, hogy a nagy változás bekövetkezzen. Tehát a test meg a mozgás pedig ennek a kicsinek a lehetőségét adja meg. Ugye ahányan vagyunk, annyiféle test van, és annyiféleképpen tudjuk azt megmozdítani, de van egy ilyen nagy varázslat, hogy mi emberek mindig szerettünk valami közös tűz körül táncolni. Tehát, hogy ott volt a tűz, és akkor eltáncoltuk, ami történt velünk, vagy kitáncoltuk, ha öröm ért bennünket, ha bánat ért bennünket, és így tovább. És ezek a közös tüzek, ezek úgy jönnek, mennek, vagy elmúlnak. Valamikor hallottam valakitől, hogy a diszkó generációnak, ugye az a diszkógömb a nagy közös tüze, ami körül.
1: Az jó, Duma!
2: Igen, hogy a diszkógömb a nagy közös tűz, de ezeket a közös tüzeket mindig el lehet képzelni, vagy oda lehet rakni, ami lehet egy közös élmény, vagy lehet mindenkinek a saját élménye, amit behozott abba a közösbe, és a test az mindent elraktároz. És hogy mi történik akkor, hogyha azt nem cígölöm, hanem kiizzadom magamból, vagy kimozgom magamból, vagy hagyom, hogy egyáltalán valami áramlás elinduljon. És ehhez tényleg a tánc az egyik leginkább passzoló, kéznél levő eszköz. Egyrészt azért, mert nem kell hozzá semmi más a testeden kívül, ma pedig tudomásom szerint, aki ilyen emberi formát ölt a bolygón, annak mind van egy teste, tehát az pedig ott van, addig, amíg itt vagyunk, és akkor miért ne használjam arra, hogy én jobban érezzem magam.
1: Hogyha valaki követ téged a Facebookon, most is meg lehet tenni, Brezina Kingát követni, illetve akár az Instán, akkor látni, hogy abban a helyiségben, ahol ti táncoltok rendszeresen, amikor Nia óra van, akkor tényleg lebegitek a teret ezekkel a gyönyörű mozdulatokkal, amiről nekem egy kicsit eszembe jut a hula is egyébként, tehát hogy mintha lenne ebben is egy
2: sokkar mozdulat, meg szakralitás.
1: Igen. És miért fontos ez igazából a kérdés része az ez a dolognak, hogy miért fontos belebegni, betáncolni a teret?
2: Azért, mert az embernek van egy vele született igény a szakrálishoz való kapcsolódásra, ami teljesen eltűnt. Már hogy mit értek a szakralitás alatt? A testnek, az életnek, az értékes emberi életnek a szentsége, az, ami eltűnt. Az az, amit így vissza kéne nyernünk, ugye, hogy minden egyes, ugye, nagyon kicsi az esélye annak, hogy megszülessünk. Múltkor olvastam valahol, hogy egy a 100-300 milliárdhoz. Tehát ez az elméletileg nulla, gyakorlatilag meg hát mégis itt vagyunk. És hogy muszáj a szépet, meg a szépséget megtalálnunk és megkeresnünk. A Bertik Sárika néni mondta, ugye, hogy szeresd a szépet egy életen át, és hogy ezt így komolyan is kell venni. Hát, hogy mi történik akkor, hogyha én hozzáadom ezt a minőséget a mozgásomhoz, akkor hirtelen megint 3 éves vagyok, és látom, ahogy a szüleim átölelik egymást, vagy 16 éves vagyok, és szerelmi bánatban vagyok, vagy 30 éves vagyok, és megszületik az első gyerekem, vagy bármi. Tehát, hogy ezek a szép pillanatok, azok így tudatosulni tudnak, és hogyha ezt hívom elő a testemből, akkor tudok majd tovább menni, meg tudok fejlődni, meg tudok a másik felé empátiával, együttérzéssel is akár odafordulni, és a közöset keresni, nem pedig a különbözőséget kiválkálni, amiben itt nagyszerűek vagyunk a Kárpát-medencében.
1: A tánc csodájáról, annak a szakralitásáról és a gyógyító képességéről, voltáról beszélgetek Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és a táncnak most a NIA típusáról vagy változatáról beszélgetünk, ami szerintem sokkal több, mint tánc, és nem csak a gyógyító hatása miatt, vagy a különlegessége miatt, hanem a közösségépítő és a nőkre gyakorolt hatása miatt is, úgyhogy majd ezzel fogjuk folytatni hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa, a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázsa, ezen belül is a Nia varázsa. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi Nia tréner és tanár. Nagyon sok mindent elmesélt már Kinga erről a táncról, ami tulajdonképpen létformává válik, és egy elképesztő erős közösségformáló hatása van, és egy nagyon jó női közösséget formál, nagyon sokat segít a nőknek az együttlét, az együttniázás, és akkor erről kérlek, hogy mesélj, plusz még ide vigyeszteném azt is, hogy ezek szerint csak nők niáznak?
2: Nem, de a nők valahogy bátrabbak ebben, hogy menjenek, kapcsolódjanak, kipróbáljanak dolgokat. Van a nőkben ott van egy ilyen velünk született, a másik felé való odafordulásnak a képessége meg a készsége, hogy meg tudjuk tartani egymás örömét meg bánatát. Minden ilyen mozgás, mint a Nia, az elkezd közösséget építeni, és a nőknek a közösségépítő és formáló szerepe az olyan, mint a víz alatti láthatatlan víz, vagy a föld alatti láthatatlan vízhálózat. Hogy annak muszáj, hogy mozgásban legyen, és azt táplálja azt, ami a felszínen van. Ugye, ha eltűnik ez a víz, tehát eltűnik a nőknek az egymáshoz való kapcsolódási képessége, akkor azt látjuk, hogy elsivatagosodik az a vidék, az a táj, vagy akár az az ország, ahol ez így nem tud megtörténni. Tehát nem minden nő akar felbuzogni, mint a Niagara, meg így aláomlani, persze vannak ilyen drámai vizek is, hanem ez a megtartó, tápláló történet, és ezekre a nőknek egyébként meg annyira szüksége van, mint a levegővételre, hogy egymáshoz tudjanak kapcsolódni, és ezeken a helyeken, ahol Nia órák vannak, ott ez megtörténik. Mindig azt mondom azoknak, akiket képzek, hogy mi az én legnagyobb ajándékom ebben az egész munkában, és azok a felnőtt barátságok, amik megszülettek itt az öltözőben, az órák előtt, az órák alatt, a hétvégéken, hogy ahogy ezek a nők egymáshoz fordulnak, és onnantól kezdve megtartják és segítik egymást. Úgyhogy tudod, én ezt mondtam neked, hogy van egy ilyen vicces hasonlatom, hogy a világot valójában, tehát a világot valójában mi niások irányítjuk. Azon belül is van a macskás niásoknak a kiemelt csoportja, de erről majd egy másik műsorban beszélhet. De hogy létfontosságú a közösségben való létezés. Beszéltünk egy picit arról, hogy a transzcendens mennyire kell az életünkhöz. Ugyanúgy mi társas lények vagyunk, emberek, és mi nők, meg aztán mi meg itt vagyunk, akik így az egyensúlyi állapotokat képesek vagyunk fenntartani.
1: Hogyan működik a változás, amit a Nia ad? Mit tapasztaltál azokon a lányokon, nőkön, akik részt vesznek az óráidon?
2: Mindenkinek átalakul jobb irányba az élete, ha más nem, akkor úgy, hogy elfogadóbb lesz akár önmagával szemben is. Meg tudja különböztetni a nehézséget a traumától, és akkor annak megfelelően tud vele foglalkozni. Sokkal jobb kedvű. Fizikailag is van egy csomó változás, ami megtörténik a nőkkel. És mindig mondjuk a férfiaknak, hogy gyertek ti is, akkor persze elmondják, hogy jó, de hát ez egy ilyen nagyon női mozgásforma. Akkor mindig elmondom, ezt egy nő meg egy férfi rakta össze, tehát így értsétek meg, hogy igazából ez úgy működik, hogy a kiegyenlítettség a kiegyenlítődésben, és nem pedig abban, hogy valamelyik leuralja a másikat, vagy többre tartja magát a másiknál. Az én mentorom az el szokta mondani, hogy ő, hogyha tehetné, akkor mindig, amikor valakik, legyen az egy igazgató tanács, vagy egy parlament, vagy bármi nagy döntés előtt 10 percet táncoltatná őket, és higgyem el, hogy annak, és én nem elhiszem, én tudom, hogy annak erős hatása lenne arra, hogy utána mi a döntés, amit meghoznak. Mert valahogy kitisztul a fej, és a testre előbb rá lehet bízni magad mindig, mint arra, amit a fejed mond.
1: Mondd, Kinga, bármilyen életkorban és egészségügyi, vagy nem tudom, fizikai állapotban kapcsolódni lehet hozzátok?
2: Igen. A Nia filozófiája az egyrészt arról szól, hogy a mozgáson keresztül találjuk meg, csak nem tudok beszélni, találjuk meg az egészséget, és az egészség alatt nem a betegség ellentétét értjük, hanem ezt a kiegyensúlyozott, összerendezett állapotot, és a test útját követjük, ami azt jelenti, hogy megbízom abban, hogy az én testem saját maga össze tudja rendezni magát, és úgy fogja azt csinálni, ahogy az neki jól esik. És ahány test, az annyiféleképpen esik jól. Én azt tudom érezni, vagy érzékelni, mint az én testem, a többiekét nem, de megmutatom nekik, hogy én hogy csinálom, és utána ezt mindenki át tudja alakítani, úgyhogy tök mindegy, hogy hány éves vagy, hány centi, hány kiló, nem tudom, hány napot dolgozol. Egyet szoktam mondani, hogy azért jó néha tanárnak lenni, mert akkor is el kell jönnöm néha órát tartani, amikor mondjuk fáradt vagyok, enervált, rossz benyomások értek, vagy az energiaszintem lent van, de el kell jönnöm, mert ugye jönnek az órámra, és akkor lehet, hogy az én energiaszintem 2-es, 10 a maximum, és amikor majd kimegyek, akkor 10-es lesz, mert így megemeli. Az, akinek csak idézővel el kéne jönni egy néha órára, az előbb beragad a kanapéra sajnálni magát a napkitörések miatt. Tudom, ha eljönne, akkor az ő energiaszint is megemelkedne. Mindenkinek bátran merjük ajánlani, tényleg korra, nemre, egészségi állapotra való megkötés nélkül. Vannak esetek, amikor megkérem, hogy hozzon azért a kezelő orvostól egy beleegyező nyilatkozatot, meg inkább arra kell odafigyelni, hogy mondjuk ne vigye el nagyon a zene, és akkor ne tolja túl a jó érzést, hogy utána mindene fájjon másnap.
1: Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, de leginkább azt köszönöm, amit értünk nőkért teszel. A műsor vendége volt Brezina Kinga, nemzetközi NIA tréner és tanár, meg lehet nézni az oldalát, és meg lehet nézni, hogy milyen is egy NIA óra. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI evangelista, akivel arról beszélgetünk ma, hogy mi újság van a mesterséges intelligencia piacon, mi a helyzet, milyen újdonságokkal találkoztál mostanában. Szia Deszi, köszi, hogy velünk vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Bolgár révén pont a napokban olvastam, hogy egy Koderi nevű bolgár vállalat kapott nagyon nagy befektetést, és ő pedig a pénzügyi szolgáltatási szektor robotikai folyamat automatizálással foglalkozik, és mesterséges intelligencia megoldásokra specializálódott. Na, de mielőtt beszélnénk róluk, a következő érdekes nézőpontot, illetve a működési módot mondanám. Vannak olyan cégek, akik úgy használják az AI robotokat, hogy azoknak ugyanúgy van egy személyiségi profiljuk, mint akár egy kolléganak, vagy egy élő embernek, tartozik hozzájuk fénykép, van egy rövid leírás róluk, hogy mit szeretnek, milyen családban laknak, mennyi gyerekük van, és így tovább, és amikor megkérik őket egy-egy feladat elvégzésre, akkor nem csak úgy, mint egy robotnak oda dobják a feladatot, mint amikor megnyomjuk a porszívón a gombot, hanem egyszerűen azt mondják, hogy kedves Annabella, mi újság a kislányával, szereti az Ovit, és akkor utána kicsit elbeszélgetve adják meg a feladatot. Érdekes, nem?
1: Nagyon érdekes, és azon gondolkodtam, miközben ezt mesélted, hogy vajon miért van erre szükség? Talán azért, mert az emberekhez való kapcsolódás az mégiscsak egy nagyon hangsúlyos pont. Tehát úgy értem ezt, hogy emberivé tenni a kommunikációban a másik felet is.
2: Igen, én is úgy gondolom, mert ugye egy ilyen szoftverügynök vagy szoftverfejlesztő, de legyen akár egy AI titkárnő, aki nap mint nap velünk dolgozik, segíti a munkánkat, vagy netán-tán már rá vannak testálva feladatok, akkor nekünk emberekként sokkal jobb egy ilyen, illetve gondolom hosszú távon azok a cégek, vagy azok a kollégák, akik ilyen nem látható AI robotokkal dolgoznak, abba hídbe vannak, hogy majd egyszer ezek az AI dolgok emberi forma töltenek, és akkor jobb már most velük jobba lenni, affinitást mutatni, meg egyebek, mert ugye tudni kell, hogy az ilyen szoftverügynökök azok automatizálják az ismétlődő és az adatigényes feladatokat, és segítenek nekünk, hogy a működési sebességünket és termelékenységüket felvigyék.
1: Másképp áll hozzá egy humán dolgozó,

0: egy AI profilhoz, akkor hogyha annak van egy ilyen emberi profilja, amit elmeséltél? Tehát gyakorlatilag ugyanolyan háttér leírás tartozik hozzá, mint mondjuk bármilyen emberi munkavállalóhoz, vagy humán munkavállalóhoz?
1: Hát én a következőre tudok gondolni pontosan azok a cégek, akik mondjuk szoftvereket fejlesztenek, és sok ilyen robottal dolgoznak, ők egy kicsit kevésbé vannak a napi körforgásokban, mert lehet, hogy otthon, home office-ban vannak, és akkor nekik ez így jól jön, hogy valakivel el tud csetelni, tud kérdezni, és akkor azt a mesterséges képet kelti magának, hogy akkor most a kollégina épp befáradt az irodába, mert a gyereket orvoshoz kellett vinni, meg egyebek, és akkor egy kicsit olyan álomvilág egyfelől, de másfelől ez pedig letérképezi a mindennapi életünket, és lehet ez hiányzik nekik.
0: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő. Vele folytatjuk a beszélgetést arról, hogy mi újság az AI világában. Hamarosan beszélgetünk tovább.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, akivel az AI újdonságokról beszélgetünk. Már beszámoltál egy bolgárújításról is. Érdekes módon az AI munkatársak is gyakorlatilag humán profillal vannak. Fogalmazunk úgy, hogy felszerelve ahhoz, hogy elfogadhatóbbak, vagy könnyebben integrálhatóak legyenek a humán dolgozók felé, de van még más újdonság is.
2: Igen, amiről még röviden szeretnék beszélni, hogy mondjuk ez a bolgár platform nagyon érdekes, hogy több mint 400 digitális ügynököt telepített különböző pénzügyi intézményeknél, hogy tudja támogatni azokat a folyamatokat, mint például megfelelés, vagy kárigényeknek a feldolgozása, hitelezés, az új ügyfeleknek a felvitele, vagy pedig jelentés készítés, mert ugye ezek olyan ismétlődő feladatok, hogyha nem vigye oda a kolléga, akkor lehet, hogy hibázik, viszont egy ilyen AI ügynök, ő folyamatosan csak teszi a dolgot. Azt mondják, hogy az ügyfelek, akik használnak ilyen típusú kollégakat, ők kb. 5 eurós megterülést érnek el, mert hogyha mondjuk 1 eurót befektetnek egy ilyen automatizálásra, a hatékonyságok több mint 300%-a nő.
1: Azért az óriási nagy szám.
2: Igen, tényleg így van, és pont a napokban olvastam egy olyan cikket, hogy azok a cégvezetők, akik nem foglalkoznak az AI témával, nem tanulják, nem mondjuk fektetnek abba energiát, hogy hogy fogják alkalmazni, melyik feladatokat fogják optimalizálni, vagy hogy fogják növelni a hatékonyságokat, vagy például az ügyfél élményt, azok le fognak maradni, mert egyszerűen ott vannak a többiek startra készen, és egy másik ilyen érdekes dolgot szeretnék említeni, egy konferencián, egy kerekasztal beszélgetésbe egyik nagy utazási iroda beszélgetett a többiekkel arról, hogy manapság az ügyfél élményt illetően egyszerűen oda kell figyelni, hogy bármilyen csatornán kommunikál mondjuk az ügyfél, legyen az egy e-mail, legyen messenger, WhatsApp, telefon és így tovább, ezek az omnichannelek, úgy kell folytatni a beszélgetés, hogy minden egyes kommunikációval tisztába kell lenni, és folyamatosan ezekre figyelni, és ott folytatni, ahol az előbb abba hagyta az ügyfél. Ez viszont akkor azt jelenti, hogy kell lennie egy rendszernek, amely folyamatosan letapogatozza ezeket a csatornákat, onnan megkapja az információkat, validálja, és akkor viszi tovább a beszélgetést, és segít az ügyfélnek, mert ugye az ügyfél, egyikről én vagyok az ügyfél, mérges lennék, hogyha tudom, hogy az előbb küldtem egy SMS-t, és most azért telefonálok, mert minél előbb kell nekem a válasz, és akkor furcsálni fogom, hogy az a kolléga nem látta ezt az üzenetemet. Viszont beépítve ilyen típusú AI ügynököket vagy kollégákat, az fog elérni a vállalat, hogy az ügyfélnek olyan élménye lesz, mintha folyamatosan minden igényére figyelnek, és nagyon-nagyon jól kiszolgálják őket.
1: Ez is fejlődhet? Pontosabban inkább úgy kérdezem, hogy valide az a megállapítás, hogy tekintettel arra, hogy mennyire gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, és minden, ami ehhez köthető, bármilyen területén az életnek, az gyakorlatilag ugye a saját maga tanításával, tehát ahogyan ez dolgozik, úgy fejlődik ezen a területen is?
2: Én szerintem igen, és egy nagyon érdekes adatot szeretnék még itt ehhez hozzárakni. Úgy mondjuk egy háztartásban vannak eszközök, legyen mondjuk ez egy hűtőszekrény. Én ott tudom, hogy azok a vállalatok, például a különböző retailek, mint mondjuk itt Magyarországon a négy betűsek, ahonnan veszük az élelmiszert, vagy azok az online platformok, amelyeken keresztül házhoz tudjuk rendelni. azon dolgoznak, hogy egy idő után az én okos hűtőszekrényem az kommunikál a botnak az AI kollégájával, akkor az alapján feltérképezi, hogy mi van a hűtőszekrény, miket szoktunk vásárolni, milyen igényeink vannak, esetleg van valami, aminek közeli a lejárata, és akkor be kell vásárolni, és egyszerűen így leadja az igénylést, érkezik nekem ide az étel, csak be kell tenni a hűtőbe, és akkor ahhoz még a hűtő lehet ad nekem egy receptet, vagy pedig akkor azt mondja, tedd be ezt az air fryerbe, és akkor kész a vacsora.
1: A mai műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő. Az AI körüli újdonságokról beszélgetünk. Szerte a világból hozott híreket erről. Deszi, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő. AI újdonságok a nagyvilágban, nagyon sok érdekességet megosztott már velünk. Deszi, mi az ebből, ami minket, magyarokat a hétköznapjainkban is érint, vagy érinthet, vagy érinteni fog?
2: Hát szerintem mindenképpen egyre több vállalat, főleg azok, akik a konzumerekkel, a végfelhasználókkal foglalkoznak nap mint nap, legyen az akár egy iroda, legyen egy szolgáltató cég, egy bevásárlóközpont, egy bank is sorolhatnak, vagy akár egy állami intézmény, az biztos, hogy egyre több ügyfélszolgálatos ügynököt fog beépíteni, mármint így mesterséges intelligenciát, hogy azonnali választ tud adni, jó ügyfél élményt, illetve teljes körű szolgáltatást, és akkor így ilyen nappal, hogyha mondjuk este 11-kor eszünkbe jut, hogy ó, elfelejtettem a banknál megkérdezni ezt meg azt, akkor oda mondjuk akár telefonon keresztül telefonálok, vagy csetelek, és akkor nem csak a válaszokat megkapom leírva, de lehet, hogy akkor egy AI, mesterséges intelligencia megjelenített robottal fogok nagyon szépen elbeszélgetni, és akkor megkapni azokat a válaszokat. Kre hívtam.
1: Aha. Deszi, létezik már egy magyar találmány, ráadásul egy fiatal srác találta ki a Clivora orvosírnok programot, ami ugye a leletezést könnyíti meg nagyon az orvosoknak, és hát nekünk pácienseknek is sokkal érthetőbb egy-egy orvosi leírat, papír, stb. Lehetséges-e az, hogy ilyen módon a gyors fejlődésnek köszönhetően mondjuk az iskolákban is lesz olyan, hogy rendesen és hivatalosan használják és alkalmazzák a mesterséges intelligenciát?
2: Én ott tudom, hogy egyre jobban mennek abba az irányba, és akkor van olyan a szoftver, amely segítségével a gyerek akar begyakorolhatja a tananyagot, mert akkor a gyereknek először vagy el kell olvasnia, vagy akkor kis videóban megnézni, hogy miről szól ez a tananyag, és akkor utána a másik oldal, a mesterséges intelligencia kikérdezi, vagy akkor célirányosan egy adott választ kér, vagy pedig akkor újra lejátsza neki azt, amit nem teljesen értett, ahhoz, hogy jobb tudásra tegyen szert. Viszont az orvosokra visszatérve, én egy olyan anyagot olvastam, hogy a mesterséges intelligencia segítségével mondjuk bemegy az ember a házi orvosához, és akkor ott a paciensnek a leletei, adatai, korelőzményei alapján, illetve mondjuk a rendelkezésre álló információ a nagyvilágból, és itt az orvosi szakmai információra gondolok, segít az orvosnak olyan nézőpontokkal, adatokkal, hogy milyen válaszokat adjon a paciensnek, mire kérje meg, hogy mit változtasson a hétköznapi életbe, ahhoz, hogy tudjon egészségesebb lenni. Mert ugye egy orvos folyamatosan nem tud figyelni azokat az információkat, azokat a praktikákat, vagy esetleg azokat az új vívmányokat, amelyek születnek, mert ez is egy hatalmas anyag. Viszont az AI segítségével olyan, mintha kapná egy betekintést az egészség szent grájához, és akkor azokat át tudja adni a paciensnek.
1: Van-e olyan terület szerinted, ahol még egyáltalán nincs jelen, és akkor most fordítsuk meg a dolgot, a mesterséges intelligencia? Tudsz ilyenről egyáltalán? Hát. És azon gondolkodtam, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy jó, nyilván, ami nem tudom én, a nagymamánál a kertben, ő nem a mesterséges intelligenciának a segítségével nézi meg, hogy akkor most a napvirágot, vagy a büdöskét, vagy a kökörcsint hogyan ápoljam, de mondjuk globálisan, rendszer szinten.
2: Hát persze vannak olyan országok, ahol még nagyon elmaradottak technológia szempontjából, másfelől persze azért még Afrika országaiba is ott vannak az okos eszközök, az emberek kezébe így információhoz hozzáférnek, de nem hiszem, hogy például ott van olyan, hogy mondjuk mesterséges intelligenciával vannak hatalmas plantációk, mint például a Közel-Keleten, és ahol az epret egy olyan rendszerbe készítik, illetve termesztik, és akkor figyelik, öntözik, és így tovább, vagy leszedetik akár robotokkal. Hogyha globálisan nézők, nekem pont, hogy egyszer az agrárszektor jutott eszembe, aztán mondjuk egy épületnek a fenntartása, vagy takarítása, vagy pedig egy iskola, vagy egy banki intézmény, de mindig visszagondoltam arra, hogy már mindegyikről olvastam olyan példát, ahol egy adott országban, vagy egy adott helyen már használják a mesterséges intelligenciát. Sajnos, ahogy régebben ugye beszélgettünk erről is, vannak olyan emberek, akiknek esetleg nincs kivel beszélgetni, de egy mesterséges intelligenciával hazaérnek, és akkor azzal folytatnak dialógust.
1: És hol várjuk a leginkább a megjelenését? Ilyenről hallottál-e? Tehát ahol még nincs jelen, vagy ahol jelen van, de a leginkább szükség van a fejlesztésére?
2: Hát itt, mivel Európában egyre jobban előregszünk, már mint egy adott országnak egyre több az idősödő generáció, mint a fiatalok, így én arra számítok, hogy egyre jobban szükség lesz AI-ra, robotokra, vagy olyan megoldásokkal, amelyekkel mondjuk a produktivitást, a hatékonyságot azt növelni kell, viszont nem tudják úgy megcsinálni, hogy akkor rengeteg kollégát hoznak maguknak. Pont tegnap Bulgáriát, illetően ugye kezdődik most a nyári szezon, és egyszerűen a hotelek a tengerparton várják a harmadik országbeli dolgozókat, mert különben nem tudnak megnyitni, és megfelelően kidolgozni, vagy megcsinálni a feladatokat annak a turista hadának, amely érkezni fog az országba. Úgyhogy gondolom, egy ilyen helyen, bár mondjuk Bulgáriában már jó pár éve léteznek olyan éttermek, cukrászdak, ahol az asztalhoz egy ilyen kis robot érkezik, felveszi a rendelést, vagy például egy tableten az asztalon leadjuk a rendelést, és akkor a robot kihoz a sütét, a kávét, meg ilyesmi, úgyhogy igen, ilyenekre szerintem lehet számítani.
1: Deszi, köszönjük szépen az idődet, köszi, hogy velünk voltál, és remélem, hogy az újdonságokról majd a jövőben is beszámolhatunk a hallgatóknak, már a mesterséges intelligencia kapcsán. Szép napot mindenkinek, és természetesen a Digitális Hétköznapjaink podcastban újra találkozunk. Ha van újdonság a mesterséges intelligencia terén, akár a biztonságtechnikában, akár a hétköznapi felhasználásban, akkor várunk vissza ide a Manna délelődbe is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Időjárás.
2: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Manna Hits.
3: It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches.